0: Békesség Istentől! Üdvözlöm a kedves hallgatókat késő éjszakai homokóra adásunkban június 14-én. A mikrofonnál Ungvári Szentét hallják. Pál levele a Filippiekhez 4. fejezetének 13. versével köszöntöm Önöket, amely így szól. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Indítsuk ezzel a gondolattal a mai napunkat. A mai homokóraadásunk első órájában a 2025. június 10-i istentiszteletet sugározzuk. A második órában pedig áhítat csendül, majd kalendáriumot lapozunk, és névnaposainkat is köszöntjük. Az utolsó órában múlt vasárnapi beszélgetés műsorunk következik. Ha tehetik, tartsanak velem a következő három órában. A következő közel egy órában a 2025. június 10-i istentiszteletet sugározzuk, melyet a kolozsvári bulgártelepi egyházközségben rögzítettünk. Barta István lelkipásztor prédikál.
1: Imádkozzunk, testvérek! A mi segítségünk és pünkösd harmadnapjának délelőttjének megáldása legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örökké való igaz Isten. Amen.
2: Amen.
1: Ma délelőtt a Galácia beliekhez intézett levél 5. fejezetének 22. és 23. verseivel köszönt bennünket Istenünk, a lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Amen.
2: Amen.
1: Isten tiszteletünk elején a 89. énekünket keressük ki, annak első és második verszakait énekeljük. Az Úrnak irgalmát örökké éneklem. 89. Zsoltárunk első és második verszaka.

0: Két testvért szeretnék megkérni imádságra ma délelőtt, Samu testvérünket és Miklós testvérünket, hogy kérjünk áldást az ige hirdetésére.
1: Uram, a te hatalmadat, a te igazságodat dicsérjük. A te dicső nevedet magasztaljuk, hiszen tőled függ minden ezen a földön. Te vagy, Uram, a történelemnek az ura, és egyenként urunk és megtartunk vagy. Hadd köszönjük meg, Uram, a keresztet, azt az áldozatot, amely által mi még élhetünk, és hisszük azt, Uram, hogy a mi életünk el van rejtve te benned, hiszen Krisztussal együtt meghaltunk a régi embernek, és élünk ma benne, mint új emberek. Hadd köszönjük meg, Uram, a te betöltött ígéretedet, melyen útmutatást kapunk, és hiszük azt, Uram, hogy ebben az életben és a következőben is elég számunkra az, amit te elénk adtál. Köszönjük, Uram, a kitöltött lelket, amely által, aki által ismerhetünk téged, aki által vezetsz bennünket, aki által van megtartatásunk. Áldott vagy, Uram, a pünkös neked ezért az ünnepéért, azért, hogy itt lehetünk, hogy Krisztusban együtt lehet a gyülekezet, együtt lehet veled, aki megáldott és megszenteled ezt az Isten tiszteletet is a te magnevedért.
2: Köszönöm, mennyiak Jákob, a mai napon is előbe jöhetünk. Köszönjük, Úr Jézus, a szent lelket, amit adsz nekünk minden napon. Köszönjük, hogy szereteted, amit adsz. Kérlek, Atyám, hogy szólj hozzánk a mai napon is. Köszönöm, Úr Jézus, hogy könyörültél rajtunk. Kérlek, hogy könyörülj azokra is, akik még nem ismernek téged. Imádkozom, Atyám, mindazokért, akik ígét hirdetnek a mai napon is. Kérlek, menj, Atyám, hogy az Úr Jézusért hallgassál meg. Amen.
0: A 164. énekünkkel készülünk az ige hallgatására, befogadására. 164. énekünk első és második verszakait énekeljük. Téged áldunk, nagy Isten!

Kedves testvérek, kedves rádióhallgatók, egy sorozatban vagyunk benne ezen az ünnepen. A lélek gyümölcseit tanulmányozzuk egy kicsit másként, és pedig úgy, hogy Krisztusnál hogyan jelennek meg ezek, illetve miközben ezt tesszük, aközben egyre inkább a krisztusi jellemről hallunk, és arról, hogy mennyire fontos, hogy ne csak tanuljuk a dolgokat, ne csak elméletben ismerjük a Szentírást, hanem az életünkben megmutatkozzon az, amit tanulunk és amit ismerünk, hogy a hétköznapokban gyakorlatba ültessük ezt, hogy a környezetünk lássa azt, hogy mi hívő emberek vagyunk. És foglalkoztunk először, ha a testvérek emlékeznek, Krisztusnak a szeretetével. A lélek gyümölcse, mint a szeretet. És a lábmosásról hallottunk, arról, hogy mennyire fontos volt a krisztusi szeretetben az, hogy aláhajolt a megmosatás. Úgymond a szeretete és szembesítés, a tisztulás, illetve az alázattal való odafordulás a másikhoz. Aztán a tegnap délelőtt hallottunk a krisztusi örömről. Reménység szerint többen is örömre derültünk, nem mulandó örömre, hanem arra soha el nem múló örömre, amelyet Krisztus ad nekünk, és olyan szép ígéreteink vannak erre nézve. Ma délelőtt pedig Krisztusnak a hűségéről, illetve jóságáról fogunk hallani, ezt a kettőt egybe kapcsoltam. Testvérek, nagyon fontos gondolata volt az ünnepnek az, hogy nem lehet szétválasztani ezeket. Nem mondhatjuk azt, hogy én hűséges vagyok, de hát valószínű, hogy a békesség, a türelem vagy a szívességnek a hiányában vagyok. Nem mondhatod azt, hogy te a sok közül csak egyikkel rendelkezel, ugyanis ezek szorosan összekapcsolódnak, és ha egy nincs ott benned, akkor egyik sincs ott. Hogyha te azt mondod, hogy mégiscsak egyen rendelkezel, akkor félő, hogy egyikkel sem rendelkezel. És az alapvető kérdés az, hogy ezeket hallva változtál? Mert testvérek, ezen az ünnepen, de máskor is Isten nem csak az értelmünket szeretne megváltoztatni, hanem a szívünket. És arra hívlak téged, hogy ma reggel is engedd, hogy a szívedet vegye kézbe az élő Isten az ő igéjén keresztül. Egy jól ismert igeszakaszt olvasunk közösen a Márk evangéliumából. A 14. fejezetet keressük ki, 32-től 42-ig terjedő igeszakaszát. Tehát Márk evangélium a 14. fejezet, 32-től 42-ig. Ekkor arra a helyre értek, amelynek neve Gecsemáné, és így szólt Jézus a tanítványaihoz. Üljetek le itt, amíg imádkozom. Maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, azután rettegni és gyötrödni kezdett, majd így szólt hozzájuk. Szomorú az én lelkem, mint halálig. Maradjatok itt, és vírasszatok. Egy kissé távolabb ment, a földre borult és imádkozott, hogyha lehetséges, múljék el tőle ez az óra. És így szólt. Abbá, atyám, minden lehetséges neked. Vedd el tőlem ezt a poharat. Mindazáltal ne úgy legyen, ahogyan én akarom, hanem amint te. Amikor visszatért, alva találta őket.

aludjatok tovább, és pihenjetek. Elég, eljött az óra. Íme, átadatik az ember fia a bűnösök kezébe. Ébredjetek, menjünk. Íme, közel van, aki elárul engem. Amen. Testvérek, egy ellentétre szeretném így az elején felhívni a figyelmet. Az Isten és az ember között megjelenő ellentétre. Amit itt látunk ebben a történetben, Isten víraszt, Isten imádkozik, Isten hűséges, Isten tisztességes, az ember pedig alszik, az ember pedig kevésbé szavahihető, az ember hűtlen nagyon sokszor, és elesik, ugyanakkor képmutató, mert egyet mond, és teljesen más tesz. A 37. és 40. igeverseket nézzük meg újra, azzal kapcsolatban, hogy mi történik itt. Ugyanis Jézus küzdelmek közepette van. Halála előtt néhány órával, és itt azt olvassuk a 37. 40. versekben, amikor visszament, alva találta őket, és megszólította: Simon, alszol? Nem tudtál egy órát sem vírasztani? Nagyon furcsán viselkednek itt a tanítványok. És ez valahol megmutatkozik abban, ahogyan Jézushoz viszonyulnak, abban, hogy a saját magukhoz viszonyulnak, és abban, ahogyan itt valami jellemhiba mutatkozik meg bennük. Ugyanis háromszor beleegyeznek abban, hogy igen, Uram, persze, hogy ne, itt virasztunk veled, egyértelmű, menjél csak nyugodtan, imádkozzál. Tudom, hogy nehéz egyedül. Hogy ne lenne nehéz? Kinek nem nehéz magányosan küzdeni és harcolni? Szükségünk van testvérekre, szükségünk van gyógyító közösségre, szükségünk van olyanokra, akik hordoznak bennünket imában, igazi testvérekre, igazi barátokra, és Jézusnak is szüksége volt, és az oszlop apostolokat viszi magával. A legnagyobb mélységben, a legnagyobb küzdelemben, és azt mondja, gyertek, legyetek velem. Csak ennyire kérlek titeket, nem többre. Mert azt, amit én kell elhordozzak, azt én elhordozom. Nem kell, ti hordozzátok helyettem. De legyetek velem ott. A jelenlétetek felől legyek bizonyos, hogy nem vagyok magamra hagyatva, hanem vannak olyanok, akik imádkoznak értem, akik küzdenek értem, akik együtt hordozzák a terhet. És mint a három alkalommal, igenleges válasz érkezik. Persze, itt vagyunk. A nagyok, a bölcsek, a leghívőbbek, a tanítványoknak a tanítványai. Jakab, Péter és János. És testvérek, tudjátok, olyan emberekkel találkozunk, akik egyet mondanak, és teljesen más tesznek. Találkoztatok már ilyenekkel, akik, amikor beszélgetsz velük, fűtfát megígérnek. Hát hogyne? Sőt, még az Úrnak is. Uram, természetesen megyünk, és elvégezzük a hivatást. Hát mi hívő emberek vagyunk. De ahogy Jézus odébb megy, teljesen megváltoznak. Amikor Jézus már nincs ott, akkor mintha teljesen más emberek. Amikor kimennek a templomajtón, és találkozunk velük közhelyeken, az utcán, mintha nem ugyanaz az ember lenne. Hát itt úgy tűnt, hogy komolyan gondolja és veszi azt, amiről hall. Itt úgy tűnt, hogy ő megéli az ígét, de amikor ott kint vagyok, és nem tudom, látom vitatkozni a forgalomban a másikkal, akkor akarva akaratlanul megbotránkozom. Milyen érdekes, testvérek. A legnagyobb tanítványokkal megesik. Nehogy azt gondolt, hogy veled nem esik meg. Nehogy azt gondolt, hogy te jobb vagy náluk. Mert tudom, hogy ígéreteket tudunk mondani egy

másnak, és úgy nagyon könnyen azt mondjuk, hogy ne, csak gondolj arra, hányszor ígérted valakinek, hogy imádkozol érte, és a következő percben már elfelejtetted, és lehet most jut eszedbe, hogy hup, valaki megkért rá, és hát kedvességből, most nem mondom azt a képmutatásból, de tudta nagyon jó, kedvességből azt mondtam, hogy persze, hogy ne, hát ez a legkevesebb. De úgy elfelejtettem, mint annak a rendje. Olyan furcsák ezek a tanítványok, mert azt mondja Jézus egyébként, hogy a lélek ugyan kész. És ezen nem keveset elmékedtem, hogy miért ezt mondja. Félreérthető ez az igevers, mert azt mondja Jézus, hogy úgy, ahogy mi is vagyunk itt, mert lehet, hogy eltökéltük magunkban a lelkünkben, hogy ne, hát vírasztunk, hogy ne imádkozunk, hogy ne küzdünk, hogy ne hirdetjük az igét, a megtérés evangéliumát, bizonyságot teszünk. És azt mondja Jézus, hogy a test az erőtelen. Na pont ez történt itt a tanítványokkal. Úgy, ahogy Péterben egykor ott volt a lelkesedés, hogy megyek a halálba, érted? Meg a többiekben is, úgy lelkileg felpesdültek, azt mondták, hogy ne csináljuk, de a test elesett. Valahogy a test teljesen másként reagált erre. Tudjátok, amikor a lélek és a test külön van, ha egyáltalán külön választhatjuk ezt. Amikor azt mondod, hogy te jó lelkű ember vagy, de kimész, és a tested másra visz téged. A test cselekedetei, ugye, ismerjük a Bibliában. És teljesen ellentétjét teszed azt, amit a lélek diktálna, és amire a lélek hív téged, és úgy gondolod, hogy kész vagy, de nagyon könnyen elbuksz, és elesel, és elcsúszol. Mikor történt az nálad, hogy azt mondtad, hogy persze? De amikor nem figyelt a másik, akkor elcsúsztál. Testvérek, Jézus, tudjátok, mit akar? Itt a tanítványoktól. Hogy imádkozzanak, és menjenek Istenhez, amikor úgy érzik, hogy Isten teljesen elhagyta őket. Mert ő egy olyan állapotban van, amelyben te soha nem voltál. És tudjátok, az, amit ő tesz a legnagyobb mélységben, akkor, amikor ilyet nem szoktunk mondani, de talán egy ilyen jelenet van előttünk, hogy mintha Isten hátat fordított volna neki. Mintha Isten azt mondta neki, hogy te most végrehajtod azt a, be rajtad végrehajtom azt a büntetést, amit nem bírnak meg az emberek. Emlékszel arra, amikor olyan mélyen voltál, hogy azt érezted, tehát itt már Isten sincs jelen. És mit tettél? Lehet, hogy a kórházi ágyon, lehet, hogy egy gyereked betegséggel folytál, lehet, hogy egy kapcsolati krízisben, lehet, hogy egy gyerekeddel volt valami. Te emlékszel arra, amikor nagyon mélyen voltál, és testvérek, akkor, amikor reménytelenség van, akkor, amikor minden beszürkül, akkor, amikor nincs lejjebb, amikor a gödör alján vagy, akkor a legnehezebb. A legnehezebb. Hűségesnek lenni Istenhez. És tudjátok, nehogy azt gondoljátok, hogy itt Jézus saját maga miatt aggódik. Hanem szeretné a tanítványait megtanítani arra, hogy az Isten iránt való hűség az nem ideiglenes. Az nem 2 évről szól, 3 évről szól, néhány évről szól. Az Isten iránti hűség az nem arról szól, hogy leteszem a lantot, elég volt, Uram, most már hordoztalak eleget, és küzdöttem eleget, hanem mindvégig. És lehet, hogy a mélységben mutatkozik meg leginkább, hogy te hol tartasz az Isten iránti hűségben. És azt mondja nekik Jézus, figyeljetek, kedves oszlopapostolok, akire fogom építeni az egyházamat, arra kérlek titeket, hogy emlékezzetek arra,
amikor lent lesztek a mélyben, amikor üldöztetések közepette lesztek, akkor, amikor bajok jönnek, emlékezzetek arra, hogy mi ott voltunk a Getsemáni kertben, és emlékezzetek arra, hogy én ott hagytalak titeket, és odébb mentem, és akkor, amikor engem az Atya elhagyott, én nem hagytam el az Atyát. Testvérek, a kereszten nem Jézus hagyta el az Atyát, hanem az Atya hagyta el őt. Jézus soha nem volt hűtlen az elhíváshoz, amit teljesített. Soha nem volt hűtlen ahhoz az Atyához, akivel tökéletes egységben volt. Sőt, egyébként azt mondtam, hogy összekapcsolom ezt a két gyümölcsöt, hogy a jóság és a hűség, tulajdonképpen a jóságot így is lehetne fordítani, talán találok fordítása az eredeti szövegből, hogy tisztesség, megbecsülés, ezt is jelenti. Testvérek, Jézus tisztességből, megbecsülésből, hűségből tartott ki mindvégig. És erre akarja ösztönözni a tanítványait is. Mert nézzétek meg, nem dorgálja meg őket. Igaz, Péternek annyit mond, hogy Péter alszol, és akkor egy órát sem tudtál vírasztani, de nem gyűlölettel, nem haraggal, nem bosszúvággyal teszi ezt, hanem végtelen szeretettel. A hűségnek, a testvérek, az ellentéte az a képmutatás, és ezek a tanítványok. És ezek vagyunk sokszor mi. Ott van a hűséges Jézus, és ott vannak a képmutató tanítványok. De a tisztességnek, vagy a jóságnak az ellentéte az a hamisság. És ez is megmutatkozik. Tudjátok, mi a megdöbbentő? Hogy a tanítványok még saját magukat is becsapják. És ezt nem is tudják. Mert nem azt olvassuk, hogy ők szándékosan kerülték el a nehéz helyzetet. Nem olvasunk erről. Egyébként Lukács az evangéliumában nagyon tisztán leírja azt a 22. fejezet 45. versében Lukácsnál. Nagyon tisztán leírja azt, hogy a tanítványok miért aludtak bele. Vagy ebbe az egészbe. És ezt olvassuk. A szomorúságtól kimerülve alszanak. Itt Márknál ezt nem olvassuk. De valószínű, hogy ez volt az a helyzet, amiben benne vannak. És tudjátok, nekem eszembe jutott az emmausi tanítványok, akik azt remélték, hogy és mennek vissza Emmausba. És végtelen szomorú a szívük, a lelkük, nem tudnak mit kezdeni saját magukkal. És ezt látja Jézus a tanítványokban. Testvérek, teljesen megvannak úgymond zavarodva, nem értik, hogy mi történik. Tehát, hogy beszél nekik a halálról, aztán bejön Jeruzsálembe, és királynak kiáltják ki, de ő mégsem hozza el azt, amire ők számítottak. Mégsem szabadítja fel a római felhatóság alól a választott népet. Mi történik itt? És akkor még lábat is mos a tanítványoknak, és hogy nem értik. És tudjátok, az van bennük, hogy jövünk most ide a Getsemánéba, és jövünk, és azt látjuk, hogy van egy erőtelen Jézus mellettünk. Aki gyenge, aki tud gyenge lenni. Akinek vannak terhei, de bele se gondolnak abba, hogy mit hordoz. Bele se gondolnak abba. És akkor azt olvassuk Lukásnál, hogy szomorúságtól kimerülve alszanak. Testvérek, ne tedd ezt. Kérlek, ne tedd ezt. Erre hív bennünket az Isten ma reggel, hogy ne engedj kiskaput az ellenségnek. Mikor volt az, hogy a szomorúságtól kimerülve aludtál? Vagy azt is kérdezhetném, hogy most milyen állapotban vagy? Mert lehet, hogy ugyanabban,
mint a tanítványok. Lehet, hogy itt vagy, és eljöttél, mert hívott Jézus, és tisztességből azért csak megtetted azt a lépést, hogy jössz felé, és itt vagy, és itt ülsz a templompadban, de lehet, hogy kimerültél, lehet, hogy alszol, lehet, hogy nem egyszer, másodjára, harmadjára, és még mindig alszol. Ébredj fel. Mert Jézus ezt mondta a tanítványoktok. Figyeljetek, ti se engem nem értetek, se saját magatokat nem értitek. Se azt, ami történik. Csak annyit tudtok, hogy vége mindennek, és itt már nem lehet semmit tenni. Csak aludni, és vegetálni, és várni, hogy lesz, ami lesz. Ezzel szembe pedig itt van Jézus, aki mindvégig hűséges és tisztességes. Testvérek, egy nagyon fontos kérdést szeretnék feltenni. Amikor senki nem figyel, ugyanolyan vagy, mint amikor mindenki figyel? Amikor senki nem figyel téged, vagy engem, akkor ugyanolyan vagy, mint amikor mindenki figyel. Gondolkodj el ezen nagyon komolyan. Mert olyan sokszor magunkkal vagyunk elfoglalva. És akkor, amikor ígéretekről van szó, akkor úgy elnapoljuk azokat, mert dolgunk van magunkkal. Egy olyan társadalomban élünk, amelyben nagyon sokan úgy gondolják, hogy saját kényelmük, saját megélhetésük, sőt, az egyházhoz is úgy csatlakoznak, hogy ha nekem itt jó, akkor maradok, ha nem, akkor megyek tovább. És már az ötödik gyülekezetnél még mindig megy tovább, mert neki nem jó. És közben van itt valaki, aki hűséges mindvégig, és tisztességes. És szeretném azzal folytatni, hogy Jézusnak hogyan sikerült. Hogyan sikerül, és hogyan sikerülhet nekünk. Először is azt látjuk, hogy egy nagyon erős nyomás nehezedik rá. Így olvassuk a 33. versben, maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, azután rettegni és gyötrödni kezdett. Jézus egyébként. Rettegni és gyötrödni kezdett. Testvérek, Jézus nagyon nehéz körülmények között halt meg. Nehogy azt gondoljuk, hogy olyan könnyen. Tehát ez az olcsó kegyelem. Tudod, hogy akkor felment a keresztre, és egyet imádkozott, és ennyi volt. Nem. Nagyon nagy küzdelmek között halt meg. Tehát összesen lehet hasonlítani. És így visszagondoltam a mártírokra, akik hitükért haltak meg, és eszembe jutott Polikárp püspök, akit mágián égettek el. És nyilván nem volt könnyű halál, de ahhoz képest, amit Jézus végig küzdött, nagyon nem összehasonlítható, de Polikárp akkor, amikor a hóhér a tűz fölött azt kérdezte tőle, hogy égessenek el, akkor azt válaszolta, hogy mi az a egy vagy két óra láng, ami engem éget, ahhoz képest, ami a pokolban, egy örökké valóságban égeti azokat, akik megtagadják a Krisztust. Mi ez ahhoz képest, amit Krisztus szenvedett, mert a legnagyobb mennyei magasságból leszállt a legnagyobb, legmélyebb mélységbe, a poklok poklába, és én oda soha nem szálltam le, de ő helyettem megtette. Mi az a láng ahhoz képest? Mi az a küzdelem ahhoz képest? És testvérek, Jézus ezeket mind hordozta. És itt azt látjuk, hogy kimerül, itt azt látjuk, hogy megdöbben, van egy ilyen fordítás is. És szeretnék három szót elétek hozni, ami benne van az ő imádságában, egyébként a legnagyobb mélységben és reménytelenségben, az Isten nélküliségben is Istenhez kiált. És az első szó, amit elénk kerül, az a pohár. 36. vers. Vedd el tőlem ezt a poharat. Az ószövetségi szóhasználatban ez Isten haragjára vonatkozott a gonosz ellen. Olvasunk ilyeneket az Ezékiel próféta könyvében például, hogy nagy és mély poharat fogtok inni,
tele romlással és pusztulással. Vagy Ézsaiás 54-ben ezt olvassuk, hogy haragjának poharát fogjátok kiinni. És amikor azt mondja Jézus, vedd el tőlem ezt a poharat, vedd el tőlem az egész emberi nemzetség irányában törő haragodat, ítéletedet, mert ezt kellett viselje Jézus. Értitek? Azt a poharat, amit irányomban, ami irányomba szólt, azt magára vette és átirányította. Azt mondta, legyek én a céltábla. Legyek én az, aki elhordozom. Nem egynek, nem kettőnek, nem háromnak, hanem az egész emberiség iránt, és egyébként megérdemelt haragodat, ítéletedet. Magamra veszem. Testvérek, azért, mert Isten igazságos, és a bűnt bünteti és haragszik a bűnre. Egyébként azért van nekünk lehetőségünk Istennel járni, mert Isten a bűnt azt nem tűri meg. Ha megtűrné, akkor annyi minden lenne a világban, akkor a mi életünk is más lenne, szabadabb lenne, de Isten nem tűri meg a bűnt, és megbünteti a bűnt. És a gonoszságot, és az ő haragja, az ő fiára szállt, testvérek. Ezzel nézett szembe Jézus. Ezzel nézett szembe Jézus. Vedd el tőlem ezt a poharat. Csodálkozunk, hogy ezt imádkozza a legnagyobb küzdelmeiben. Te nem imádkozhatod ezt. Nehogy azt gondold, hogy ilyen poharakat hordozol. Aztán a második szó, ami elém került, az az Abbá. Testvérek, akkor, amikor nincs ott az Isten, úgy gondoljuk mi. Akkor, amikor a legnagyobb büntetésnek az elhordozása kezdődik, akkor, amikor jogtalanul hordozom ezt, mert Isten fia vagyok, büntelem, még mindig azt mondom, hogy apuci. Még mindig azt mondom, mert ez az arám szónak az eredeti fordítása, még mindig azt mondom, hogy édesapám, akkor, amikor már nincs ott, akkor, amikor miért hagytál el engem? Akkor, amikor már nincs reménységem, és lehet, hogy egy-két nap, vagy néhány hónap választ el a haláltól, mert elterjedt a daganat. És azt mondom, hogy édesapám, testvérek, az apjával beszélő gyermek akkor, amikor az apja súlyosan bünteti, vagy az apja haragja, súlyosan sújtja, nem miatta, hanem miattad, és miattam nagyszerű, és példaértékű. Jézus hűséges volt, ne felejtsük el, mindvégig és jóságos volt, mindvégig. Testvérek, bennünket a bűneink elválasztanak Istentől, és eltávolítanak, és bezárnak minket, de Jézust az a teher, amit hordozott, nem távolította el az atyától. Nem azt mondta, hogy itt szakítottunk, ennyi volt. Nem számítottam arra, hogy ilyen lesz, hanem megyek mindvégig. És még mindig van nekem egy édesapám, még mindig van nekem egy drága apucim. Szoktad így szólítani az Isten? Szoktál így oda menni az Istenhez? Talán a legnagyobb mélységben is, amikor tudja Jézus, hogy el lesz vágva az atyától. Azt mondja neki, hogy drága édesapám. Mert mikor nem, ha a legnagyobb mélységben van szükségem rá? Mikor nem? És a harmadik, azt olvassuk, itt a 41. versben, ugye harmadjára is visszajön, és azt mondja, aludjanak és pihenjenek tovább, és azt mondja, hogy eljött az óra. Más fordításban elkezdődött. Mi kezdődött el? Tudjátok, az a Jézus, aki az élő Istennel volt, nagyon, nagyon szoros közösségben, egyszer csak megnyitja a szívét a pokol előtt. Az a Jézus, aki mindig a mennyország
előtt nyitotta meg a szívét, és abban az állapotban egyszer csak megnyitja a szívét, az ítélet, a büntetés, a poklok pokla előtt. És amikor itt azt mondja, hogy elkezdődött, akkor erről szól, elkezdődött a nagy küzdelem, a nagy harc, a nagy szenvedés. Egyszer majd kimondja azt is, hogy elvégeztetett, de elkezdődött, testvérek, és ezzel nem azt mondja, hogy mindennek vége olyan értelemben, hogy győzött az ellenség, hanem azt mondja, hogy elkezdődött a nagy harc azokért, akik kárhozatban vannak, annak érdekében, hogy örök életük lehessen. Testvérek, hogy hallgatjuk ezt? Példát tudunk venni Krisztusról, és szeretném elmondani, nehogy tévedésbe essünk, hogy te nem leszel erre képes. Nélküle. Nehogy úgy menjünk most haza, hogy na itt a példa, a Jézus akkor hűséges volt, kitartott végtelenségig, tehát a legnagyobb mélységben is kiáltott az Atyához is. Tudjátok, akkor, amikor saját magamra nézek, és azt mondom, hogy na én aztán a nagy hívő kibírom, akkor nem fogod kibírni. Nem. De arra kérlek, hogy akkor, amikor a legnehezebb lesz, gondolj arra Krisztusra, aki akkor, amikor a legnehezebb volt neki, érted imádkozott, és érted küzdött, és azt mond az Atyának, Uram, nem értem, hanem azért a Krisztusért, aki esedezett, értem. És akkor lehetőséged lesz mindvégig kitartani. Tudjátok, Jézus egyedül van. Hát, hogy fizikailag ott voltak a tanítványok, az édes kevés. És látja azt, hogy nincs visszaút. Mert azt mondja, ne az én akaratom legyen meg, Uram, nem. Hanem a tiéd. És azt mondja, hogy megyek, elkezdődött. Eljött az óra, megyek, atyám, szívesen megyek. Tehát ez nem kérdés. És tudjátok, mi történik, testvérek? Higgyétek el, hogy itt nem csak Jézus itta ki a poharat, hanem itt az Atya is ki itta a poharát. Mert itt a fia, a fia, az egyetlen fia ment a halálba. Értem és érted. És tudjátok, miért történt mindez? Azért, mert szeretett minket, azért, mert mindvégig hűséges volt hozzánk, és azért, mert megbocsájtott nekünk. Ha Jézusnak számított volna, hogy a tanítványok mit tesznek, akkor lehet, hogy azt mondta volna, hogy ezekért. Még a kis ujjamat sem mozdítom meg. De testvérek, valahányszor visszajött Jézus, nem abban erősödött meg, hogy ezekért nem megyek, hanem abban erősödött meg, de hogy nem mennék. Hát nézd meg, milyen gyengék. Alig bírják az életet. Nézd meg, beleszomorodtak, betegedtek az állapotukba. Hogy nem mennék? Még inkább megyek értük. És miért gondoljátok, hogy visszament másodjára és harmadjára? Mert látta, hogy ott vannak, és látta az állapotukat, és Jézus nem saját magát sajnálta, nehogy azt higgyük. Habár nagyon mélyben volt, hanem amikor látta őket, akkor azt mondta, megyek értük. És testvérek, amikor téged lát az Isten, akkor megerősödik az ő szeretetében, az ő hűségében, az ő megbocsájtásában, amikor téged lát az Isten, akkor azt mondja, én oda megyek hozzá. Nekünk nem egy olyan Istenünk van, aki válogat, és akkor most ezt a csúnya embert, vagy ezt a nehéz helyzetben lévő embert elhagyom, hanem olyan Istenünk van, aki elénk fut. Olyan Istenünk van, aki vállalta keresztet annak érdekében, hogy te a legnagyobb mélységekben legyen kire hivatkoznod. Ne felejtsd ki soha azt, hogy Jézus nevében. Ne felejtsd ki soha azt, hogy a te szenvedéseid, a te küzdelmeid, a te bajaid, a te mélységeid csak úgy fognak elmúlni,
Ha Jézusra hivatkozol, ha az ő szenvedéseire gondolsz, nem a sajátaidra, ha az ő erejére gondolsz, nem a saját erődre. Testvérek, csak az fogja a koronát megkapni, aki hív lesz, mint halálig. Máté 24-ben azt olvassuk, majd ha visszajön az Úr, az elragadtatás meg, aki mindvégig kitart, 24-13, aki mindvégig kitart, az üdvözül, testvérek. De magadtól nem fogsz mindvégig kitartani. Kérlek, hidd el. Abban a pillanatban, ahogy az Úr elment onnan tőlük, abban a pillanatban elaludtak. Kérlek, ne menj el tőle. És arra kérlek, hogy vállald fel a saját gyengeségeidet. Ne az legyen, hogy ez érdekes. Mert itt ezt úgy éltek, mintha ők azt hitték, hogy Jézus nem tudja, hogy mit tesznek, ha odébb megy. De Isten mindent lát és mindent tud. És arra hív téged, hogy mindvégig légy hűséges. Ne csak itt a templomban, ne csak pünköskor, hanem mindvégig. És testvérek, a léleknek ez a drága gyümölcse, amely Krisztusban megvolt, meg lehet bennünk is, Krisztus által. És kár lenne, ha úgy mennénk haza, hogy mindaz, amit itt hallottunk, csak elmondott ige hirdetés. Arra kérlek majd egy-két hét múlva, vagy később is, kérdezd meg a társadat, a melletted lévőt, hogy te tanultál valamit ebből? Te növekedtél? A hűségben, a szeretetben, az örömben, és a többi gyümölcsben. Mert folytatni fogjuk ezt a sorozatot majd vasárnap délelőtt is, meg még azután is. A növekedés az végtelenül fontos. Adja az Úr, hogy ilyen hűséges, mindvégig kitartó, ugyan néha bukdácsoló, de ráhagyatkozó tanítványai maradjunk. Amen. Ima közösségre hívlak benneteket. Uram, kérlek, könyörülj rajtam, és bocsáss meg valahányszor, úgy gondoltam, hogy elkerülhetem a te tekintetedet, és lehetek más a te távol létedben, mint a te közelségedben. Bocsáss meg valahányszor a hűség helyett a hűtlenség, és a tisztesség helyett a képmutatás volt ott bennem. Szabadíts meg a két fajta élettől, és Urunk, add, hogy egyre inkább Krisztusibbá váljunk, és egyre inkább olyanok legyünk a hétköznapokban is, amilyenek vagyunk előtted, és amilyenek vagyunk a te közelségedbe. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Százhetvenkettedik énekünket énekeljük, áldásra várva az első és utolsó hatodik verszakát. Ó, maradj kegyelmeddel, mi velünk, Jézusunk, 172. ének első és hatodik verszaka.

A 2025. június 10-i istentiszteletet sugároztuk, melyet a kolozsvári bolgártelepi egyházközségben rögzítettünk. Barta István lelkipásztor prédikált.

0: homokóra, csak pereg, pereg.
1: Homokóra.
2: Békesség Istentől! Szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó hallgatókat homokóra adásunk második órájában. A mikrofonnál Ungvári Szentét hallják. Ebben az órában hamarosan felcsendül a nap áhítata, majd kalendáriumot lapozunk és névnaposainkat köszöntjük. Adásunk utolsó órájában a vasárnapi beszélgetés műsorunkat hallhatják. Ha tehetik, maradjanak velem a következő két órában. A következőkben a nap áhítata csendül fel jó magam tolmácsolásában.

Éli-éli leme, sobaktáni. Azaz én Istenem, miért hagytál el engem? Máté evangéliuma 27. fejezetének 46. verse.

a mai áhítat szerzője Méri Vájá, zambiai testvérünk. Egy kis busz szűkülésén ültem, miközben a jármű zügykölődött az egyetemi oktató kórház felé, ahol tanultam. A szívemet súlyos csalódottság nyomta. Egy sor életemet meghatározó esemény miatt úgy éreztem, mennyei atyám elhagyott, Isten cserben hagyott. Önmagamat vádló gondolatok is kavarogtak bennem. Hogy merek haragudni Istenre a nehézségeim miatt. Hosszú ideig a szégyen tartott vissza attól, hogy szóba álljak Istennel. Aztán eszembe jutott a Máté evangéliumának 27. fejezetének 46. verse, ahol Jézus így kiáltott fel a kereszten. Én Istenem, miért hagytál el engem? Abban a pillanatban ő úgy érezte, hogy Isten elhagyta. Ez az ige segített felismernem, hogy szabad csalódottságot éreznünk Isten iránt. Ez a felismerés vezetett vissza az Istennel való meghitt kapcsolathoz. Az önvád érzését felváltotta a bizonyosság, hogy Isten nem haragszik rám azért, mert dühös vagyok. Nem Isten tervelte ki az életem bal szerencsés fordulatait, de a fájdalmam közepette is ott volt velem. Isten jó marad akkor is, amikor az élet nem olyan jó. Csalódottság helyett már biztos voltam, hogy a kudarcok nem jelentik a történetem végét. Ahogy Jézus is végül feltámadt és győzedelmeskedett, úgy én is le fogom győzni életem nehézségeit.

Imádkozzunk. Drága atyánk, köszönjük, hogy meghallgatott imáinkat. Emlékeztess minket arra, hogy te akkor is jó vagy, amikor a körülményeink nem azok. Ámen.

Isten akkor is jó, amikor az élet nehéz. Hangsúlyozza Méri Bája, zambiai testvérünk. Ma imádkozunk azokért, akik haragudnak Istenre.

Június 14-ét írunk, ez az év 165. szökőévben 166. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 200 nap van hátra. Tekintsük át előbb, hogy milyen fontosabb történelmi események kötődnek ehhez a naphoz.

1826. június 14-én volt az isztambuli janicsár lázadás leverése. A lázadókat lemészárolták, a túlélőket száműzték, a janicsár hadsereget felszámolták. 1866-ban ezen a napon volt a porosz-osztrák háború kezdete. 1982. június 14-én befejeződött az év áprilisában kitört Falklandi-szigeti háború, melynek során az Egyesült Királyság visszaszerezte uralmát a Falkland-szigetek, a déli Georgia és déli Sandwich szigetek felett. 1985-ben ezen a napon aláírták a Schengeni Egyezményt. Ezek voltak azok a fontosabb történelmi események, amelyek június 14-éhez kötődnek. Most lássuk, kik a nap híres szülöttei.

1800-ban ezen a napon született Kibédi Péterfi Albert, református tanár és lelkész. 1830-tól a Nagyenyedi Főiskolán filológia és szentírás magyarázat tanár, majd 1849-ben elfoglalta az üresedésben levő református lelkészi állást. 1829. június 14-én született Laki Adolf, magyar ötvös művész, mecénás. Az 1867. évi koronázásakor ő javította ki Szent István koronáját, és ő készítette a koronázási ajándék díszszekrényeit. Gazdag ember volt, de feltűnés nélkül szétosztotta vagyonát. Jótékony és egyházi célokra legalább 1 millió koronát adott. 1908-ban névtelenül 300 ezer koronát adományozott a budapesti Fasori református templom építésére. 1858-ban ezen a napon látta meg a napvilágot Dankó István művész nevén Dankó Pista, magyar cigány muzsikus, nóta szerző. A kottaíráshoz nem értett, így dalait mások jegyezték le. Életét végig kísérte a nyomor, tüdőbaja egyre súlyosbodott. A népies műzene egyetlen olyan alakja volt, akinek személyét több író és költő megörökítette. Gárdonyi József, Gárdonyi Géza fia megírta Dankó regényes életrajzát. 1940-ben film is készült életéről, amelyben Jávor Pál alakította. Ez volt a 200. magyar hangos film. A Magyar Rádió 2012. decemberében a magyar nótát és operettet sugárzó csatornáját Dankó Rádiónak nevezte el. 1864-ben ezen a napon született Alois Alzheimer, német pszichiáter és ideggyógyász. 1907-ben elsőként írta le a degeneratív demencia betegség jellemzőit, amit róla neveztek el Alzheimer-kórnak. Az időskorral járó demenciás esetek 70%-a Alzheimer-kórnak minősül, sajnos gyakorisága világszerte rohamosan emelkedik. 1917. június 14-én látta meg a napvilágot Kónya Albert fizikus, az MTA tagja, 1956-57-ben Magyarország oktatásügyi, illetve művelődésügyi minisztere. 1925. június 14-én született Darvas Iván, kétszeres Kossuth és kétszeres Jászai Mari díjas magyar színművész, a nemzet színésze. 1928. június 14-én látta meg a napvilágot Ernesto Guevara, ismertebb nevén Che Guevara, vagy egyszerűen Che, orvos, politikus, marxista forradalmár, gerilla vezér, kubai miniszter. A kubai forradalom egyik legendás vezetője, később a Kubai Nemzeti Bank elnöke, 1961 és 65 között ipari miniszter volt. Egy kudarcot vallott kongói kísérlet után Bolíviába próbálta meg a kubai forradalmat exportálni, de a hatóságok elfogták és kivégezték. Tudatos hős volt. Azt más, gyenge szervezettel, leromlott állapotban nézett szembe a rendkívüli fizikai és erkölcsi megpróbáltatásokkal. Erről szól Bolíviai Napló című könyve. Példaképpé vált és sok hívet szerzett az amerikai és európai egyetemi ifjúság körében a gerilla háborúra vonatkozó elméletével, valamint elképzeléseivel Kuba felépítését illetően. 1931. június 14-én született Abodi Béla, József Attila díjas, magyar író, műfordító, irodalmi és zenekritikus, humorista és szerkesztő, színházigazgató. Gyakori rádiós és televíziós szereplései kabarékban, szórakoztató műsorokban tették közismerté. 1946-ban ezen a napon született Donald Trump, amerikai üzletember, politikus, az USA 45. elnöke. 1954. június 14-én látta meg a napvilágot Kemény Dénes, magyar vízilabda mesteredző. 1969. június 14-én született Steffi Graf, német teniszezőnő. Ők voltak a nap híres szülöttei, most lássuk, kiknek halálozási évfordulójuk kapcsolódik ehhez a naphoz.

1680. június 14-én hunyt el Báthori Zsófia, második Rákóczi György erdélyi fejedelem özvegye, első Rákóczi Ferenc anyja, második Rákóczi Ferenc nagyanyja. 1837-ben ezen a napon hunyt el Giacomo Leopardi, olasz költő és gondolkodó. 1859. június 14-én hunyt el Jerome K. Jerome, angol író, publicista. Humorral és iróniával megírt sikerregénye A három ember egy csónakban. 1907. június 14-én halt meg Belecskai Megvárt András, gépészmérnök, a magyarországi villamosipar elindítója. Vállalatigazgatóként és feltalálóként is kiemelkedő szerepet játszott abban, hogy a 19. század utolsó harmadában a magyar gép- és villamosgépipar világszínvonalúvá vált. 1944-ben ezen a napon hunyt el Roth Miksa, magyar üvegfestő és mozaikművész. Munkáját művészi szintre emelte, stílusát kezdetben a historizmus, majd a szecesszió és az art deco, illetve ezek ötvözete jellemezte. Számos hazai és külföldi elismerésben részesült. 1898-ban elsőként neki ítélték az iparművészeti állami aranyérmet. Az 1900-as párizsi világkiállításon ezüst, az 1902-es torinói és az 1904-es Saint Louis-i világkiállításon pedig aranyéremmel tüntették.

zenéjét szerezte, 90 lemeze jelent meg. A The Misery Movie Dam című zeneszáma a Kalambó sorozat 38. epizódjában hangzott el. Ők voltak azok az ismertebb személyek, akiknek halálozási évfordulójuk június 14-éhez kötődik. Ma van a Véradók világnapja, valamint a Zászló napja az Egyesült Államokban 1777-től és a hadsereg születésnapja 1775-től. Június 14-i kalendári munkát hallották.

imádkozom most ezért az országért, és azért, hogy nagyobb dolgokat tegyél és tehessél velünk, mint amit mi elképzeltünk. Istenem, hozzuk eléd most ezt a helyzetet, ezt a bizonytalanságot. Tudjuk, Uram, azt, hogy Te veled a mi lábunk sokkal tovább mehet, mint amit el tudunk képzelni, mint amit valaha is álmodtunk. Kérlek, hogy így állj meg bennünket, és így legyél velünk, és adj reménységet a nehéz helyzetekben, adj gyógyulást a betegségekből, és legyél velünk.

0: A napkalendáriumát hallhatták Szabó Anita szerkesztésében. A következőkben névnaposainkat köszöntjük.
1: Június 14-én Vazul, Zalán és Valér névnapokat ünneplünk. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. A Vazul brazil név régi magyar vazul formájából származik. A helyes kiejtés vászol, vászolj lett volna. A Zalán Anonymus szerint a honfoglalás előtt a Duna-Tisza közén uralkodó vezérneve volt. Ezt a nevet a Tisza torkolatánál fekvő Zalánkamen, Szalánkemnyin helységnévből alkotta a krónikai író. A helynév szláv eredetű, jelentése sóskő. A személynév eredeti olvasata Szalan lehetett. A név mai formája 19. századi téves olvasat alapján Vörösmarty Mihály Zalán futása című hős költeménye nyomán vált ismerté. Az erdélyi Zalán helyiségnév szintén szláv eredetű, jelentése sós, patak, forrás. A Valér latin eredetű név, a Valerius családnévből származik, jelentése erős, egészséges. Köszöntünk tehát június 14-én minden Vazul, Zalán és Valér nevű hallgatónkat. A következő dal szóljon nekik, és mindazoknak, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy életük más fontos eseményére emlékeznek. Isten éltesse őket sokáig.
0: Névnaposainkat köszöntöttük fel, Isten éltesse őket.

0: Homokóra.
1: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm az Ágnusz Rádió hallgatóit Homokóra adásunk utolsó órájában. A mikrofonnál Ungvári Szentét hallják. A mai vasárnapi beszélgetés rovatunkban a 10 éves évfordulót ünneplő Mesekutkóról hallhatják összeállításunkat, valamint a város legrégebbi világi emlékművének, a Karolina oszlopnak a történetét is megtudhatják, Weisz Attila művészettörténésztől. Szerkesztő Bálint Enikő.
2: Vasárnapi beszélgetés.

0: Békesség Istentől! Sok szeretettel köszöntöm a vasárnapi beszélgetés rovat hallgatóit, a mikrofonnál Bálint Enikő. A mai rovatunk első percében egy 10. évfordulót ünneplő mesekuckos összeállítást hallhatnak, ezt követően egy történelmi barangolásra hívjuk meg hallgatóinkat, amelyben a Karolina oszlop múltjáról hallhatnak. Tartsanak velünk! Tíz évvel ezelőtt két doboz könyvvel indult el a Mesekuckó. Azóta közösségé, találkozás helyi és sok család közös pontjává vált. A 10. születésnap apropóján kérdeztük Brem Ágnest, a Mesekuckó alapítóját a kezdetekről. Két doboznyi könyv és 10 év. Tudna mesélni erről a nosztalgikus pillanatról?
1: Erre az ünnepre készülve végig kellett fésülnöm a fényképeket. Próbáltunk ilyen erekjéket előszedni erre az alkalomra, ami elkísért minket az úton, és nagyon-nagyon sok emlék felidéződött, és azt kell mondanom, hogy nagyon sok találkozás szövi ennek a könyvtárnak a történetét, hisz gyakorlatilag a semmiből indítottuk ezt a könyvtárat, és ez a 9 év alatt nagyon sokan mellénk szegődtek, és segítettek tolni ezt a szekeret előre, és építkezni, és elmondani azt, hogy így 9 év, 10 év után lett egy rendes könyvtárunk, van könyvtárosunk, 8 órában nyitva van a könyvtár, és majdnem 600 család használja napi szinten, ez egy óriási eredmény, és igen, hát ezt meg kell ünnepelni, úgyhogy ezért is álltunk meg egy pillanatra, és emlékezni, és tervezni. A Mesekuckó tovább megy.
0: Tudna mesélni az, ami kihívás volt az elindulásban, de mára már nem.
1: A legnagyobb kihívás talán az volt a sok év alatt, hogy az ember, amikor kezd gondolkodni, akkor egyből mindent is szeretne. Hirtelen legyen olvasóterem, legyen gyerekprogram, legyen ez, legyen az, és az volt szerintem a legnagyobb kihívás, hogy mindig ezeket az álmokat a lehetőségekhez kellett szabni, és megnézni, hogy miről mondunk le, és mi az, amiről nem fogunk lemondani, és amiért érdemes még küzdeni egy kicsit. De úgy gondolom, hogy sikerült egy nagyon természetes, organikus fejlődést elérnünk, hogy tényleg olyanok, akik az elején jártak hozzánk kölcsönözni, aztán később nem, mert a gyerekek nagyok, sok-sok év után is szívesen jönnek, szívesen kapcsolódnak be mindenféle tevékenységünkbe.
0: Mára már mások az álmok és mások a kihívások?
1: Azt hiszem, hogy talán azért, mert a mi gyermekeink is felnőttek, és most már látjuk, hogy például a tiniknek mennyire más igényeik vannak, meg hogy mennyi minden csalogatja őket, és ebben a világban megmutatni nekik, hogy még mindig az olvasás az egy igazi örömforrás tud lenni. Ez egy nagyon komoly kihívás. Ugyanakkor ez meg új célokat is tud nekünk adni, hogy nekik például mit tudnánk, a Mesekuckó vagy a könyvtárként mit tudnánk nyújtani a jövőben.
0: Mit jelent az, hogy itt lehet ez a 10 éves évforduló és Mesekuckó?
1: Nem is tudom, én nehezen ünneplek, poénkodtam is, hogy én a minden nap elvégzett munkának a híve vagyok, úgyhogy nekem a Mesekuckó mindig is az életem része volt, a gyerekeim

0: Poénkodtak, hogy a mesekucka a negyedik gyermek a családban, hogy mindig is ott volt, és mindig is kellett foglalkozni vele. Úgyhogy nekünk ez most így egy nagy öröm, hogy a mesekuckó így a családi körünkből egy kicsit kilépett, és még többen tudnak jönni, és még több programmal tudunk szolgálni a közösséget.
1: Hogyan működött a mesekuckó, mielőtt nem volt könyvtáros, és hát igazából ön vitt mindent is. Hogy működjön?
0: Gyakorlatilag úgy működött, hogy meghirdettük, és az emberek folyamatosan hoztak adománykönyvet. A gyerekeik kinőtt könyveit hozták be, és mindig meghatott az, hogy nem a uncsi könyveket, vagy azokat, amiket nem szívesen olvastak, hanem tényleg nagyon sok esetben kedvenceket is behoztak. És akkor ezeket bevezettük egy katalógusba, online le kellett foglalni, mint egy online boltba kiválasztottad, mit akarsz vinni, és akkor érte kellett jönni. Amikor eljöttek a könyvtárhoz, az egyetemi könyvtárban volt akkor a mesekuckó, akkor szóltak, én kivittem a pakkot, ők átadták a pakkot, ami náluk volt, és akkor cseréltünk, és mindenki ment tovább. És akkor évente, azt hiszem két, az ünnepi könyvhéten és a kolozsvári magyar napokon kiköltöztünk a romkertbe, vagy a Bánfi palotába néhány napra, és akkor mondjuk két napig folyamatosan lehetett találkozni, és azok voltak azok az alkalmak, amikor tényleg ráérősen lehetett beszélgetni.
1: A közeljövőben látja ugyanezt az alkalmazási módot, hogy behoznak könyveket, és a könyvek cserélődnek, gazdát cserélnek a könyvek.
0: Gyakorlatilag mi folyamatosan átveszünk adománykönyveket, és ezekkel az adományokkal tudjuk támogatni a megyei könyvtárhoz vinni könyveket, illetve kolozsvári, óvodai és iskolai könyvtáraknak is szoktunk átadni könyveket, ami nekünk már megvan, több példányunk van, akkor ezekből frissen indult óvodai csoportoknak szoktunk készíteni egy-egy pakkot. A bölcsi csoport vitt most nemrég könyveket, úgyhogy az, ami hozzánk behoznak, mert tudják, hogy jó helyre kerülnek, mi is igyekszünk tényleg felhasználni, és tényleg a közösség szolgálatába tenni.
1: Könyvkölcsönzési folyamat hogyan történik?
0: Igyekeztünk egy olyan weboldalt készíteni, egy olyan katalógust, ami igazán felhasználóbarát. Nagyon sok esetben a könyvtárak elég merevek, cím, szerző, stb. Mi igyekeztünk olyan címkékkel és szűrési lehetőségeket adni a szülőknek, ami segít nekik eligazodni a könyvek között. Tehát lehet korosztályra szűrni, lehet tematikusan szűrni, és akkor a szülők otthon kiválogathatják mindazt, amit mindenképpen akarnak, és aztán bejönnek a gyerekekkel, jönnek a könyvekért, és akkor még néhány kiválasztott könyv mellé még válogatnak a polcról a gyerekekkel. Szerintem ez is nagyon fontos folyamata a kölcsönzésnek, hogy a gyerekek jöjjenek, lássák, levegyék a könyveket a polcról, nézzék meg, és tegyék vissza, ami nem tetszik, tehát hogy ez is egy folyamat, ami során ők megtanulják kiválogatni, mi az, ami nekik való, mi az, ami az ők ízlésüknek meg felelő.
1: Hogyha már mesekuckó és olvasás, melyik az a mű, amit legutóbb olvasott, vagy jelenleg olvas, ha már lehet ilyen személyes?
0: Gyakorlatilag igazából most már van felnőtt részlegünk is, és nagyon sok új könyv is van, ami a felnőtteknek új könyvek, és Bogi szokott a kezembe nyomni könyveket, amit úgy gondol, hogy fog tetszeni, úgyhogy ebbe a futóvilágban ennyi teendő mellett is az ember igyekszik, amennyire sikerül erre időnt szánni.
1: Mit jelent ez az esemény, hogy megvalósult? És itt vagyunk.
0: Számomra mindenképpen ez csak egy mérföldkő. Úgy érzem, hogy ennek folytatódni kell, akkora igény van rá, hogy itt szó sem lehet arról, hogy most így karba tesszük a kezünket, és azt mondjuk, hogy na jól dolgoztunk, és hogy akkor most lehet pihenni. Újabb és újabb kihívások jönnek, és úgy gondolom, ahogy ez a közösség növekszik, úgy a feladatok is nőnek. Úgyhogy egy mérföldkő, kicsit nosztalgiázunk egyet, de igazából a munka vár, úgyhogy én mindenképpen a jobb jövőben szeretnék tekinteni és megnézni, hogy mi az, amin lehet dolgozni. Mi az, ami megvalósítható mindabból a cifra álomból, amit úgy az ember így hirtelen elképzel, amikor arra gondol, hogy mit tudom én tini könyvtár, abból mit lehet megcsinálni valójában. 10 év, egy fantasztikus közösség, és úgy gondolom, hogy lehet velük építkezni, tehát hogy lesz itt támogatás továbbra is.
1: Víg Boglárka, a Mesekuckó könyvtárosa mindig tele van ötletekkel a polcok és a könyvek társaságában. Szeretettel fogadnak és adnak át minden könyvet. Vele beszélgetünk.
2: Én tulajdonképpen másfél évvel ezelőtt, amikor a Mesekuckó megnyitotta kapuit itt a Heltai Alapítvány könyvtárának a tereiben, akkor kerültem ide könyvtárosként, és én azóta vagyok részese ilyen formában is a Mesekuckó csapatának. Azelőtt is mesekuckóztunk egyébként, nekem 3 gyermekem van, és hát nem is tudom, úgy emlékszem, hogy 2019 tájékán kapcsolódtunk be, vagy kezdtünk a Mesekuckóból kölcsönözni, amikor a nagyfiam rákattant a Bori könyvekre, és már nem győztem anyagilag tulajdonképpen ezeknek a beszerzését, és akkor ez volt az első alkalom, hogy a Mesekuckóból elkezdtünk Bori könyveket kölcsönözni, és a második kölcsönzés után, amikor folyamatosan, vagy 2-3 alkalommal is csak Bori könyveket kértem ki a Mesekuckóból, és akkor Ági egyszer csak melléjük tett még 3 másikat jelezvén ezzel, hogy azért van egyéb választék is a Mesekuckóban.
1: Milyen programokat ajánl a Mesekuckó, amióta persze itt vagy?
2: Most már elég színes a paletta, meg folyamatosan színesedik tulajdonképpen a paletta. Rendszeres programunk az a keddi mesemondás, minden kedd délután 5 órától mesét mondunk a gyerekeknek, vagy papírszínház mesét, vagy diavetítés zajlik, illetve havi rendszerességgel, minden hónapban egy-egy alkalommal. A Tekergő Mese Ösvény Egyesület mesemódója Ólár Csilla szokott eljönni mesét mondani a gyerekeknek, de ezeken a keddi alkalmakon szerveztünk már bábelőadást is, illetve egy alkalommal a másodéves színi és egyetemisták hoztak moha és páfrány meséket, az is egy nagyon különleges előadás és színf volt ebben a kavalkádban. És ugye 5 órától van a mesemondás, 6 órától pedig a Heltaiban gyermektáncház zajlik, úgyhogy így összekötöttük ezt a 2 eseményt. Ez tanév ideje alatt zajlanak ezek az alkalmak. Ezen kívül rendszeresen fogadunk óvis és iskolás csoportokat, eljöhetnek délelőttönként a könyvtárba, és akkor interaktív tematikus foglalkozásokat tartok nekik, attól függően, hogy éppen hol tartanak a tananyagban, ahhoz illeszkednek általában ezek a tevékenységek. Ezen kívül nyitott könyvek éjszakáját szerveztünk múlt ősszel, ezt szeretnénk rendszeressé tenni. Eddig egy alkalommal került rá sor, de most ősszel várható a következő alkalom is. Részt szoktunk venni a kolozsvári magyar napokon, az ünnepi könyvhéten, most tavaly is, meg idén is papírszínház meséket is fogok mondani. Az adventi sokadalmon is ott szokott lenni a mesekuckó. Akkor útnak indítunk egy közösségi kertet is. Tulajdonképpen holnap fogjuk megépíteni a magaságyásokat a Heltai zöld füves eldugott udvarán, és jövő héten pedig szintén egy foglalkozás keretében a gyerekekkel beültetjük majd ezeket az ágyásokat, és közösen fogjuk őket gondozni, illetve különböző programokat is fogunk majd e köré, a kezdeményezés köré is szervezni.
1: Hogyan találnak meg ezek a témák, mert nagyon színes felhozatal?
2: Tulajdonképpen adják magukat ezek a témák. Úgy született meg a keddi mesemondásnak az ötlete, hogy megnyílt a mesekuckó itt ezekben a terekben, és akkor elkezdtünk azon gondolkodni, hogy mi lenne a legkézenfekvőbb, legegyszerűbb, de ugyanakkor sok olyan program, amely sok embert érdekelhet. És akkor így jött ez az ötlet, hogy akkor legyen mesemondás, de akkor ne klasszikus értelemben vett mesemondás, tehát ne könyvből olvassunk föl mondjuk, hanem legyen benne valami kis csavar, legyen a szokványostól egy picit eltérő, és akkor így jött ez az ötlet, hogy mondjunk papírszínház meséket, illetve vetítsünk diafilmet. És akkor ugye azért tettük kedden 5 órára ezeket az alkalmakat, mert hogy így összekapcsoltuk tulajdonképpen az itteni programot a gyerektáncházzal, és akkor így 2 tábort hoztunk össze egy fedél alá.
1: Hogyan működik a könyvkölcsönzés?
2: Könyvkölcsönzésnek többféle módja is van. A legkézenfekvő, vagy a hagyományos módja az az, hogy bejönnek ide, és válogatnak a polcukról, és kikölcsönzik a könyveket. Egyébként 2 hétre kölcsönzünk könyvet, és ezt újabb 2 hétre meg lehet hosszabbítani, ha nem sikerül befejezni, és nálunk nincsen korlát arra nézve, hogy hány könyvet visznek el, tehát rá van bízva az olvasókra, hogy mennyi az a könyv mennyiség, amiről úgy gondolják, hogy ennyi idő alatt el tudják olvasni. ezen kívül vannak átvevőpontjaink, akiknek nehézkes eljönni valamiért a könyvtárba, ők megtehetik azt, hogy a honlapunkon keresztül lefoglalják a könyveket, megjegyzésben jelzik azt, hogy az Erdélyi Hagyományok Házába vagy a Napoka utca 7 szám alatt lévő optikába kérik a könyveket, és akkor onnan átvehetik, vannak, ott elhelyeztünk egy mesekuckós dobozokat, onnan tudják átvenni a könyveket, illetve vissza is hozni őket, illetve a tanév folyamán heti rendszerességgel Kolozsvár területén biciklis futár, és segít nekünk a könyvek házhoz szállításában, úgyhogy akinek egyik megoldás sem fekszik, az igénybe veheti a biciklis futárt is. De ugyanakkor vannak lelkes édesanyák, vagy családok, akik megszervezték azt, hogy Györgyfalvára visznek heti rendszerességgel könyveket, tehát hogy a Györgyfalvi családoknak nem kell ide eljönni, hanem van egy anyuka, aki minden csütörtökön jön, és akkor viszi a Györgyfalviaknak a könyveit. Ugyanígy van egy tordai édesanyja, aki Tordára és környékére havi rendszerességgel visz könyveket, és a Mikó óvodától is két hetente szoktak jönni az egész óvodának a kölcsönzését.
1: Melyik az a korosztály, amelyik inkább meg szokott fordulni, vagy inkább kölcsönöz innen?
2: Nagyon határozottan a 3-6 és 5-8 évesek azok, akiknek a részleg legnagyobb a forgalom. Ugye ez még az a korosztály, ahol inkább a szülők olvasnak a gyerekeknek, és az a korosztály, akiket még jobban el lehet érni a könyvekkel. Úgyhogy ezek a legforgalmasabb részlegeink, de a 6-10 éves korosztály, ahol már a gyerekek tanulnak, illetve megtanultak olvasni, illetve még a 9-12 is egészen jól működik.
1: Szoktak idejönni tinék, fiatal felnőttek, fiatalok, és elidőzni egy-egy könyv mellett, vagy csak keresni egy csendes zugot?
2: Igen, előfordul. Tinédzserek ritkábban teszik tiszteletüket. Én ezt annak tudom be, hogy nagyon-nagyon sok programjuk van, tehát hogy nekik már ugye hosszú az iskolában lét is, rengeteg a házi feladat, és ezen kívül a mindenféle plusz tevékenységek, úgyhogy ők nagyon-nagyon megválogatják azt, hogy hova és hogy, de vannak tinik, akik be szoktak jönni, illetve vannak szülők is, akik nagyon elfoglalt tini gyermeküknek szoktak könyvet kölcsönözni. Előfordul az is, hogy bejönnek akár felnőttek is, és egy kicsit leülnek és olvasgatnak. Jellemzőbb az, hogy a kisbabás anyukák töltenek el itt több időt délelőttönként, tehát délelőttönként inkább ők azok, akik a könyvtárat látogatják, délutánonként pedig ugye már a iskolás korosztály az, aki inkább jön. Viszont létrehoztunk, vagy kialakítottam egy felnőtt express polcot a bejárattal szemben, tulajdonképpen ez 3 polc, amire a legfrissebb és leginkább keresett felnőtteknek szóló könyveket helyeztem el. És ez az ötlet onnan jött, hogy a felnőtt részlegünk az egyrészt a galérián van, ezért a gyerekkel érkező szülőknek sokszor, főleg ha kisgyerekkel jönnek, akkor nincsen lehetőségük arra, hogy fölmenjenek a galériára, és ott nézelődjenek, válogassanak maguknak. Viszont erről a polcról igen. És vannak olyan túlnyomó részt édesanyák, akik többször is panaszkodtak, hogy nincsen idejük olvasni, viszont ezen a polcon megláttak olyan könyveket, amik nagyon megtetszettek nekik, és hazavitték őket, elolvasták, visszahozták, és aztán elkezdtek lassacskán, úgy fokozatosan egyre többet kölcsönözni, és visszatértek az olvasáshoz.
1: Te, mint könyvtárosként, hogy látod, hogyan lehetne még jobban népszerűsíteni az olvasást?
2: Talán az segíthetne, hogyha még több korosztály számára szerveznénk akár mi is programokat, például a tinik számára nagyon vonzó lehetne valami olyan tevékenység, a könyvtárban zajló tevékenység, ami igazán érdekli őket, felkelti az érdeklődésüket, és akkor már inkább eljönnének a könyvtárba, és többet nézelődnének, olvasgatnának valószínűleg.
1: Van ideje egy könyvtárosnak olvasni a könyvtárban? A mesekuckóba?
2: Igen, ez egy, nem tudom, sokakban él ez a romantikus kép, hogy a könyvtáros ül az asztal mögött és olvasgat egész nap. Ez rám nem igazán jellemző. Tulajdonképpen azon, tehát hogy most már a hagyományos könyvtári teendőkön túl, ami azt jelenti, hogy a könyveket kikölcsönözzük, illetve visszavesszük az olvasóktól, azon kívül rengeteg tennivaló van. A mesekuckó az egy kicsi könyvtár, itt nincsenek részlegek, úgyhogy tulajdonképpen a beszerzéstől a könyveknek a polcra kerüléséig minden lépést Ágival közösen nekünk kell megtenni. Tehát onnan kezdődően, hogy megvásároljuk a könyveket, azokat bevezetjük a rendszerbe, felcímkézzük őket és feltesszük a polcra. Ez egy eléggé időigényes dolog. Ezen kívül a különböző programokat is valamikor meg kell szervezni, ezt szerencsés munkaidőben elvégezni. Úgyhogy

0: aztán itt a mesekuckóban kibeszélik. És lévén, hogy itt kezdték tartani egy ideje a találkozóikat, akkor úgy én is bekapcsolódtam, és most már eleinte azt a havi egy könyvet sikerült elolvasni, de most már eljutottam oda, hogy többet is tudok olvasni. Sikerült kialakítani azt, hogy időt tudjak szánni az olvasásra. És a múlt havi könyv az most nagyon nagy kedvencem lett. Ez Isabel Allende Kísértett ház című könyve volt. Ő egy dél-amerikai chilei szerző. 1982-ben jelent meg ez a regény, de hihetetlenül aktuális, és nagyon-nagyon tetszett, úgyhogy még mindig azóta is a hatása alatt vagyok, úgyhogy most per pillanat ez a személyes kedvenc.
1: Simai Eszter hűséges mesekuckós olvasó, könyvkölcsönző, ő mesél nekünk.
2: Nem emlékszek arra az időszakra, amikor még nem volt meg a könyvtárhelység, viszont Ági nénékkel jobban vagyunk, és akkor nagyon volt olyan, hogy kértük Ági nénit, hogy hozzon könyveket, és akkor ilyen 5-7 könyvet egyszerre így, és akkor olvastam, de szerintem egy vagány maga könyvtár.
1: Jelenleg mi az, amit olvasol?
2: Fú, most jelenleg nem olvasok semmit, nem rég fejeztem be Fiala Borcsának a balatoni nyomozását, nem mesekuckóból volt kaptam, de mesekuckóból nagyon szeretem Deiner Laurának a könyveinek, például az utolsó Szent Johanna Gimiének az utolsó néhány kötetét innen olvastam.
1: Mennyi idő alatt szoktál kiolvasni egy könyvet?
2: Nagyon szeretek olvasni, és általában úgy van, hogy ha valami érdekeset találok, az általában nem nagyon kerül le, amíg nem olvasom, szóval az ilyen hosszabb könyvek azok éjszakásán nyúlnak. Egy-két nap attól függ, hogy milyen hosszú.
1: Mennyi időt szoktál itt eltölteni a mesekuckóba? Itt kezded el az olvasást, és otthon folytatod?
2: Igen, általában amit kiveszek, abba belenézek, és volt, amikor belefeledkeztem, és ilyen jó egy órát még itt üldögéltem, és olvasgattam, mert hát érdekes könyvek vannak, és van, amiben, ha mindenbe beleolvasok, az sok idő.
1: Miért jó olvasni? Mit mondanál a társaidnak? Miért olvassanak?
2: Nagyon jó olvasni, mert nagyon sok stílussal találkozol, olvasással lehet rengeteget tanulni, ugyebár. Tehát, hogy nagyon sok, igaz, hogy fikciót, de rengeteg ilyen élettörténetet, életlátásmódot. Vannak az ilyen történelemre alapuló tudományos könyvek, amik ilyen regényként vannak megírva, szerintem azok a legérdekesebbek, abból lehet egyszerre tanulni, és nagyon élvezetesek.
1: Ez is lett volna a kérdésem, hogy milyen jellegű könyveket szeretsz jelenleg olvasni, de azt hiszem, hogy már meg is válaszoltad. Szokott olyan érzésed lenni, hogy egy-egy könyv által gazdagabb vagy, és tanultál új szavakat is, olyanokat, amit eddig nem is ismertél?
2: Igen, ez. Hát szavak azok inkább így rám ragadnak, nem veszem észre, de hogy rengeteg abszolút sorozattal, rengeteg híres történelmi személyt megismertem, és anélkül, hogy órákat töltöttem volna magolásával, így megtanultam rengeteg mindent korról, személyről.
1: Mesélj a legutóbbi könyvedről, amit mondtad, hogy innen kölcsönöztél ki, és elkezdted olvasni itt, és aztán otthon fejezted be.
2: Hát nagyon sok könyvvel így voltam.
1: Arra a könyvre gondolj, amiről tudsz is egy kicsit mesélni, hogy mi az érdekes benne, mit olvastál.
2: Lenér Laura könyvekkel, Szent Johanna Gimi, hát talán az utolsó kötettel voltam így, hogy anyukámmal jöttünk, anyukám beszélgetett könyvtáros nénivel, Bogival vagy Ágival, aki itt volt, és akkor én így kiolvastam a felét, és akkor szerintem ez egy nagyon jó könyv, Szent Johanna Gimi. Nem tudom, anyukámnak annyira nem tetszett, amikor úgy meséltem róla. Szerintem nagyon vagány, igaz, hogy egy úgy nagyobb korosztály, viszont vannak benne rettenetes, unalmas részek, viszont nagyon vicces, humoros, és vannak benne nagyon lehetetlen, viszont vicces, és a szereplők nagyon élők, nagyon lehet velük azonosulni.
1: Köszönöm, melyik lesz a következő, amit el szeretnél olvasni? Van már ötleted?
2: Hát szerintem nekiállok a Percy Jackson sorozatnak. Az kicsit hosszabb lesz valószínűleg, de ahogy meséltek róla, biztos vagány, és jó lesz, mert biztos érdekes is.

0: Az elkövetkező percekben Weisz Attila művészettörténész mesél nekünk a Karolina oszlop történetéről.
1: Sok szeretettel köszöntöm az Agnosz Rádió stúdiójában Weisz Attila művészettörténészt.
2: Örülök.
1: Ebben a műsorban a Karolina oszlopról fogunk beszélgetni, azaz az akkori kolozsvári képről. Milyen volt az a Kolozsvár, amit ez az oszlop ábrázol gyakorlatilag?
2: Jó kérdés, és hát ezt mi szeretnék tudni. Nyilván sokkal kisebb volt, mint most, sokkal kevesebb lakossal rendelkezett körülbelül. Hát most nem szeretnék nagyon satszolásokba belemenni, de hát szerintem körülbelül negyede, ha lehetett az akkori lakosság a mainak, vagy lehet még annál is sokkal kevesebb, külvárosokkal együtt. És amikor az oszlop felállítása, illetve az oszlop felállítása miatti alkalom között azért volt eléggé hosszú időszak, és ebben az időszakban ugye Kolozsvár az Erdélynek adminisztratív központjának számított, a gubernium korának itt a közepén vagyunk körülbelül, és ez a művészettörténeti tekintetben, hát ez így a nagyjából a klasszicizmus, Ampír, a Biedermeiernek az időszaka, és hát Kolozsváron ugye itt voltak ekkoriban az erdélyi adminisztrációnak a legfontosabb intézményei, a guberniumnak a különféle intézményei is, illetve mindenféleképpen egy fejlődő polgárvárosnak a képét mutatta, Erdély szinten mindenféleképpen, tehát az egyik legfontosabb erdélyi város volt, vagy talán a legfontosabb erdélyi város volt ebben az időszakban. És hát ugye ez a város egy olyan birodalomnak a keleti peremvidékén terült el, ami hát jó részt Európának a délkeleti iránya fele tudott igazából hát terjeszkedőleg fellépni, ugye ez a nevezzük Habsburg birodalomnak, aminek az irányítását nyilván Bécsből, a császárvárosból intézték, és hát ennek a nagy birodalomnak volt ekkoriban Erdély is a része nagyfejedelemség státussal, érdemes talán kihangsúlyozni. És az az időszak, amikor ennek az oszlop felállításának az apropója tulajdonképpen történt, az jó részt a napóleoni háborúknak a befejezése utáni nagyon-nagyon nehéz időszak volt, amikor hát a bécsi államkincstár, hogyha jól emlékszem, akkor csődöt jelentett, tehát egy államcsőd volt, és hát az a nyilván főleg a peremterületeket az nagyon-nagyon megviselte. És ugye ebben a nagy birodalomban voltak különféle területek, különféle zónák, különféle régiók, amelyeknek a kulturálisan, gazdaságilag, mindenféle társadalmi, mindenféle tekintetben nem fejlődtek azért ugyanolyan módon, vagy nem rendelkeztek ugyanazokkal a karakterisztikákkal. Voltak közöttük nyilván olyanok is, amelyek hát nagyon gazdagok voltak, voltak olyanok is, amik talán kissé szegényebbek, és hát nyilván, hogy az ilyen jellegű gazdasági problémák azok pontosan a kissé szegényebb régiókat érintették a legérzékenyebben. Ebben.
1: Ahogyan végig sétáltam a Karolina téren, és ránéztem az oszlopon az emberekre, az ember ábrázolásokra, egyfajta szomorúság, alázat, erőt éreztem.
2: Valószínűleg, hogy akkor ez így átjött, ugye, hiszen a Karolina oszlopot azt egy császár látogatásnak az emlékére állították, és ez önmagában is egy ilyen érdekes jelenség, hiszen egy császár látogatás nem feltétlenül vonza azt maga után, vagy vonja azt maga után, hogy egy emlékművet kelljen ennek állítani. 1817-ben volt ugye az a momentum, amikor Első Ferenc császár, illetve Karolina Augusta, az ő felesége Erdélybe látogatott, pontosan a korra jellemző pénzromlásnak, illetve hát a gazdasági problémáknak és az ezzel járó társadalmi problémáknak az enyhítése miatt. Ők a személyes jelenlétükkel próbálták az erdélyi lakosságot megnyugtatni, hogy hát a birodalomnak a központja azért gondoskodik róluk, nincsenek elfelejtve, és hogyha nagy gond van, akkor minden mindenféleképpen a segítő kezekre találnak ott. Ez egy olyan alkalom volt, ugye, ami Erdély történetében nem fordult elő nagyon-nagyon sokszor, hogy a császár személye tulajdonképpen eljöjjön Erdélybe, és Kolozsvárra is ellátogattak a császári házaspár, és hát a Karolina Augusta császárné a kolozsvári akkori kórháznak is egy jelentősebb adományt, illetve hát nyilván, hogy a császári párnak a fényes megérkezése, illetve az ezzel járó különféle események korszak Kolozsvárjában igen-igen jelentős momentumnak számítottak. A császári házaspár az a gubernátornak, Bánffy Györgynek a fényes palotájában szállt meg. A kísérete nyilván, amelyhez hát több tucat ember, vagy akár több száz ember is tartozhatott. Ők is a különféle kolozsvári polgároknál szálltak meg ki a maga rangja szerint nagyjából, és Kolozsvár városát is azért így a városi elöljárók azért próbálták kicsit kicsinosítani ugye ennek a látogatásnak az illő fogadására. És a látogatás az Dés irányából érkezett ez a látogatócsoport Kolozsvárra, és aztán néhány nap múlva majd Tordábra mentek, és ez az irány, ez valamilyen szinten a Karolina oszlopon is megjelenik, hiszen a korabeli fő keleti kapun jöttek be, középkapun, ugye ez a középutca, vagy hát ma ezt inkább ilyen Deák Ferenc utca, vagy Eroilor sugárút néven ismerjük, annak a végén volt a Kolozsvárnak az egyik fontos ilyen bejárata, és ezen keresztül jöttek be. Na most a császári párnak a bejövetelét, azt ugye a Karolina oszlopnak az egyik domborműve is ábrázolja, és ugye tudjuk, hogy a Karolina oszlopnak az eredeti helye az nem ott volt, ahol most van, hanem ez a főtéren volt, és a főtérnek ráadásul hát így a déli részén helyezték el, déli részének a közepén helyezték el. Az a dombormű, amely ezt a császári párnak a belépését ábrázolja Kolozsvárra, meg ennek a díszmenetnek a belépését ábrázolja Kolozsvárra, pontosan szembefordult a középkapuval. Tehát, hogy ez a pozíciója ennek a domborműnek azért ez így kicsit le is írta ugye azt az útvonalat, amelyet ez a fényes látogató csoport leírt. Karolina oszlopnak a történetét felidézve szerintem mindenféleképpen érdemes megidézni Kelemen Lajosnak, a neves művelődéstörténésznek a sorait, amit abból a tanulmányból, amit ennek a műnek szentelt. Tehát ő azt írja, hogy Toppler fejeztette be a félben álló emlékoszlopot, az oszlop négy sarkára új sasokat faragtatott, ezek vaskoszorúját Henzelberger János, kolozsvári lakatos verte, a császár és felesége féldomborművő képét pedig Bécsben öntötték. Ugye is itt ez az a lényeg, hogy ezt a portrékat, azokat is egy helyi művésztől rendelték meg, Nagy Sámueltől, és aztán ennek a helyébe más domborműveket készítettek. Azzal fejezi be Kelemen Lajos hát ezt a kis részt, amit érdemesnek tartok felemlíteni, hogy Toppler összes kiadásai az emlékoszlopra 16 ezer forintra rúgtak. És ezt nem lehet túlzásnak tekinteni, ha tudjuk, hogy a közönség által begyújtott tőke 10 év alatt a 7 ezer forintot sem érte el. Ezt az összeget a vállalkozóknak kellett odafizetni, akik az oszlopot sem végezték be. Csűrös Antal erdélyi szobrász sasait sem fogadták el, s a Nagy Sámuel féle portrék helyett is Toppler Bécsében készítetett újakat. Eddig az idézet.
1: Több mint másfél méter magas. Hogyan készült el? Milyen volt ez a folyamat? Arról tudna mesélni nekünk.
2: Igen, hát a domborművek igen több mint másfél méter magasak, de a Karolina oszlop az 10 méter magas. Én nem mértem meg, hanem csak így a szakirodalomból tájékozódom, de így szemre szerintem az a 10 méter az, hogy rendben van. És hát ugye itt arról van szó, hogy ennek a látogatásnak az emlékére a korabeli főbíró, Pál Sámuel főbíró kezdeményezte azt, hogy emeljenek egy emlékoszlopot, ami eléggé szokatlan volt különben ebben az időszakban, hiszen nem volt ez feltétlenül előírásszerű, vagy még megszokott sem, hogy császári látogatás után a város az egy emlékoszlopot állítson ennek az eseménynek, és hát ezáltal tulajdonképpen megrendelték Kolozsvárnak az első, mond világi jellegű köztéri emlékművét. Hogy a köztéri emlékműről beszélünk, akkor több minden szóba jöhet. Itt olyasmire gondolok én elsősorban, hogy ami körbejárható, tehát nem csak egy emléktábla mondjuk valamilyen épületnek a falán, hanem egy körbejárható, a teret mindenféleképpen meghatározó magas emlékmű, a világi emlékmű, ugye hiszen egy világi eseménynek állít emléket, és ebben az értelemben Kolozsváron ez volt az első emlékmű. Akkor, amikor ezt felvetették ennek az ötletét, akkor nyilván, hogy hát a guberniummal, meg a császár udvarral is egyeztetni kellett, elfogadták ezt az ötletet, és aztán a helyi művészekkel, tervezőkkel terveztették meg. Egy Nagy Sámuel volt a korabeli református kollégiumnak a rajztanára volt az, aki ennek a domborműves és hát ilyen figuratívabb részét megtervezte, illetve Winkler György építőmester volt, aki hát inkább az ilyen formai meg építészeti megoldásokat megterveztette, és le is tették az alapkövét 1822-ben, tehát 5 évre a látogatást követően már letették az alapkövet. Aztán maga a státua, ugye ezt státuának nevezték a korabeli kolozsváriak, a státuának az elkészülése az nagyon nehézkesen ment, mivel nem igazán gyűlt össze az adományokból erre szánt pénzösszeg, ami hát elég lett volna ennek a meglehetősen méretes emlékműnek az elkészítésére, és aztán Kolozsvárnak az ügyésze, egy bizonyos Toppler Imre volt az, aki úgy gondolta, hogy hát ő kipótolja saját vagyonából azt a hiányzó pénzösszeget, ami még szükségeltetett ugye ennek az emlékműnek a befejezésére. Ő ezt abban a reményben is tette, hogy hát, hogyha nemesi címet tud szerezni, aztán nem jött össze ez neki, meg anyagilag aztán bele is rokkant, valószínűleg nem pont talán csak ebbe, de mindenféleképpen igen-igen jelentős összeget, tehát több mint a felét ő áldozta ennek az emlékműnek az elkészítésére. Most 1822-ben teszik le az alapkövet, és hát meglehetősen későn, 1831. október 4-én, ugye Ferenc napján avatták ezt fel, ugye első Ferencnek a névnapján, úgyhogy ez a közbelevő 9 év, ez nyilván, hogy nem telt el eseménytelenül. Az emlékműnek az elkészítésében sok korabeli kolozsvári mester részt vett, akiknek néhány esetben a munkája aztán úgy tűnt, hogy nem megfelelő művészi tekintetben, és akkor újra csináltatták másokkal, tehát nagyon-nagyon kalandos ez az egész. Azt mindenféleképpen hozzátehetjük még, hogy a Karolina emlékműről született néhány művészettörténeti szöveg, cikk, de nagyon-nagyon alapos levéltári kutatásokat igazából még nem végeztek, főleg a város levéltárában ennek a műnek az elkészülésének a pontos folyamatát tekintve, úgyhogy itt azért még eléggé sok olyan részlet lehet, ami meglepetést okozhat majd a szakembereknek. Amiket azt lehet tudni, az, hogy ugye volt egy bizonyos Csűrös Antal, aki egy akkoriban Kolozsváron ismert szobrász volt, tőle rendelték meg az emlékműnek a sarkain látható ilyen császári sasokat, ugye, amelyek ilyen babérkoszorúkat tartottak a szájukban, ezeket fémből készítették nyilván a babérkoszorúkat, és aztán pontosan a Csűrös Antal sas szobrai az nem voltak megfelelőek, aztán azokat aztán kicserélték, illetve hát más szobrászok is részt vettek ennek a műnek az elkészítésében. Ami nagyon-nagyon fontos, és talán ezt kell a leginkább kiemelni, az, hogy miután a kolozsvári mesterekkel voltak annyira megelégedve a helyiek, a megrendelők, akkor felkérték a korszaknak egy nagyon-nagyon neves bécsi szobrászát, a Bécsi Akadémiának igen fontos vezető tanárát, bizonyos József Klíbert, hogy készítse el hát ennek az emlékműnek mondjuk a legfontosabb szobrászati elemeit. Ő készítette el itt Kolozsváron azt a két domborművet, ugye, ami hát a státuának a két oldalán áll. Az egyik ezek között ugye a említett császári bejövetel, a másik az pedig a Karolina Auguszta császárnét ábrázolja, amint hát a róla elnevezett Karolina kórházból kijön, vagy hát a kórház előtt, kórház épülete előtt ábrázolja a császárnét és a kíséretét. Ugye ez arra utal, ez a dombormű, vagy ennek a témája, hogy Karolina Auguszta egy fontos adományt tett akkoriban még a mostani Jókai utcában található kolozsvári kórháznak, aztán később ez a kórház ebből az adományból is igen fontos ilyen egészségügyi intézménnyé vált. Nem sokára át is költözött pontosan a mostani Karolina térre, annak a Ferences templommal szemben álló sarok épületébe, és aztán folyamatos bővítés, meg több intézmény átszervezés révén ez a kórház, ugye, ami fel is vette a Karolina Auguszta nevet, ez a kórház vált az intézményi ősévé a kolozsvári egyetemi klinikáknak. Tehát visszatérve, ugye Kliber József volt az, aki a leglényegesebb szobrászati munkákat elvégezte. Ő ennek a korszaknak, vagy Habsburg monarchiában ebben az időszakban ő számított talán a legpontosabb, legismertebb szobrásznak. Albertinában vannak például, vagy más nagyon-nagyon fontos helyeken. Különben magyar nyelvterületen is sokat dolgozott, nem csak szobrász volt, hanem rézmetsző is, festő is, Pannonhalmán is ismerjük munkáit, meg más nagyon-nagyon fontos helyszíneken. Tehát, hogy egy sokat foglalkoztatott, és általában nagyon lényeges helyszínekre szobrokat, meg más alkotásokat készítő művészről van szó, aki ismétlem Kolozsvárra eljött, és itt készítette el ezeket a domborműveket. Aztán a felavatási szertartás azt már nem várta meg, nem tudom, hogy mi okból, visszament, de mindenféleképpen nem sokkal azelőtt tért vissza Kolozsvárra. És még a szobrászati résznél maradva, a státuának a mostani északi oldalán, ugye ott látható a császári párnak is a márványba faragott portréja, ilyen profilból ábrázolt portréja, hogy a korszakban ugye nagyon-nagyon divatosak voltak ezek a profilból ábrázolt, egymás mögött ábrázolt portrék, kettes, hármas portrék is lehettek ezek akár, és A szakirodalom nem ír semmit a készítőjéről, könnyen elképzelhető, hogy ez is a Kliber munkája. Ezt általában Bécsben készítették, vagy Kliber, vagy esetleg egy másik bécsi mester. Ugye ennek is érdemes volna utána járni mondjuk a levéltári kutatásokkal.
1: Van 4 madár is az oszlopon. Ennek van valami jelentése?
2: Igen, ez a 4 madár, ez 4 sas, akik a császári reprezentációban játszanak szerepet, ugye a sasok, vagy hát a csőrükkel babérkoszorút emelő sasok, ezek általában a császári jelképeknek számítottak már az ókori Rómától kezdve, úgyhogy szerintem ennyi ezeknek a jelentősége. Mindenféleképpen, hogyha a levéltári kutatásokból mondjuk az ember még tájékozódni tudna, és mondjuk előkerülnek olyan szövegek, amelyek ennek a státuának a pontos ikonográfiáját leírnák, akkor valószínűleg, hogy erről is többet tudnánk. Azért nem olyan nagyon-nagyon bonyolult ennek az ikonográfiai ügye, hiszen ez azért volt készítve, hogy ezt mindenki megértse, az egyszerű ember is épp úgy megértse, mint mondjuk a nagyon-nagyon művelt emberek, és hát a császári párnak a látogatását, illetve hát a Karolina kórház számára szánt adományt, ugye mint jótéteményt hirdették, ezáltal nyilván a császári család, illetve hát a császári pár, meg maga a Habsburg dinasztiának is a pozitív megítélésében kellett szerepet játszania ennek az emlékműnek. Ez 1899-ig állt a főtéren, aztán amikor elkezdődtek ugye a Mátyás szobor megtervezésének a munkálatai, akkor kiderült, hogy hát főtéren 2 emlékmű egymástól nem túlságosan messze, azért nagyon furcsán néznek ki, és akkor nagyon helyesen úgy döntöttek, ugye, hogy a nagyságrendileg tulajdonképpen a Karolina térbe jobban beleillő státuát azt átviszik ugye a Karolina térre, amit hát ma már múzeum térnek neveznek. Tehát, hogy ez 1899-ben került a mai helyére.
1: A domborműven nagyon jól kivehető az akkori ruházat is. Hogyan öltözött az akkori ember? Érdekesnek találtam, hogy ez a részlet is megjelenik.
2: Hát hogyan öltözött ez? Igen. Többféleképpen öltöztek, és akkoriban nagyon fontos volt a társadalmi státus szerint való öltözködés, illetve hát valamiféle hagyományos öltözködés. Általában a különféle státusú embereknek mind-mind megvoltak a maguk öltözete, ami alapján őket jól meg lehetett ismerni, jól fel lehetett ismerni, és ez is eltűnik ezen a szobron. Nyilván, hogy mivel császári látogatásról van szó egy polgárvárosban, tehát általában inkább katonai, illetve polgári öltözeteket látunk ezeken a domborműveken, és a császári párnak a figurái azok kiemelkednek a domborműveknek a kompozíciójában.
1: Mondta, hogy több tekintetből, sok szempontból még homály fedi ezt az emlékművet. Hogy ajánlja, azaz mit ajánl? Hogyan kellene elindulni egy olyan úton, ami által több mindent megtudhatunk erről az oszlopról?
2: Voltak már próbálkozások, nyilván ennek az oszlop történetének a feltárására. 2-3 mérehatóbb tanulmányt ismerek én, ami megszületett erről az emlékről, de kutatást azt mindig lehet tovább folytatni, és amennyire én tudom, ennek az emléknek a kolozsvári városi levéltáron belül megtalálható levéltári anyagát azt nem igazán nézték még át, vagy én nem tudok nagyon erről. Kelemen Lajos művelődéstörténész írt egy eléggé alapos tanulmányt erről az emlékműről, és felsorolja az építésének, elkészítésének a körülményeit, felsorolja nyilván az itt szereplő művészeket, mestereket, de hát ezt azért mindig lehet pontosítani. És József Kliber ugye egy olyan kiemelkedő művész személyisége volt a korszaknak, ami miatt szintén érdemes akár Kolozsváron kívül is mondjuk guberniumi levéltár, vagy akár máshol is ezeknek a dolgoknak utána nézni, talán a személyes hagyatékában is. Nem tudom, hogy egyáltalán van-e ilyen, de lehetséges, hogy van. Tehát ezeket a forrásokat is mind-mind megnézni. Én szerintem ehhez készülhettek tervek, rajzok, levelezések, költségjegyzékek, mindenféle, és hát nagyon-nagyon izgalmas volna mindezt ugye feltárni.
1: Milyen szakemberek foglalkoztak még a domborműnek a kutatásával, vagy esetleg a restaurálásával? Erről, ha tudna mondani információkat.
2: Hát az emlékműnek a restaurálásáról olyan nagyon-nagyon sokat szerintem nem tudunk mondani, hiszen nem igazán volt ilyen. Nyilván, amikor ezt átvitték mai helyére, annak is lehetett egy procedúrája, egy technikai procedúrája, aminek különben szintén lehetnek levéltári forrásai, amit ugyancsak érdemes volna megnézni, hiszen nem tudjuk, hogy szakra pontosan elkészült-e minden, ami Mátyás téren volt, főtéren volt, a Karolina téren is, leginkább mondjuk a Szokli vagy az alsó részekre gondolok. A lényege az biztos, hogy azt átvitték. Voltak minden bizonnyal kisebb-nagyobb karbantartási munkálatai. Kelemen Lajos, ő például feljegyezte, hogy az egyik feliratban szereplő Claudiopolis szóból a C betű hiányzott, és akkor ilyen Laudopolis vagy Laudiopolis lett, ugye, ami hát ilyen örömváros, vagy valami ilyesmi lett volna, hogy a Claudiopolis a Kolozsvárnak a latin neve helyett, tehát egy kicsit ilyen mulatságos is volt egy adott ponton a latinul értők számára. Errealitás ugye az nyilván egy nagyon aktuális kérdés, amennyire én tudom, az év elején született is erre egy döntés a Kolozsvári Városháza részéről, hogy pályáztatják ennek a helyreállítását, és erről különben részleteket nem tudok, hogy mondjuk ezt kinyerte meg, ezt a pályázatot, vagy milyen szakemberek vennének ebben részt. Mindenféleképpen a József Libernek a munkái azok kiemelten elfoglalkozni. A státuának a legnagyobb része helyi kőanyagból készült, Kolozsvár környéki kőanyagból készült, és ez a Kolozsvár környéki, főleg ilyen meszes homokkő, ez híresen nem időtálló sajnos, és emiatt főleg ezeknek a ilyen Biedermeier stílusú, nagyon-nagyon aprólékos, nagyon finom megoldású domborműveknek a részletei, ezek veszélyes gyorsasággal tűnnek el, és sajnos ugye itt az is van, hogy ez a kőanyagnak a úgymond a lebomlása, az egyre gyorsabb és gyorsabb és gyorsabb. Tehát mondjuk az utóbbi egy évben biztos többet romlott, mint mondjuk az utóbbi egy év előtti évben. Ez nem követtem én különben ennek a folyamatát, de azért így szemmel láthatólag mondjuk régebbi fotókkal összehasonlítva ma azért már nagyon rossz állapotban vannak, főleg ugye ezek a nagyon-nagyon finom megoldások. Én még azt is el tudnám képzelni, hogyha erre mondjuk technikai megoldás adódhat, hogy a Mária oszlophoz hasonlóan tulajdonképpen ezeket a kiemelkedően értékes domborműveket, ezeket múzeumba helyezzék el, és másolatokkal helyettesítsék, ugye, hiszen a mostani levegőnek a minősége is egyáltalán olyan, ugye, ami hát fokozottan veszélyt jelent az ilyen jellegű emlékekre, míg egy múzeumi klimatizált viszonyok között tárolt emléknél azért ugye ezeket a folyamatokat, ezeket ártó folyamatokat le lehet lassítani, vagy akár meg is lehet állítani.
1: Van-e hasonló emlékmű oszlop más városokban, ugyanilyen státusszal?
2: Nem igazán van, tehát hogy ez önmagában is ritkaság, nem csak Kolozsváron, tehát nem csak azt lehet erről elmondani, hogy hát ez Kolozsvárnak az első világi jellegű köztéri emlékműve, hanem ebből a korszakból, tehát itt a 1820-as, 30-as évekről beszélünk, tehát amint mondtam, hogy ez az Ampírnak, meg a Biedermeier korszaknak az időszaka, mind a kettő nagyon-nagyon izgalmas művészettörténeti periódus. Máskülönben nem nagyon találunk Erdély városaiban ehhez hasonló nagyságrendű, vagy tematikájú, vagy korú stilisztikájú emlékművet. Az emlékműveknek az állítása sokkal inkább aztán 19. századnak a második felétől lett divatos, ugye a 48-49-es forradalom meg szabadságharc emléke után kezdtek el aztán egyre inkább megszaporodni ezek az emlékművek, meg aztán nyilván a világháborúk után is, és önmagában is, ugye, tehát egy ritkaság ennek a státuának, vagy a Karolina oszlopnak, ahogy ezt még szoktuk emlegetni, a megléte, tehát ezért is kifejezetten nagy odafigyelést igényel ennek az emlékműnek a karbantartása, megőrzése a következő generációk számára.
1: Mielőtt elkezdtük volna a beszélgetést, beszélgettünk az oszlopról, az emlékműről, és mondta, hogy számos kollégája is foglalkozott ezzel az emlékművel, és bele is ásta talán mélyebben magát.
2: Hát olyan számos nem sajnos, meg olyan nagyon ők sem ásták bele magukat, amennyire én tudom. Igen, foglalkoztak, hál' Istennek, és erről publikáltak is szövegeket, de amennyire én tudom, nem azzal a céllal foglalkoztak, hogy most ilyen nagyon-nagyon mélyreható kutatásokat végezzenek, hanem inkább nagy közönség számára írandó szövegek szintjén foglalkoztak, hiszen amennyire én tudom, ez egy olyan jellegű felkérés keretén belül történt ezeknek a szövegeknek a megírása, de ettől függetlenül ezek rendben vannak, és hát a mai tudásunk alapján minden lényeges információ ezekben megvan.
1: Ezek szerint akkor drukkolunk azoknak, akik szeretnének kutatni és mélyebbre ásni magukat az emlékmű az oszlopnak a feltárásáról, és reméljük, hogy a restaurálási folyamatok haladni fognak.
2: Én is nyilván nagyon szurkolok, nagyon örültem annak, amikor hallottam, hogy a Városháza ugye szeretné támogatni ennek a Karolina oszlopnak a helyreállítását, hiszen nagyon-nagyon indokol, tehát hogy ezt kell hangsúlyozni, hogy nem csak így randomra egy valamire így rámutatunk, hogy akkor, hanem itt ez tényleg rossz állapotban van, rengeteg részlete, nagyon-nagyon fontos művészettörténeti tekintetben, de urbanisztikai tekintetben, várostörténeti tekintetben is egy nagyon fontos emlékről van szó, egész országos vagy regionális szinten mindenféleképpen, és nagyon-nagyon ideje volt ugye nekifogni ennek. Az emlékműnek a romlása, ugye ez nem csak a környezeti hatások miatt volt így, hanem szerintem sok esetben meg is dobálták, nem feltétlenül nagyon-nagyon nagy rongálási szándékkal, de hát ilyen túlságosan kitett helyen van. Nyilván ez úgy is fog maradni, de talán hát, hogyha mondjuk egy fő dombóműveknek a cseréjével mondjuk mentesülnének ugye az eredeti liber alkotások ettől a veszélytől is. Úgyhogy én is szurkolok, ugye, hogy ez a projekt megvalósuljon. Remélem, hogy ebben a projektben megtalálják a megfelelő legjobb szakembereket. Hál' Istennek most már restaurátorok, építészek, vagy akár történész, művészettörténész kutatók most már szép számban vannak, akiknek komoly tapasztalatuk van hasonló munkában, úgyhogy az emberanyaggal szerintem nem lesz baj, csak meg kell találni a megfelelő szakembereket, akiknek ilyen téren már komoly tapasztalatuk van. Nem lehet szerintem ezt olyan szakemberekre bízni, akik mondjuk nagyon-nagyon a ilyen jellegű műemlékes pályájuknak az elején vannak, hiszen szerintem ez nagy tapasztalatot igényel.
1: Köszönjük, hogy felidézhettük a múltat. Itt lehettünk a jelenben.
2: Én is köszönöm, hogy itt lehetek a jelenben.

A mai vasárnapi beszélgetés rovatunk végéhez érkeztünk. A mesekuckó 10 éves, legyen még sok-sok év folytatása. Erről hallhattak egy összeállítást. Minket hallgatva elbarangolhattak a fejlődő polgárváros múltjához. Weisz Attila művészettörténész megosztotta velünk a Karolina oszlop történetét. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket. További áldott vasárnapot kívánok. A viszonthallásra, békesség Istentől!

0: vasárnapi beszélgetés.
1: A mai vasárnapi beszélgetés rovatunkban a Mesekuszkó születésnapjáról hallhattak összeállításunkat, valamint a Kincsesváros legrégebbi világi emlékművének, a Karolina oszlopnak is megtudhatták a történetét. Szerkesztő Bálint Enikő. Ezzel homokóra adásunk a végéhez ér. Pál levele a Filippiekhez 4. fejezetének 13. versével búcsúzom önöktől, amely így szól. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Indítsuk ezzel a gondolattal a mai napunkat. Munkatársaim és magam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt 3 órában Ungvári Szendét hallották. Ha tehetik, maradjanak velünk, hiszen ébresztő reggeli magazin műsorunkba várom önöket sok szeretettel. Békesség Istentől viszont hallásra, aki nem csatlakozna hozzánk.

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazin műsor.
1: Jó reggelt kívánok, békesség Istentől! Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat az Ágnus Rádió vasárnap reggeli ébresztő műsorában, június 14-én, itt a 88,3-as MHz-es frekvencián, illetve a www.agnusradio.ru honlapunkon. A mikrofonnál Ungvári Szentét hallják. Pál levele a Filippiekhez 4. fejezetének 13. versével köszöntöm Önöket, amely így szól. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Indítsuk ezzel az idézettel a napunkat. Most pedig lássuk, hogy mivel várom Önöket. Hamarosan a jó hír csendül fel, majd meghallgatjuk a nap áhítatát és kalendáriumot lapozunk. 6 óra 30 perckor harangszó rovatunkat sugározzuk, majd névnaposainkat köszöntjük. 7 órakor keddi aranyszalagtár rovatunk ismétlését hallhatják, majd a Szent Gellért kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből a bölcsőrészt felolvassa a rádiónk önkéntes munkatársa, Fájsmit Mária. Ezzel várom Önöket a következő 2 órában, ha tehetik, tartsanak velünk. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt 2 igét Farkas László, a kolozsvári Érisztelepi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Olyan szívet adok nekik, amellyel megismernek engem, hogy én vagyok az Úr. Jeremiás próféta könyvéből a 24. fejezet 7. verse. Ekkor így szólnak egymáshoz. Nem hevült a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton, amikor feltárta előttünk az írásokat? Lukács evangéliumának 24. részéből a 32. vers.
2: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: A következő percekben a napáhítat a csendül fel.

mai áid a címe, nem elhagyatva. Jézus hangosan felkiáltott. Éli, éli, lama, sabaktáni. Azaz, én Istenem, miért hagytál el engem? Máté evangéliuma 27. fejezetének 46. verse.

a mai áhítat szerzője Méri Vájá, zambiai testvérünk. Egy kis busz szűkülésén ültem, miközben a jármű zügykölődött az egyetemi oktató kórház felé, ahol tanultam. A szívemet súlyos csalódottság nyomta. Egy sor életemet meghatározó esemény miatt úgy éreztem, mennyei atyám elhagyott, Isten cserben hagyott. Önmagamat vádló gondolatok is kavarogtak bennem. Hogy merek haragudni Istenre a nehézségeim miatt. Hosszú ideig a szégyen tartott vissza attól, hogy szóba álljak Istennel. Aztán eszembe jutott a Máté evangéliumának 27. fejezetének 46. verse, ahol Jézus így kiáltott fel a kereszten: én Istenem, miért hagytál el engem? Abban a pillanatban ő úgy érezte, hogy Isten elhagyta. Ez az ige segített felismerni,

ismernem, hogy szabad csalódottságot éreznünk Isten iránt. Ez a felismerés vezetett vissza az Istennel való meghitt kapcsolathoz. Az önvád érzését felváltotta a bizonyosság, hogy Isten nem haragszik rám azért, mert dühös vagyok. Nem Isten tervelte ki az életem bal szerencsés fordulatait, de a fájdalmam közepette is ott volt velem. Isten jó marad akkor is, amikor az élet nem olyan jó. Csalódottság helyett már biztos voltam, hogy a kudarcok nem jelentik a történetem végét. Ahogy Jézus is végül feltámadt és győzedelmeskedett, úgy én is le fogom győzni életem nehézségeit.

imádkozzunk. Drága atyánk, köszönjük, hogy meghallgatott imáinkat. Emlékeztes minket arra, hogy te akkor is jó vagy, amikor a körülményeink nem azok. Amen.

Isten akkor is jó, amikor az élet nehéz. Hangsúlyozza Méri Bája, zambiai testvérünk. Ma imádkozunk azokért, akik haragudnak Istenre.

Június 14-ét írunk, ez az év 165. szökő évben 166. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 200 nap van hátra. Tekintsük át előbb, hogy milyen fontosabb történelmi események kötődnek ehhez a naphoz.

1826. június 14-én volt az isztambuli janicsár lázadás leverése. A lázadókat lemészárolták, a túlélőket száműzték, a janicsár hadsereget felszámolták. 1866-ban ezen a napon volt a porosz-osztrák háború kezdete. 1982. június 14-én befejeződött az év áprilisában kitört Falklandi-szigeti háború, melynek során az Egyesült Királyság visszaszerezte uralmát a Falkland-szigetek, a déli Georgia és déli Sandwich szigetek felett. 1985-ben ezen a napon aláírták a Schengeni Egyezményt. Ezek voltak azok a fontosabb történelmi események, amelyek június 14-éhez kötődnek. Most lássuk, kik a nap híres szülöttei.

1800-ban ezen a napon született Kibédi Péter fi Albert, református tanár és lelkész. 1830-tól a Nagyenyedi Főiskolán filológia és szentírás magyarázat tanár, majd 1849-ben elfoglalta az üresedésben levő református lelkészi állást. 1829. június 14-én született Laki Adolf, magyar ötvös művész, mecénás. Az 1867. évi koronázásakor ő javította ki Szent István koronáját, és ő készítette a koronázási ajándék díszszekrényeit. Gazdag ember volt, de feltűnés nélkül szétosztotta vagyonát. Jótékony és egyházi célokra legalább 1 millió koronát adott. 1908-ban névtelenül 300 ezer koronát adományozott a budapesti Fasori Református templom építésére. 1858-ban ezen a napon látta meg a napvilágot Dankó István művész nevén Dankó Pista, magyar cigánymuzsikus, nótaszerző. A kottaíráshoz nem értett, így dalait mások jegyezték le. Életét végig kísérte a nyomor, tüdőbaja egyre súlyosbodott. A népies műzene egyetlen olyan alakja volt, akinek személyét több író és költő megörökítette. Gárdonyi József, Gárdonyi Géza fia megírta Dankó regényes életrajzát,

1940-ben film is készült életéről, amelyben Jávor Pál alakította, ez volt a 200. magyar hangos film. A Magyar Rádió 2012. decemberében a magyar nótát és operettet sugárzó csatornáját Dankó Rádiónak nevezte el. 1864-ben ezen a napon született Alois Alzheimer, német pszichiáter és ideggyógyász. 1907-ben elsőként írta le a degeneratív demencia betegség jellemzőit, amit róla neveztek el Alzheimer-kórnak. Az időskorral járó demenciás esetek 70%-a Alzheimer-kórnak minősül, sajnos gyakorisága világszerte rohamosan emelkedik. 1917. június 14-én látta meg a napvilágot Kónya Albert fizikus, az MTA tagja, 1956-57-ben Magyarország oktatásügyi, illetve művelődésügyi minisztere. 1925. június 14-én született Darvas Iván, kétszeres Kossuth és kétszeres Jászai Mari díjas magyar színművész, a nemzet színésze. 1928. június 14-én látta meg a napvilágot Ernesto Guevara, ismertebb nevén Che Guevara, vagy egyszerűen Che, orvos, politikus, marxista forradalmár, gerilla vezér, kubai miniszter. A kubai forradalom egyik legendás vezetője, később a Kubai Nemzeti Bank elnöke, 1961 és 65 között ipari miniszter volt. Egy kudarcot vallott kongói kísérlet után Bolíviába próbálta meg a kubai forradalmat exportálni, de a hatóságok elfogták és kivégezték. Tudatos hős volt. Azt más, gyenge szervezettel, leromlott állapotban nézett szembe a rendkívüli fizikai és erkölcsi megpróbáltatásokkal. Erről szól Bolíviai Napló című könyve. Példaképpé vált és sok hívet szerzett az amerikai és európai egyetemi ifjúság körében a gerilla háborúra vonatkozó elméletével, valamint elképzeléseivel Kuba felépítését illetően. 1931. június 14-én született Abodi Béla, József Attila díjas, magyar író, műfordító, irodalmi és zenekritikus, humorista és szerkesztő, színházigazgató. Gyakori rádiós és televíziós szereplései kabarékban, szórakoztató műsorokban tették közismerté. 1946-ban ezen a napon született Donald Trump, amerikai üzletember, politikus, az USA 45. elnöke. 1954. június 14-én látta meg a napvilágot Kemény Dénes, magyar vízilabda mesteredző. 1969. június 14-én született Steffi Graf, német teniszezőnő. Ők voltak a nap híres szülöttei, most lássuk, kiknek halálozási évfordulójuk kapcsolódik ehhez a naphoz.

1680. június 14-én hunyt el Báthori Zsófia, második Rákóczi György erdélyi fejedelem özvegye, első Rákóczi Ferenc anyja, második Rákóczi Ferenc nagyanyja. 1837-ben ezen a napon hunyt el Giacomo Leopardi, olasz költő és gondolkodó. 1859. június 14-én hunyt el Jerome K. Jerome, angol író, publicista. Humorral és iróniával megírt sikerregénye A három ember egy csónakban. 1907. június 14-én halt meg Belecskai Megvárt András, gépészmérnök, a magyarországi villamosipar elindítója. Vállalatigazgatóként és feltalálóként is kiemelkedő szerepet játszott abban, hogy a 19. század utolsó harmadában a magyar gép- és villamosgépipar világszínvonalúvá vált. 1944-ben ezen a napon hunyt el Róth Miksa, magyar üvegfestő és mozaikművész. Munkáját művészi szintre emelte, stílusát kezdetben a historizmus, majd a szecesszió és az art deco, illetve ezek ötvözete jellemezte. Számos hazai és külföldi elismerésben részesült. 1898-ban elsőként neki ítélték az iparművészeti állami aranyérmet,

1974. június 14-én halt meg Henry Mancini, olasz származású amerikai zeneszerző. Nagyjából 500 film és tévésorozat zenéjét szerezte, 90 lemeze jelent meg. A The Misery Movie Dam című zeneszáma a Columbo sorozat 38. epizódjában hangzott el. Ők voltak azok az ismertebb személyek, akiknek halálozási évfordulójuk június 14-éhez kötődik. Ma van a Véradók világnapja, valamint a Zászló napja az Egyesült Államokban 1777-től és a hadsereg születésnapja 1775-től. Június 14-i kalendári munkát hallották.

0: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Sok szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó hallgatóinkat. Vasárnap reggeli ébresztő műsorunkban június 14-én. A mikrofonnál Ungvári Szentét hallják. Hamarosan tegnapi harangszó rovatunkat sugározzuk, majd névnaposainkat köszöntjük. 7 órakor keddi aranyszalagtár rovatunkat ismételjük meg, majd Gyökösi Endre, Mi az üzenet című könyvéből, a Bölcsőr című rész felolvassa rádiónk önkéntes munkatársa, Fájsmit Mária. Ha tehetik, tartsanak velem a következő másfél órában. A következő percekben harangszó rovatunkat hallhatják.
1: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.

Békesség Istentől, sok szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat harangszó rovatunkban. A mikrofonnál Ungvári Szentét hallják. A következőkben a református egyházak, római katolikus egyházak és az unitárius egyházak istentiszteleteinek és miséinek rendjeit ismertetem. Először a református egyházak istentiszteleteinek rendjét hallhatják. A Teológiai Intézetben 11 óra 15 perckor Benkő Zonda Tímea prédikál. A Farkas utcai templomban 10 órakor Füstös Tóth Paul tart istentiszteletet, 18 órakor Telegdi István szolgál. A Gyöngyfalvi úti templomban 10 órakor Fazekas Zsolt hirdeti az igét. A Kétágú templomban reggel 10 órakor Székely József, 18 órakor pedig Papákus tart istentiszteletet. A Napkelet utcai imaházban reggel 10 órakor Papákos prédikál. A Hídelvei templomban reggel 10 órától és 18 órától Szőlősi János szolgál. A Felsővárosi, vagyis Kakasos templomban reggel 10 órától és 18 órakor Lukács Róbert tart istentiszteletet. Az Újalsóvárosi Egyházközségben reggel 10 órakor Füstös Tóth Henrietta Beatrix hirdeti az igét, 18 órakor pedig Füstös Tóth Paul prédikál. Az Iristelepi templomban reggel 10 órakor Farkas László szolgál. A Kerekdombi templomban reggel 10 órakor Imre Jenő tart istentiszteletet, 18 órakor pedig Fazakas Csaba hirdeti az igét. A Szamosfalvi templomban reggel 11 órától és 18 órától Péntek Márton prédikál. A Kölesi Egyházközségben 9 óra 30 perckor Péntek Márton szolgál. A Bulgária telepi templomban reggel 10 órakor Barta István, míg 18 órakor Simon János prédikál. A Tóvidéki Egyházközségben reggel 10 órakor Bántó Tamás Csilla hirdeti az igét. A Törökvágási templomban reggel 10 órakor Bibza Gábor szolgál, 18 órakor Nagy Eszter tart istentiszteletet. A Kolozsmonostori templomban reggel 10 órától és 18 órakor Gede Csongor prédikál. A Százfenesi Egyházközségben 10 órától és 18 órától Máté István szolgál. A Kisbácsi Egyházközségben 10 órakor Olá Mátyás tart istentiszteletet. Az Apahidai templomban reggel 11 órakor pedig Sikó Csaba hirdeti az igét.

A következőkben a római katolikus egyházak miséinek menetrendjét ismertetem. A Szent Mihály templomban reggel 11 órakor Szent misét celebrál László Attila főesperes. 18 órakor Szent misét celebrálnak a főtéri plébánia papjai. A Szent Háromság, vagyis piarista templomban reggel 8 órakor Círják Ottó, 9 óra 30 perckor román nyelven Popescu Mihaice Krisztián, 10 óra 45 perckor olasz nyelven Szent misét celebrálnak a jezsuita szerzetes papok, 17 órakor angol nyelven Molnár Lehel, 19 órakor az egyetemisták Szent miséjét celebrálja Böszörményi Géza. A Ferencrendi templomban reggel 9 órakor és 12 órakor Szent misét celebrálnak a ferences szerzetes papok. A szertartás követhető a Kolozsvári Ferencesek YouTube csatornáján is. A Szent Péter és Pál templomban reggel 10 óra 30 perckor Szent misét tart Ferenc Antal. A Fájdalmas Szűzanya templomban a Monostori úton 9 órakor Székely Dénes celebrál. A Kolozs-Monostori Nagy Boldogasszony apátsági, vagyis Kálvária templomban 11 órakor Szent misét tart Székely Dénes. A Szűz Mária Szent Szíve templomban a Jobbágy utcában reggel 9 órakor és 10 óra 30 perckor Vízi Zakariás celebrál. A Jézus Szent Szíve templomban a Kerekdombon 9 óra 30 perckor Szent misét celebrálnak a piarista szerzetes papok. A Szent József templomban az Íris telepen 11 óra 30 perckor Szent misét tartanak a piarista szerzetes papok. A Szent István templomban a Dunád úton 9 óra 30 perckor Szent misét celebrál Böjte Csongor.

A következőkben az Unitárius Egyház Isten tiszteleteinek rendjét ismertetem. A belvárosi templomban reggel 11 órakor Norbert Zsolt prédikál. Az Írisztelepi templomban 11 órakor Mezei Csaba szolgál. A monostori templomban 15 órakor Rűz Fogarasi Tibor tartja az Isten tiszteletet.

0: Most az evangélikus egyház istentiszteletének rendjeit hallhatják. 10 órakor magyar nyelvű istentiszteletet Fehér Attila tart. 12 órakor német nyelven Gerhard Wagner prédikál.
1: Harangszó. Hit, remény, szeretet.
0: A következőkben névnaposainkat köszöntjük fel.
2: Június 14-én Vazul, Zalán és Valér névnapokat ünneplünk. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. A Vazul brazil név régi magyar vazul formájából származik. A helyes kiejtés vászol, vászolj lett volna. A Zalán Anonymus szerint a honfoglalás előtt a Duna-Tisza közén uralkodó vezérneve volt. Ezt a nevet a Tisza torkolatánál fekvő Zalánkamen, Szalánkemnyin helységnévből alkotta a krónika író. A helynév szláv eredetű, jelentése sóskő. A személynév eredeti olvasata Szalan lehetett. A név mai formája 19. századi téves olvasat alapján Vörös Marti Mihály Zalán futása című hős költeménye nyomán vált ismerté. Az erdélyi Zalán helyiség név szintén szláv eredetű, jelentése sós, patak, forrás. A Valér latin eredetű név, a Valerius családnévből származik, jelentése erős, egészséges. Köszöntünk tehát június 14-én minden Vazul, Zalán és Valér nevű hallgatónkat. A következő dal szóljon nekik, és mindazoknak, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy életük más fontos eseményére emlékeznek. Isten éltesse őket sokáig.

0: Névnaposainkat köszöntöttük fel, Isten éltesse őket.
1: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
0: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Önök az Agnus Rádió reggeli ébresztő műsorát hallgatják. Itt a 88,3-as MHz-es frekvencián, illetve a www.agnusradio.ro honlapunkon. A mikrofonnál Ungvári Szentét hallják. Pál levele a Filippiekhez 4. fejezetének 13. versével köszöntöm Önöket, amely így szól. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Indítsuk ezzel az idézettel a napunkat. Ebben az órában hamarosan felcsendül az aranyszalagtárovatunk, majd Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből a Bölcső című rész felolvassa a rádiónk önkéntes munkatársa, Fájsmit Mária. Ezzel várom Önöket a következő egy órában. Ha tehetik, maradjanak velünk. Most az aranyszalagtár következik, melyben a 2004. június 8-án közreadott keresztény élet műsort hallgatjuk meg. Szerkesztő Vitus István.
2: Aranyszalagtár.

Amint a szarvas kívánkozik a forrás vizéhez, úgy kívánkozik lelkem te hozzád, Istenem. Szomjazza lelkem az erőt, élő Istent, mikor jutok oda, hogy Isten színe előtt megjelenjek. Éjjel-nappal könnyem a kenyerem, hiszen napról napra azt mondják nekem, hol van a te Istened. Kiöntöm lelkemet, és arra emlékezem, hogyan vonultam a csodás hajlék helyére, az Isten házához hangos ujjongással és hálaadással, az ünneplő sokasággal. Miért vagy szomorú lelkem, miért háborogsz bennem? Bízzál Istenben, mert fogom még áldani őt, arcom üdvösségét, az én Istenemet. Lelkem elcsügged bennem, azért rád gondolok a Jordán és Hermon földjéről, a Miszár hegyéről, örvény-örvényt hívelő, amíg harsognak zuhatagjaid, mind áthaladnak rajtam árjaid és hullámaid. Nappal kegyességét küldi nekem az Úr, s éjjel neki szól énekem. Imádkozom éltem Istenéhez. Ezt mondom Istennek, oltalmazóm, miért feledkeztem?

tettél meg rólam? Miért kell szomorúan járnom kellnem, miközben sanyargat engem ellenségem? Amíg csontjaimat törve gyaláznak elnyomóim, és napról napra azt mondják nekem, hol van a te Istened? Miért vagy szomorú lelkem, miért háborogsz bennem? Bízzál Istenben, mert fogom még áldani őt, arcom üdvösségét, az én Istenemet. Ámen. 41. Zsoltár.

Áldás békesség minden kedves hallgatónknak. Önök az Ágnus Rádió keresztény élet című felekezetközi magazinját hallgatják. Köszönti önöket a szerkesztő Miklós György. Hamarosan John Bunyan állítatát hallhatják Mátyus Enikő tolmácsolásában, majd megismerkedhetnek az ezen a héten ünnepelt szentekkel. Ezt követően Sándor Boglárka a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia nyilatkozatát tolmácsolja önöknek, majd műsorunkat egy Bruno Ferrero történettel zárjuk, melyhez kellemes szórakozást, jó vételt kívánok önöknek!

Mentsd meg a te életedet, hátra ne tekints. Mózes első könyve 19-17. Mennyi veszély fenyegeti azokat, akik nem gyorsan futnak? Akik megelégednek azzal, hogy az utolsók között vannak? Vannak olyanok, akik azt hiszik, hogy ugyanúgy a mennybe jutnak, mint bárki más. De csak a leglustább és leglomhább keresztjének példáját követik. Úgy vélik, hogy a legeslegjobb, ha ezekkel együtt futnak. Közben elfelejtik, hogy a legutolsóknak van arra a legnagyobb esélyük, hogy a díjat elveszítsék. Tudjátok ugye, milyen sokba került a bolond szüzeknek, hogy túl későn érkeztek vissza. Akik készen valának, bemenének vele, tudni illik a vőlegénnyel, a mennyegzőbe, és bezáraték az ajtó. És aztán következik ez a szó, később. Később pedig a többi szüzek is megjövének, mondván, Uram, Uram, nyisd meg nékünk! Ő pedig felelvén mondta, bizony mondom néktek, nem ismerlek titeket. Máté 25:10-12. A lassú futók is ezt fogják majd hallani. Távozzatok tőlem, ti lusta keresztjének, hideg, közönyös hívek. Isten igéje olyan érthető szavakkal jövendöli meg a lusta hívek sorsát, hogy csodálatos, hogy azok mégis oly keveset törődnek vele. Hogyan bűnhődött Lót felesége lassú meneküléséért, amikor Szodomát elhagyta? Sóbálvánnyá változott. Mózes első könyve 19-26. Mit tapasztalt Ézsau, amikor sokára hozta a vadpecsenyét? Nem találta meg később a megbánás helyét, noha könyhullatással kereste azt az áldást. Zsidókhoz írott levél 12-16. Teljes szívünkből figyelmeztetünk téged, hogy mindazok, akik túl lassúak voltak, egyszer majd megátkozzák azt a napot, amelyen születtek.

Prágai Szent Ágnes szűz. Ünnepe június 8-án. Prágában született 1205-ben. Szülei első Otokár cseh király és Konstancia harmadik Béla magyar király leánya voltak. Második Frigyes császár házassági ajánlatát elutasította, mert elhatározta, hogy Krisztusnak szenteli magát. 1234-ben belépett a Klariszák prágai kolostorába. Asszízi Szent Klárával igen jó barátságban volt, levelet is váltottak egymással. Ágnes buzgolkodása folytán templom és kórház is épült. Az egykori nyomornegyedből karitatív központ lett. Nővértársainak idősebb nővére és lelki édesanyja, a szegényeknek és szűkölködőknek jótevője, torzsalkodó családtagjainak pedig békítője volt. Prágában halt meg 1282. március 2-án. Sírját 1930-ban tárták fel. Második János Pál pápa avatta szentté 1989. november 12-én.

Szent Efrém diakónus egyháztanító. Ünnepel június 9-én. Szent Efrém diakónus prédikációival az isteni vigasztalást igyekezett megmutatni az embereknek. Az Istentől jövő vigasztalás az igazi boldogság forrása. Jézus a hegyi beszédben arról beszél, hogy minden földi nehézség ellenére és mellett is boldogok lehetünk, ha Istenben bízva járjuk életünk útját. 306-ban született keresztény családból. Szerpapként hazájában és Edesszában működött, ahol teológiai iskolát alapított. Aszkétikus életet élt, nem szűnt meg prédikálni és könyveket írni kora tévedései ellen. 373-ban halt meg. A szolgálat szelleme erősödjék bennünk életpéldájából.

A következő percekben, kedves hallgatóink, Szent Efrém diakónus beszédeiből hallhatnak. Tudásod nappali fényével űzd el, Urunk, értelmünk éjjel sötétjét, hogy megvilágosult értelmünk legyen szolgálatodra tisztaságunk megújításában. Napkeltével kezdődik a halandók munkaideje. Készíts, Urunk, szívünkben lakást magadnak arra a napra, amely nem ér véget. Add meg, hogy meglássuk magunkban a feltámadás életét, és semmi se vonja el lelkünket a benned való örömtől. Vésd belénk, Urunk, irántad való buzgolkodásunk által annak az örökké tartó napnak a jelét, amely nap nem nap felkeltével kezdődik. Szentségeidben naponként téged ölelünk át, és magunkba fogadunk. Tégy méltókká minket, hogy megtapasztaljuk magunkban a remélt feltámadást. Ezt a kincset testünkbe rejtjük el a kereszténység kegyelmével. Gazdagodjék e kincs szentségeid asztalánál. Add, hogy örvendjünk a te kegyelmedben. Mennyei asztalod emlékvacsorájában, a nekünk megfelelő módon részesüljünk, birtokoljuk azt majd valóságban az eljövendő megújuláskor. Hogy milyen földön túli szépségre vagyunk hivatva, segítse megértenünk a belső öröm és béke, amelyet már itt, e halandó életünkben ébreszt bennünk a te halhatatlan akaratod. Keresztre feszítésed, ó üdvözítőnk, a testi élet befejezése lett. Add, hogy keresztre feszítsük gondolkodásmódunkat a szellemi élet alakjában. A te feltámadásod, ó Jézus, adja meg a nagyszerűséget a mi szellemi emberségünknek, az üdvösség miszteriumainak szemlélése szolgáljon tükörként annak felismerésére. A te isteni üdvrended, ó üdvözítőnk, a szellemi világ bemutatása, add, hogy szellemi emberként éljünk benne. Ne fozd meg, Urunk, lelki megvilágosodástól értelmünk világát, és szereteted melegét ne vondd el tőlünk. A testünkben rejlő halandóság a megromlás rémivel riaszt minket. Lelki szeretetet kiáradása törölje ki szívünkből a halandóság hatalmát. Add, Urunk, hogy egyre jobban siessünk örök hazánk felé, és miként Mózes a hegy tetejéről, a te kinyilatkoztatásod szerint birtokba vegyük azt. Amen.

0: Szent Barnabás apostol, ünnepe június 11-én. Barnabás derékember volt, telve szent lélekkel és hittel, olvashatjuk a Szentírásban, az apostolok cselekedeteiben. Sok névtelen hithirdető viszi az örömhírt, ugyanakkor nélkülözhetetlen az egyház, a közösség képviselője. Barnabás az apostolok küldötte, aki erősíti és tovább viszi az örömhír hirdetését. A Jézusi küldetés örömének örülhetnénk ezekben a napokban a papszentelésekben, örüljünk tehát együtt az Úr kegyelmének működéséért. Barnabás szép jellemzést kap az apostolok cselekedeteiben. Derékember volt. Gondolkodjunk el. Vajon rólam elmondható? Én is hallom a Jézusi felszólítást. Menjetek és hirdessétek az Isten országát. Vajon merek-e nekivágni az ige hirdetésnek a magam lehetőségei szerint, ahogy Barnabás apostol tette?
1: Krisztussal az Isten felé, a katolikus egyház szentjei.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia nyilatkozata. A Magyar Katolikus Püspökségi Konferencia a közelgő Európai Parlamentus Püspökségi Konferencia a közelgő európai parlamenti választásokkal kapcsolatban

képes olyan integráló erő lenni a közösség nemzetei között, amely tartóssá teszi ezt a szövetséget, és a tagországok minden polgárának gazdasági és lelki növekedését szolgálja. Ezért június 13-án olyan küldötteket kell választanunk, akik a keresztény értékek érvényesülését akarják képviselni az Európai Unió törvényhozásában. Erre kéri II. János Pál pápa is a keresztény politikusokat, és ezért fordult néhány nappal ezelőtt az Európai Unió tagországainak miniszterelnökeihez. A nemzeti és a közösség jövő alakulása iránti felelősségünktől vezetve szavazatunkkal ki kell fejeznünk akaratunkat arra vonatkozóan, hogy milyen értékeken nyugvó társadalmat szeretnénk magunknak és a minket követő nemzedékeknek. Ez attól is függ, hogy bennünket, keresztényeket képviselni akaró politikusokat küldtünk el az Európai Unió parlamentjébe. Ez csak akkor sikerülhet, ha mindnyájan részt veszünk a június 13-i választáson, és a fent említett szempontok figyelembevételével lelkiismeretünk szerint szavazunk. Budapest 2004. június 2-a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia.

ha még egyszer élhetnék. A napokban valaki megkérdezte, ha a halál után még egyszer visszatérhetnék, másként élném-e az életemet. Hirtelen azt válaszoltam, hogy nem. Később mégis elgondolkoztam, és ha életemet újrakezdhetném, kevesebbet beszélnék és többet hallgatnék. Azért, hogy a lakásom tapétája kifakult és a heverőm anyagai színét veszítette, nem gondolnék arra, hogy egyelőre nem hívok vendégeket. A nappaliban mernék száraz kenyeret enni, nem félve a morzsáktól, és nem izgatna a kandalló körüli rendetlenség sem. Türelemmel hallgatnám nagyapámat, amikor fiatal éveiről mesél. Nem követelném meg, hogy egy meleg nyári napon a kocsi ablaka fel legyen húzva, mert összeborzolódik a frizurám. Nem engedném, hogy a rózsaformájú gyertyám megolvadjon az egyik ablakban, hanem gyakrabban meggyújtanám. Gyermekeimmel gyakrabban leülnék a parkban játszani, és kevesebbet gondolnék a fű által okozott zöld foltokra. Tévézés közben kevesebbet nevetnék és könnyeznék, inkább figyelnék az élet nehézségeire. Férjemmel jobban megosztanám a felelősséget. A heveny rosszul létek esetén is lefeküdnék, nem gondolva arra, hogy nélkülem a hivatalban megáll a világ. Nem várnám, hogy állapotosságom 9 hónapja gyorsan elmúljon. Inkább örvendenék minden pillanatban, hisz a bennem fejlődő élet az egyetlen módja az Isten csodás tervével való együttműködésnek. Fiamnak, aki izzadtan érkezett haza a játékból, nem mondanám, elég volt, hagyd abba, mosakodjál meg, mert már kész a vacsora. Gyakrabban mondanám, szeretlek, és ritkábban nagyon sajnálom. De mindenekelőtt

Műsorunk végén megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Keresztény Élettel legközelebb holnap jelentkezünk. Addig is áldás békesség mindenkinek. A viszonthallásra Miklós Györgyöt hallották.

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazin műsor.
1: A következőkben a Szent Gellért kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre, Mi az üzenet című könyvéből. A Bölcső című rész felolvassa a rádiónk önkéntes munkatársa, Fájsmit Mária.

Műsorunk folytatásában a Szentgelét kiadó és nyomdagondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből a Bölcső című részt felolvassa rádiónk önkéntes munkatársa Fein Schmidt Mária.

A bölcső. Ültetett az Úristen egy kertet Édenben, keleten, és ott helyezte el az embert, akit formált. Sarjasztott az Úristen a földből mindenféle fát, szemre kívánatosat és eledelre jót. Az életfáját is a kert közepén, meg a jó és a rossz tudásának fáját. Édenből pedig fakadt egy folyó, hogy a kertet öntözze. Onnan aztán szétágazott, és négy ágra szakadt. Egyiknek Píson a neve. Ez megkerüli Havilá egész földjét, ahol arany van. Ennek a földnek az aranya jó. Van ott illatos gyanta és ónixkő. A második folyónak Gihon a neve. Ez megkerüli Etiópia egész földjét. A harmadik folyónak Tigris a neve. Ez Assur keleti részén folyik. A negyedik folyó pedig az Eufrátesz. Fogta tehát az Úristen az embert, és elhelyezte az Éden kertjében, hogy művelje és őrizze azt. Ezt parancsolta az Úristen az embernek. A kert minden fájáról szabadon ehetsz, de a jó és a rossz tudásának fájáról nem ehetsz, mert azon a napon, amelyen eszel róla, halállal lakolsz. Így szól hozzánk Isten ígéje Mózes első könyve második részének

8-tól 17-ig terjedő verseiből. Egyszer valaki elmondta élete két legnagyobb és legzavartalanabb örömét. Az egyik az volt, mondta, hogy egy kis lakást tudtam asszonyleányomnak berendezni, amíg azok Nászúton voltak, s láthattam a fiatal házas pár megilletődött örömét, amikor beléptek új otthonukba. A másik, talán még nagyobb örömöm az volt, amikor leányomat és unokámat vártuk haza a szülő otthonból, és fészket készíthettünk egy kis mózes kosárban a szoba egyik sarkában az unokámnak. Tanúi lehettünk, ahogy a fiatal édesapa megilletődötten belehelyezte a kosár ágyacskába gyermekét, unokámat, és ott állt a két fiatal, sugárzó arccal a csöpség felett. Valahogy így készítette el az Úr Adam az ember lakóhelyét, a földet. Szépen berendezte, ragyogóan komfortossá tette. Majd a földön, lakóhelyén belül, mint egy bölcsöt készített neki, az Édent, és oda helyezte Adamot, az embert. Most valóban bölcsünk feliratát kíséreljük meg, kibetűzni ezt az ősi, legősibb üzenetet Istentől. Annyit már említettem, hogy Éden eredeti jelentése gyönyörűség, a felirat szerint egyszerre jelent helyet és állapotot. Ádám az ember, az emberiség valóságos bölcsőjét napkeleten kapta, azon a területen, amit ma a régészet tudománya az egykori termékeny félholdnak nevez. Jeruzsálemtől Damaszkuszon át érinti ez a félhold az egykori Háránt, Ninivét, Assúrt, Babilont, le egészen a Perzsa öbölig. Ezt a területet ma is az emberiség bölcsőjének tartják. Az ősi szövegben a négy folyó is erre a területre utal. Az Éden az Óperzsa, Pairi Deza szóból eredő paradicsom ugyanakkor állapotot is jelent. Az Úr, az Isten és Adam, az ember zavartalan együttlétét, azt, hogy Adam tökéletes harmóniában élt az Istennel. De vizsgáljuk meg közelebbről bölcsünk feliratát, miről is beszél az ősi szöveg képírása. Itt az Úr, az Isten, Ádám az ember egészségét biztosítja, egészséges életét. Tökéletes kapcsolatba, harmóniába hozza az Adamból való Adamot a természettel. Sarjasztott az Úristen a földből mindenféle fát, szemre kívánatosat és eledelre jót. A természet szépségével és jóságával béleli ki Adam bölcsőjét. Az Adamból való Adam együtt él, tökéletes egységben és gyönyörűségben a természettel. Ez az együttlüktetés a természettel biztosítja élete egységét. Nem véletlen, hogy egyre több tanulmány, könyv jelenik meg szerte a világon, amelyek lényegében mind arról beszélnek, hogy a modern ember új népbetegségének, a neurózisnak, pszichózisnak és hasadságának egyik oka, hogy kiesett a természet rendjéből és ritmusából. Kőből, malterből, üvegből és vasbetonból új paradicsomot, épület rengeteget készített magának, ahol neonfénnyel mossa egybe az éjszakát a nappallal, amelyet egyszer, a teremtés hajnalán Isten elválasztott egymástól. Ebben a kő dzsungelben teljesen elidegenedett a természettől. Úgy járt, mint az a gyermek,
aki kiesett a bölcsőjéből, kapálódzik, jajgat, és nincs, aki megvigasztalja. Keserves, rossz életérzésre kitalál orvosságot. Egyik gyógyszert szedi a másik után a modern ember, hogy a rendből és ritmusból kiesett életét megtámogassa. Vajon el tudja még olvasni bölcsője feliratát, miszerint az Úr a természetbe ágyazta bele életét, és az az egyik fő baja, hogy ebből esett ki? Már nem látja meg a fát, a szemre kívánatosat, a szépet, a megnyugtatót, a gyönyörködtetőt. Hogy is láthatná meg, hiszen széles autósztrádái körül kiirtotta, és 120 kilométeres sebességgel száguld rajta, vagy éppen több ezer kilométer magasságban felette, a maga külön teremtette tempójában, rendjében és ritmusában. Vagy ha kimegy a természetbe, ott is önmagát élvezi, színes sátrai alatt zenét bömböltet, és piszkolt szemetet hagy maga után, s meg sem látja talán a szemre kívánatosat. Néhány éve új fácskákat ültettek az utcánkba. Látásra kedveset, s keservesen kellett tapasztalnunk, hogy valakik a kis zsenge fáknak szinte minden héten letörték egyik-másik ágát, csak úgy kedvtelésből. A természetből kiesett ember beteges örömöt érez, ha sebet ejthet egy-egy fán, ha megcibálhat egy virágzó bokrot, ha megtéphet egy falra felfutó, zöldellő növényt. Mi lehet még szent századunk emberének, ha így bánik azzal, amivel egyszer az Úr kibélelte és látásra kedvessé tette a bölcsőjét? Ha kilépünk a gyárkémények közül, simogassuk meg szemünkkel és ujjaink hegyével az aszfaltos útak mellett, s a tereken zöldellő fákat, rokonaink ők, az adamahból sarjadó rokonaink, távoli leszármazottjai az elveszett paradicsomnak, éppen úgy, mint mi, és mind rokona egy meggyilkolt fából ácsolt keresztnek, amelyen a meggyilkolt ember fia, az Isten fia szenvedett értünk, az elveszett Éden, elveszett gyermekeiért. Mivé torzítottuk az Éden szemre kívánatos fáját, és milyen gyümölcsöt érleltünk rajta? Lehet-e más mentségünk és mentegetünk, mint azon a látásra borzalmas fán szenvedő, aki így szólt a mellette megtért szenvedőhöz? Bizony mondom néked, még ma velem leszel a paradicsomban. Lukács evangéliuma 23. részének 43. verse. Úgy, mint az Édenben volt Adam Istennel. Ádám az ember egészségéről beszél az ősi szöveg négy folyója is. Kettőnek ismerős a neve, az Eufrátesz és a Hiddekel, azaz Tigris. Az egykor termékeny félhold két nagy folyója. A másik két folyó neve ma már ismeretlen. Vagy nehéz azonosítani, vagy eltűntek az ember által pusztává tett egykori Éden homokjában. De talán helyesebb is, ha bölcsőnk szövegének mélyebb értelmét, üzenetét keressük. Az első a négyes szám üzenete. A négyes szám az ősidőkben mindig a teljesség, az egészség kifejezője volt. A víz pedig az életé. Milyen kétségbe esve kereste az ember századokon át az életvizét, a teljességet és örök egészséget adó életelixírt. Az elveszett paradicsom vizét, hogy éljen.
örökké éljen, és nem hallotta meg, mi meghalljuk-e Jézus szavát, amely egykor Jeruzsálemben a lombsátor ünnepén hangzott el, az Édent is felidéző ünnepen. Ezen a napon a pap kora reggel nagy kísérettel kivonult a Siloám vizéhez, és ünnepélyesen megtöltötte aranykannáját, majd kitörő ujjongásoktól kísérve az oltár ezüst csészéibe öntötte a vizet. Ez az ünnep csúcsa, és egy ilyen pillanatban hangzik el Jézus hívó kiáltása, amint az megvan írva János evangéliuma 7. részének 37-től 38-ig terjedő verseiben a következőképpen. Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék. Aki hisz én bennem, ahogy az írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek. Íme az élet vize, az elveszett paradicsom vize. Bárki bármikor megtalálhatja, most is ihat belőle, és maga is élő vizek forrásává válhat. Csak így juthat el a teljességre, és juthat örök egészséghez. Ki ne szomjazna közülünk, ki ne vágyna az egészség, a teljesség vizére. Nem a valamikor termékeny félhold mamán sivataggá lett vidékein kell keresnünk, ez Jézus lényéből fakad. De olvassuk tovább bölcsőnk feliratát. Fogta tehát az Úristen az embert, és elhelyezte az Éden kertjében, hogy művelje és őrizze azt. Az Úr úgy gondoskodik Adam egészségéről, hogy feladatot is bíz rá, mert enélkül nem ember az ember. Nem a korán élveteg és csak gyönyörökkel teli paradicsomába helyezi, hanem Édenbe, ahol feladat vár rá. Meg kell azt művelnie. Azt jelenti ez a kép, hogy Isten munkatársává fogadja Ádámot, az embert, és őriznie is kell bölcsőjét. Mivel akkor még nem volt mitől féltenie, nyilván arra utal az ősi szöveg, hogy őrizd meg annak, amivé Isten teremtette, Édennek. Hogy megőrizhesse, Adam utasítást, parancsot is kap. Itt szólítja meg először az Úr Adamot, az embert, aki még nem válaszol, hiszen az ősi kép szerint még úgy viszonylik teremtőjéhez, mint az egészen kisgyermek apjához. Már ért, de még nem beszél. Az Úr parancsa pedig nevelő parancs, a kert minden fájáról szabadon ehetsz, de a jó és a rossz tudásának fájáról nem ehetsz, mert azon a napon, amelyen eszel róla, halállal lakolsz. Mind gyermekkel beszél Adammal az Isten, de mint a saját gyermekével. Az ősi kép szövege azt mondja, hogy Adam, az ember élete több kell, hogy legyen vegetációnál, a látásra kedves fákban való gyönyörködésnél és a gyümölcsök élvezésénél. Ádám az ember élete, életeleme az engedelmesség, más szóval a ráhangolódás teremtője rendjére, rendjének törvényére, ritmusára. Ha ebből kiesik, az életből esik ki, a teljes és egészséges életből. Ami ezután maradhat, az már csak vegetáció csupán, és nem a teljes és egészséges élet többé, hanem a halálos élet. Tulajdonképpen arról beszél ez az ősi képszöveg, s most már nekünk beszél és üzen, hogy minden Adam kétszer halhat meg. Először, amikor kiesik az örök Isten rendjéből, rendjének ritmusából, mert nem engedelmeskedik annak.
Élete ettől kezdve csak fél élet, egészségtelen élet, nyomorult vegetáció. Másodszor pedig akkor hal meg, amikor megáll a szíve. De hadd hirdessem az evangéliumot, az örömhírt is, nem csak kétszer halhat meg Adam, hanem kétszer is születhet. Egyszer test által, fél életre, életfélére, félelmes életre. De megszülethet lélek által másodszor is. Ebben a születésében talál vissza Isten örök rendjére, és hangolódik rá Isten lényének ritmusára. Jézus Krisztus pedig azért jött, hogy általa visszatalálhassunk Isten örök rendjébe, és lényére hangolódva együtt lüktessen életünk Isten lényével, megtalálva már itt és benne az elveszett paradicsomot, hogy azt többé el ne veszíthessük.

A Szent Gellért kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből a Bölcső című részt felolvasta Fejsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa.

Gyökösi Endre, Mi az üzenet című könyvéből. A Bölcső című rész felolvasta a rádiónk önkéntes munkatársa, Fájsmit Mária. A következőkben a napáhítata csendül fel.

mai áida címe Nem elhagyatva. Jézus hangosan felkiáltott: Éli, Éli, lama, sabaktáni. Azaz, én Istenem, miért hagytál el engem? Máté evangéliuma 27. fejezetének 46. verse.

A mai Áida szerzője Méri Vaja, zambiai testvérünk. Egy kis busz szűkülésén ültem, miközben a jármű zügykölődött az egyetemi oktató kórház felé, ahol tanultam. A szívemet súlyos csalódottság nyomta. Egy sor életemet meghatározó esemény miatt úgy éreztem, mennyei atyám elhagyott, Isten cserben hagyott. Önmagamat vádló gondolatok is kavarogtak bennem. Hogy merek haragudni Istenre a nehézségeim miatt. Hosszú ideig a szégyen tartott vissza attól, hogy szóba álljak Istennel. Aztán eszembe jutott a Máté evangéliumának 27. fejezetének 46. verse, ahol Jézus így kiáltott fel a kereszten. Én Istenem, miért hagytál el engem? Abban a pillanatban ő úgy érezte, hogy Isten elhagyta. Ez az ige segített felismernem, hogy szabad csalódottságot éreznünk Isten iránt. Ez a felismerés vezetett vissza az Istennel való meghitt kapcsolathoz. Az önvád érzését felváltotta a bizonyosság, hogy Isten nem haragszik rám azért, mert dühös vagyok. Nem Isten tervelte ki az életem bal szerencsés fordulatait, de a fájdalmam közepette is ott volt velem. Isten jó marad akkor is, amikor az élet nem olyan jó. Csalódottság helyett már biztos voltam, hogy a kudarcok nem jelentik a történetem végét. Ahogy Jézus is végül feltámadt és győzedelmeskedett, úgy én is le fogom győzni életem nehézségeit.

Imádkozzunk. Drága atyánk, köszönjük, hogy meghallgató témáinkat. Emlékeztes minket arra, hogy te akkor is jó vagy, amikor a körülményeink nem azok. Ámen.

Isten akkor is jó, amikor az élet nehéz. Hangsúlyozza Méri Bája, zambiai testvérünk. Ma imádkozunk azokért, akik haragudnak Istenre.

A nap áhítatát hallhatták. Lassan vasárnap reggeli ébresztő műsorunk a végéhez ér. Adás a legközelebb 12 órakor várja önöket Janicskó Mihály Noémi kollégám. Pál levelének a Filippiekhez 4. fejezetének 13. versével búcsúzom önöktől, amely így szól. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Indítsuk ezzel a gondolattal a mai napunkat. Munkatársaim és magam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt 2 órában Ungvári Szendét hallották. Áldott vasárnapot kívánok mindenkinek, békesség Istentől, a viszont hallásra.

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Békesség Istentől, sok szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat harangszó rovatunkban. A mikrofonnál Ungvári Szentét hallják. A következőkben a református egyházak, római katolikus egyházak és az unitárius egyházak istentiszteleteinek és miséinek rendjeit ismertetem. Először a református egyházak istentiszteleteinek rendjét hallhatják. A Teológiai Intézetben 11 óra 15 perckor Benkő Zonda Tímea prédikál. A Farkas utcai templomban 10 órakor Füstös Tóth Paul tart istentiszteletet, 18 órakor Telegdi István szolgál. A Gyöngyfalvi úti templomban 10 órakor Fazekas Zsolt hirdeti az igét. A Kétágú templomban reggel 10 órakor Székely József, 18 órakor pedig Papákus tart istentiszteletet. A Napkelet utcai imaházban reggel 10 órakor Papákos prédikál. A Hídelvei templomban reggel 10 órától és 18 órától Szőlősi János szolgál. A Felsővárosi, vagyis Kakasos templomban reggel 10 órától és 18 órakor Lukács Róbert tart istentiszteletet. Az Újalsóvárosi Egyházközségben reggel 10 órakor Füstös Tóth Henrietta Beatrix hirdeti az igét, 18 órakor pedig Füstös Tóth Paul prédikál. Az Iristelepi templomban reggel 10 órakor Farkas László szolgál. A Kerekdombi templomban reggel 10 órakor Imre Jenő tart istentiszteletet, 18 órakor pedig Fazakas Csaba hirdeti az igét. A Szamosfalvi templomban reggel 11 órától és 18 órától Péntek Márton prédikál. A Kölesi Egyházközségben 9 óra 30 perckor Péntek Márton szolgál. A Bulgária telepi templomban reggel 10 órakor Barta István, míg 18 órakor Simon János prédikál. A Tóvidéki Egyházközségben reggel 10 órakor Bántó Tamás Csilla hirdeti az igét. A Törökvágási templomban reggel 10 órakor Bibza Gábor szolgál, 18 órakor Nagy Eszter tart istentiszteletet. A Kolozs-Monostori templomban reggel 10 órától és 18 órakor Gede Csongor prédikál. A Százfenesi egyházközségben 10 órától és 18 órától Máté István szolgál. A Kisbácsi egyházközségben 10 órakor Olán Mátyás tart istentiszteletet. Az Apahidai templomban reggel 11 órakor pedig Sikó Csaba hirdeti az igét.

A következőkben a római katolikus egyházak miséinek menetrendjét ismertetem. A Szent Mihály templomban reggel 11 órakor Szent Misét celebrál László Attila főesperes. 18 órakor Szent Misét celebrálnak a főtéri plébánia papjai. A Szent Háromság, vagyis Piarista templomban reggel 8 órakor Círják Ottó, 9 óra 30 perckor román nyelven Popescu Mihaice Krisztián, 10 óra 45 perckor olasz nyelven Szent Misét celebrálnak a jezsuita szerzetes papok, 17 órakor angol nyelven Molnár Lehel, 19 órakor az egyetemisták Szent Miséjét celebrálja Böszörményi Géza. A Ferencrendi templomban reggel 9 órakor és 12 órakor Szent Misét celebrálnak a ferences szerzetes papok. A szertartás követhető a kolozsvári ferencesek YouTube csatornáján is. A Szent Péter és Pál templomban reggel 10 óra 30 perckor Szent Misét tart Ferenc Antal. A Fájdalma Szűzanya templomban a Monostori úton 9 órakor Székely Dénes celebrál. A kolozsmonostori Nagyboldogasszony apátsági, vagyis Kálvária templomban 11 órakor Szent Misét tart Székely Dénes. A Szűz Mária Szent Szíve templomban a Jobbágy utcában reggel 9 órakor és 10 óra 30 perckor Vízi Zakariás celebrál. A Jézus Szent Szíve templomban a Kerekdombon 9 óra 30 perckor Szent Misét celebrálnak a piarista szerzetes papok. A Szent József templomban az Íris telepen 11 óra 30 perckor Szent Misét tartanak a piarista szerzetes papok. A Szent István templomban a Dunád úton 9 óra 30 perckor Szent Misét celebrál Böjte Csongor.

A következőkben az Unitárius Egyház Isten tiszteleteinek rendjét ismertetem. A belvárosi templomban reggel 11 órakor Norbert Zsolt prédikál. Az Írisztelepi templomban 11 órakor Mezei Csaba szolgál. A monostori templomban 15 órakor Rűz Fogarasi Tibor tartja az Isten tiszteletet.

0: Most az evangélikus egyház istentiszteletének rendjeit hallhatják. 10 órakor magyar nyelvű istentiszteletet Fehér Attila tart. 12 órakor német nyelven Gerhard Wagner prédikál.
1: Harangszó. Hit, remény, szeretet.

0: Imádkozzunk, testvérek! Ami segítségünk és pünkösd harmadnapjának délelőttjének megáldása legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örökké való igaz Isten. Amen.
1: Amen.
0: Ma délelőtt a Galácia beliekhez intézett levél 5. fejezetének 22. és 23. verseivel köszönt bennünket Istenünk, a lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Amen. Isten tiszteletünk elején a 89. énekünket keressük ki, annak első és második verszakait énekeljük. Az Úrnak irgalmát örökké éneklem. 89. Zsoltárunk első és második verszaka.

0: Két testvért szeretnék megkérni imádságra ma délelőtt, Samu testvérünket és Miklós testvérünket, hogy kérjünk áldást az ige hirdetésére.
1: Uram, a te hatalmadat, a te igazságodat dicsérjük. A te dicséremedet magasztaljuk, hiszen tőled függ minden ezen a földön. Te vagy, Uram, a történelemnek az ura, és egyenként urunk és megtartunk vagy. Hadd köszönjük meg, Uram, a keresztet, azt az áldozatot, amely által mi még élhetünk, és hisszük azt, Uram, hogy a mi életünk el van rejtve te benned, hiszen Krisztussal együtt meghaltunk a régi embernek, és élünk ma benne, mint új emberek. Hadd köszönjük meg, Uram, a te betöltött ígéretedet, melyen útmutatást kapunk, és hiszük azt, Uram, hogy ebben az életben és a következőben is elég számunkra az, amit te elénk adtál. Köszönjük, Uram, a kitöltött lelket, aki által ismerhetünk téged, aki által vezetsz bennünket, aki által van megtartatás. Áldott vagy, Uram, a bünkös neked ezért az ünnepéért, azért, hogy itt lehetünk, hogy Krisztusban együtt lehet a gyülekezet, együtt lehet veled, aki megáldott és megszenteled ezt az Isten tiszteletet is, a te nagy neredért. Amen.
2: Köszönöm, Mennyel Atyánkó, a mai napon is előbbre jöhetünk. Köszönjük, Úr Jézus, a szent lelket, amit adsz nekünk minden napon. Köszönjük, hogy szereteted tanítatsz. Kérlek, Atyám, hogy szólj hozzánk a mai napon is. Köszönöm, Úr Jézus, hogy könyörültél rajtunk. Kérlek, hogy könyörülj azokra is, akik még nem ismernek téged. Imádkozom, Atyám, mindazokért, akik ígét hirdetnek a mai napon is. Kérlek, menj el, Atyám, hogy az Úr Jézusért hallgassál meg. Amen.
0: A 164. énekünkkel készülünk az ige hallgatására, befogadására. 164. énekünk első és második verszakait énekeljük. Téged áldunk, nagy Isten!

0: Kedves testvérek, kedves rádióhallgatók, egy sorozatban vagyunk benne ezen az ünnepen. A lélek gyümölcseit tanulmányozzuk egy kicsit másként, és pedig úgy, hogy Krisztusnál hogyan jelennek meg ezek, illetve miközben ezt tesszük, aközben egyre inkább a krisztusi jellemről hallunk, és arról, hogy mennyire fontos, hogy ne csak tanuljuk a dolgokat, ne csak elméletben ismerjük a Szentírást, hanem az életünkben megmutatkozzon az, amit tanulunk és amit ismerünk, hogy a hétköznapokban gyakorlatba ültessük ezt, hogy a környezetünk lássa azt, hogy mi hívő emberek vagyunk. És foglalkoztunk először, ha a testvérek emlékeznek, Krisztusnak a szeretetével. A lélek gyümölcse, mint a szeretet. És a lábmosásról hallottunk, arról, hogy mennyire fontos volt a krisztusi szeretetben az, hogy aláhajolt a megmosatás. Úgymond a szeretetteljes szembesítés, a tisztulás, illetve az alázattal való odafordulás a másikhoz. Aztán a tegnap délelőtt hallottunk a krisztusi örömről. Reménység szerint többen is örömre derültünk, nem mulandó örömre, hanem arra soha el nem múló örömre, amelyet Krisztus ad nekünk, és olyan szép ígéreteink vannak erre nézve. Ma délelőtt pedig Krisztusnak a hűségéről, illetve jóságáról fogunk hallani, ezt a kettőt egybe kapcsoltam. Testvérek, nagyon fontos gondolata volt az ünnepnek az, hogy nem lehet szétválasztani ezeket. Nem mondhatjuk azt, hogy én hűséges vagyok, de hát valószínű, hogy a békesség, a türelem vagy a szívességnek a hiányában vagyok. Nem mondhatod azt, hogy te a sok közül csak egyikkel rendelkezel, ugyanis ezek szorosan összekapcsolódnak, és ha egy nincs ott benned, akkor egyik sincs ott. Hogyha te azt mondod, hogy mégiscsak egyen rendelkezel, akkor félő, hogy egyikkel sem rendelkezel. És az alapvető kérdés az, hogy ezeket hallva változtál? Mert testvérek, ezen az ünnepen, de máskor is Isten nem csak az értelmünket szeretne megváltoztatni, hanem a szívünket. És arra hívlak téged, hogy ma reggel is engedd, hogy a szívedet vegye kézbe az élő Isten az ő igéjén keresztül. Egy jól ismert igeszakaszt olvasunk közösen a Márk evangéliumából. A 14. fejezetet keressük ki, 32-től 42-ig terjedő igeszakaszát. Tehát Márk evangélium a 14. fejezet, 32-től 42-ig. Ekkor arra a helyre értek, amelynek neve Gecsemáné, és így szólt Jézus a tanítványaihoz. Üljetek le itt, amíg imádkozom. Maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, azután rettegni és gyötrödni kezdett, majd így szólt hozzájuk. Szomorú az én lelkem, mint halálig. Maradjatok itt, és vírasszatok. Egy kissé távolabb ment, a földre borult és imádkozott, hogy ha lehetséges, múljék el tőle ez az óra. És így szólt. Abbá, atyám, minden lehetséges neked. Vedd el tőlem ezt a poharat. Mindazáltal ne úgy legyen, ahogyan én akarom, hanem amint te. Amikor visszatért, alva találta őket. És így szólt Péterhez. Simon, alszol? Nem tudtál egy órát sem vírasztani? Vírasszatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek. A lélek ugyan kész, de a test erőtlen. Újra elment, és ugyanazokkal a szavakkal imádkozott. Amikor visszatért, ismét alva találta őket, mert szemük elnehezült,
1: és nem tudták, mit feleljenek neki. Harmadszor is visszatért, és így szólt hozzájuk. Aludjatok tovább, és pihenjetek. Elég, eljött az óra. Íme átadatik az ember fia a bűnösök kezébe. Ébredjetek, menjünk. Íme közel van, aki elárul engem. Amen.
2: Amen.
1: Testvérek, egy ellentétre szeretném így az elején felhívni a figyelmet. Az Isten és az ember között megjelenő ellentétre. Amit itt látunk ebben a történetben, Isten víraszt, Isten imádkozik, Isten hűséges, Isten tisztességes, az ember pedig alszik, az ember pedig kevésbé szavahihető, az ember hűtlen nagyon sokszor, és elesik, ugyanakkor képmutató, mert egyet mond, és teljesen más tesz. A 37. és 40. igeverseket nézzük meg újra, azzal kapcsolatban, hogy mi történik itt. Ugyanis Jézus küzdelmek közepette van. Halála előtt néhány órával, és itt azt olvassuk a 37. 40. versekben, amikor visszament, alva találta őket, és megszólította, Simon, alszol? Nem tudtál egy órát sem vírasztani? Nagyon furcsán viselkednek itt a tanítványok. És ez valahol megmutatkozik abban, ahogyan Jézushoz viszonyulnak, abban, hogy a saját magukhoz viszonyulnak, és abban, ahogyan itt valami jellemhiba mutatkozik meg bennük. Ugyanis háromszor beleegyeznek abban, hogy igen, Uram, persze, hogy ne itt virasztunk veled, egyértelmű, menjél csak nyugodtan, imádkozzál. Tudom, hogy nehéz egyedül, hogy ne lenne nehéz. Kinek nem nehéz magányosan küzdeni és harcolni? Szükségünk van testvérekre, szükségünk van gyógyító közösségre, szükségünk van olyanokra, akik hordoznak bennünket imában, igazi testvérekre, igazi barátokra, és Jézusnak is szüksége volt, és az oszlop apostolokat viszi magával. A legnagyobb mélységben, a legnagyobb küzdelemben, és azt mondja, gyertek, legyetek velem, csak ennyire kérlek titeket, nem többre. Mert azt, amit én kell elhordozzak, azt én elhordozom. Nem kell, ti hordozzátok helyettem. De legyetek velem ott. A jelenlétetek felől legyek bizonyos. Hogy nem vagyok magamra hagyatva, hanem vannak olyanok, akik imádkoznak értem, akik küzdenek értem, akik együtt hordozzák a terhet. És mint a három alkalommal igenleges válasz érkezik. Persze, itt vagyunk. A nagyok, a bölcsek, a leghívőbbek, a tanítványoknak a tanítványai. Jakab, Péter és János. És testvérek, tudjátok, olyan emberekkel találkozunk, akik egyet mondanak, és teljesen más tesznek. Találkoztatok már ilyenekkel, akik, amikor beszélgetsz velük, fűtfát megígérnek. Hát hogyne? Sőt, még az Úrnak is, Uram, természetesen megyünk, és elvégezzük a hivatást, hát mi hívő emberek vagyunk. De ahogy Jézus odébb megy, teljesen megváltoznak. Amikor Jézus már nincs ott, akkor mintha teljesen más emberek. Amikor kimennek a templomajtón, és találkozunk velük közhelyeken, az utcán, mintha nem ugyanaz az ember lenne. Hát itt úgy tűnt, hogy komolyan gondolja és veszi azt, amiről hall. Itt úgy tűnt, hogy ő megéli az ígért, amikor ott kint vagyok, és nem tudom, látom vitatkozni a forgalomban a másikkal, akkor akarva akaratlanul megbotránkozom. Milyen érdekes, testvérek! A legnagyobb tanítványokkal megesik. Nehogy azt gondolt,
0: hogy veled nem esik meg.
1: Nehogy azt gondold, hogy te jobb vagy náluk. Mert tudom, hogy ígéreteket tudunk mondani egymásnak, és úgy nagyon könnyen azt mondjuk, hogy ne. Csak gondolj arra, hányszor ígérted valakinek, hogy imádkozol érte, és a következő percben már elfelejtetted. És lehet most jut eszedbe, hogy valaki megkért rá. És hát kedvességből, most nem mondom azt, hogy képmutatásból, de tudod, te nagyon jó, kedvességből azt mondtam, hogy persze, hogy ne. Hát ez a legkevesebb. De úgy elfelejtettem, mint annak a rendje. Olyan furcsák ezek a tanítványok, mert azt mondja Jézus egyébként, hogy a lélek ugyan kész. És ezen nem keveset elmélkedtem, hogy miért ezt mondja. Félreérthető ez az igevers, mert azt mondja Jézus, hogy úgy, ahogy mi is vagyunk itt, mert lehet, hogy eltökéltük magunkban a lelkünkben, hogy ne, hát vírasztunk, hogy ne imádkozunk, hogy ne küzdünk, hogy ne hirdetjük az igét, a megtérés evangéliumát bizonyságot teszünk. És azt mondja Jézus, hogy a test az erőtelen. Na pont ez történt itt a tanítványokkal. Úgy, ahogy Péterben egykor ott volt a lelkesedés, hogy megyek a halálba, érted? Meg a többiekben is, úgy lelkileg felpesdültek, azt mondták, hogy ne csináljuk, de a test elesett. Valahogy a test teljesen másként reagált erre. Tudjátok, amikor a lélek és a test külön van, ha egyáltalán külön választhatjuk ezt. Amikor azt mondod, hogy te jó lelkű ember vagy, de kimész, és a tested másra visz téged. A test cselekedetei, ugye, ismerjük a Bibliában. És teljesen ellentétjét teszed azt, amit a lélek diktálna, és amire a lélek hív téged, és úgy gondolod, hogy kész vagy, de nagyon könnyen elbuksz, és elesel, és elcsúszol. Mikor történt az nálad, hogy azt mondtad, hogy persze, de amikor nem figyelt a másik, akkor elcsúsztál. Testvérek, Jézus, tudjátok, mit akar? Itt a tanítványoktól. Hogy imádkozzanak, és menjenek Istenhez, amikor úgy érzik, hogy Isten teljesen elhagyta őket. Mert ő egy olyan állapotban van, amelyben te soha nem voltál. És tudjátok, az, amit ő tesz a legnagyobb mélységben, akkor, amikor ilyet nem szoktunk mondani, de talán egy ilyen jelenet van előttünk, hogy mintha Isten hátat fordított volna neki. Mintha Isten azt mondta neki, hogy te most végrehajtom azt a büntetést, amit nem bírnak meg az emberek. Emlékszel arra, amikor olyan mélyen voltál, hogy azt érezted, tehát itt már Isten sincs jelen. És mit tettél? Lehet, hogy a kórházi ágyon, lehet, hogy egy gyereked betegséggel folytál, lehet, hogy egy kapcsolati krízisben, lehet, hogy egy gyerekeddel volt valami. Te emlékszel arra, amikor nagyon mélyen voltál, és testvérek, akkor, amikor reménytelenség van, akkor, amikor minden beszürkül, akkor, amikor nincs lejjebb, amikor a gödör alján vagy, akkor a legnehezebb. A legnehezebb. Hűségesnek lenni Istenhez. És tudjátok, nehogy azt gondoljátok, hogy itt Jézus saját maga miatt aggódik. Hanem szeretné a tanítványait megtanítani arra, hogy az Isten iránt való hűség az nem ideiglenes. Az nem 2 évről szól, 3 évről szól, néhány évről szól. Az Isten iránti hűség az nem arról szól, hogy leteszem a lantot, elég volt, Uram, most már hordoztalak eleget, és küzdöttem eleget, hanem mindvégig. És lehet, hogy a mélységben mutatkozik meg leginkább, hogy te hol tartasz az Isten iránti hűségben. És azt mondja nekik Jézus, figyeljetek, kedves oszlopapostolok, akire fogom építeni az egyházamat, arra kérlek titeket, hogy emlékezzetek arra, amikor lent lesztek a mélyben, amikor üldöztetések közepette lesztek, akkor, amikor bajok jönnek, emlékezzetek arra, hogy mi ott voltunk a Gecsemáni kertben, és emlékezzetek arra, hogy én ott hagytalak titeket, és odébb mentem, és akkor, amikor engem az atya elhagyott, én nem hagytam el az atyát. Testvérek, a kereszten nem Jézus hagyta el az atyát, hanem az atya hagyta el őt. Jézus soha nem volt hűtlen az elhíváshoz, amit teljesített. Soha nem volt hűtlen ahhoz az atyához, akivel tökéletes egységben volt. Sőt, egyébként azt mondtam, hogy összekapcsolom ezt a két gyümölcsöt, hogy a jóság és a hűség, tulajdonképpen a jóságot így is lehetne fordítani, talán találok fordítása az eredeti szövegből, hogy tisztesség, megbecsülés, ezt is jelenti. Testvérek, Jézus tisztességből, megbecsülésből, hűségből tartott ki mindvégig. És erre akarja ösztönözni a tanítványait is. Mert nézzétek meg, nem dorgálja meg őket. Igaz, Péternek annyit mond, hogy Péter alszol, és akkor egy órát sem tudtál vírasztani, de nem gyűlölettel, nem haraggal, nem bosszúvágyjal teszi ezt, hanem végtelen szeretettel. A hűségnek, a testvérek, az ellentéte az a képmutatás, és ezek a tanítványok. És ezek vagyunk sokszor mi. Ott van a hűséges Jézus, és ott vannak a képmutató tanítványok. De a tisztességnek, vagy a jóságnak az ellentéte az a hamisság. És ez is megmutatkozik. Tudjátok, mi a megdöbbentő? Hogy a tanítványok még saját magukat is becsapják. És ezt nem is tudják. Mert nem azt olvassuk, hogy ők szándékosan kerülték el a nehéz helyzetet. Nem olvasunk erről. Egyébként

Végtelen szomorú a szívük, a lelkük, nem tudnak mit kezdeni saját magukkal. És ezt látja Jézus a tanítványokban. Testvérek, teljesen megvannak úgymond zavarodva, nem értik, hogy mi történik. Tehát, hogy beszél nekik a halálról, aztán bejön Jeruzsálembe, és királynak kiáltják ki, de ő mégsem hozza el azt, amire ők számítottak. Mégsem szabadítja fel a római fennhatóság alól a választott népet. Mi történik itt? És akkor még lábat is mos a tanítványoknak, és nem értik. És tudjátok, az van bennük, hogy jövünk most ide a Gecsemánéba, és jövünk, és azt látjuk, hogy van egy erőtelen Jézus mellettünk. Aki gyenge, aki tud gyenge lenni. Akinek vannak terhei, de bele se gondolnak abba, hogy mit hordoz. Bele se gondolnak abba. És akkor azt olvassuk Lukásnál, hogy szomorúságtól kimerülve alszanak. Testvérek, ne tedd ezt. Kérlek, ne tedd ezt. Erre hív bennünket az Isten ma reggel, hogy ne engedj kiskaput az ellenségnek. Mikor volt az, hogy a szomorúságtól kimerülve aludtál? Vagy azt is kérdezhetném, hogy most milyen állapotban vagy? Mert lehet, hogy ugyanabban, mint a tanítványok. Lehet, hogy itt vagy, és eljöttél, mert hívott Jézus, és tisztességből azért csak megtetted azt a lépést, hogy jössz felé, és itt vagy, és itt ülsz a templompadban, de lehet, hogy kimerültél, lehet, hogy alszol, lehet, hogy nem egyszer, másodjára, harmadjára, és még mindig alszol. Ébredj fel. Mert Jézus ezt mondta a tanítványoktok. Figyeljetek, ti se engem nem értetek, se saját magatokat nem értitek. Se azt, ami történik, csak annyit tudtok, hogy vége mindennek, és itt már nem lehet semmit tenni, csak aludni és vegetálni, és várni, hogy lesz, ami lesz. Ezzel szembe pedig itt van Jézus, aki mindvégig hűséges és tisztességes. Testvérek, egy nagyon fontos kérdést szeretnék feltenni. Amikor senki nem figyel, ugyanolyan vagy, mint amikor mindenki figyel? Amikor senki nem figyel téged, vagy engem, akkor ugyanolyan vagy, mint amikor mindenki figyel. Gondolkodj el ezen nagyon komolyan. Mert olyan sokszor magunkkal vagyunk elfoglalva. És akkor, amikor ígéretekről van szó, akkor úgy elnapoljuk azokat, mert dolgunk van magunkkal. Egy olyan társadalomban élünk, amelyben nagyon sokan úgy gondolják, hogy saját kényelmük, saját megélhetésük, sőt, az egyházhoz is úgy csatlakoznak, hogy ha nekem itt jó, akkor maradok, ha nem, akkor megyek tovább. És már az 5. gyülekezetnél még mindig megy tovább, mert neki nem jó. És közben van itt valaki, aki hűséges mindvégig, és tisztességes. És szeretném azzal folytatni, hogy Jézusnak hogyan sikerült. Hogyan sikerül, és hogyan sikerülhet nekünk. Először is azt látjuk, hogy egy nagyon erős nyomás nehezedik rá. Így olvassuk a 33. versben. Maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, azután rettegni és gyötrödni kezdett. Jézus egyébként rettegni és gyötrödni kezdett. Testvérek, Jézus nagyon nehéz körülmények között halt meg. Nehogy azt gondoljuk, hogy olyan könnyen. Tehát ez az olcsó kegyelem. Tudod, hogy akkor felment a keresztre, és egyet imádkozott, és ennyi volt. Nem. Nagyon nagy küzdelmek között halt meg. Tehát összesen lehet hasonlítani. És így visszagondoltam a mártírokra, akik hitükért haltak meg, és eszembe jutott Polikárp püspök, akit mágián égettek el. És nyilván nem volt könnyű halál, de ahhoz képest, amit Jézus végig küzdött, nagyon... Nem összehasonlítható, de Polikárp akkor, amikor a hóhér a tűz fölött azt kérdezte tőle, hogy égesselek el, akkor azt válaszolta,

0: hogy mi az a egy vagy két óra láng, ami engem éget, ahhoz képest, ami a pokolban, egy örökké valóságban égeti azokat, akik megtagadják a Krisztust. Mi ez ahhoz képest, amit Krisztus szenvedett, mert a legnagyobb mennyei magasságból leszállt a legnagyobb, legmélyebb mélységbe, poklok poklába, és én oda soha, soha nem szálltam le, de ő helyettem megtette. Mi az a láng ahhoz képest? Mi az a küzdelem ahhoz képest? És testvérek, Jézus ezeket mind hordozta. És itt azt látjuk, hogy kimerül, itt azt látjuk, hogy megdöbben, van egy ilyen fordítás is. És szeretnék három szót elétek hozni, ami benne van az ő imádságában, egyébként a legnagyobb mélységben és reménytelenségben, az Isten nélküliségben is Istenhez kiált. És az első szó, amit elénk kerül, az a pohár. 36. vers. Vedd el tőlem ezt a poharat. Az ószövetségi szóhasználatban ez Isten haragjára vonatkozott, a gonosz ellen. Olvasunk ilyeneket az Ezékiel próféta könyvében például, hogy nagy és mély poharat fogtok inni, tele romlással és pusztulással. Vagy Ézsaiás 54-ben ezt olvassuk, hogy haragjának poharát fogjátok kiinni. És amikor azt mondja Jézus, vedd el tőlem ezt a poharat, vedd el tőlem az egész emberi nemzetség irányában törő haragodat, ítéletedet, mert ezt kellett viselje Jézus. Értitek? Azt a poharat, amit irányomban, ami irányomba szólt, azt magára vette és átirányította. Azt mondta, legyek én a céltábla. Legyek én az, aki elhordozom. Nem egynek, nem kettőnek, nem háromnak, hanem az egész emberiség iránt, és egyébként megérdemelt haragodat, ítéletedet magamra veszem. Testvérek, azért, mert Isten igazságos, és a bűnt bünteti és haragszik a bűnre. Egyébként azért van nekünk lehetőségünk Istennel járni, mert Isten a bűnt azt nem tűri meg. Ha megtűrné, akkor annyi minden lenne a világban, akkor a mi életünk is más lenne, szabadabb lenne, de Isten nem tűri meg a bűnt, és megbünteti a bűnt, és a gonoszságot, és az ő haragja, az ő fiára szállt, testvérek. Ezzel nézett szembe Jézus. Ezzel nézett szembe Jézus. Vedd el tőlem ezt a poharat. Csodálkozunk, hogy ezt imádkozza a legnagyobb küzdelmeiben. Te nem imádkozhatod ezt. Nehogy azt gondold, hogy ilyen poharakat hordozol. Aztán a második szó, ami elém került, az az Abbá. Testvérek, akkor, amikor nincs ott az Isten, úgy gondoljuk mi. Akkor, amikor a legnagyobb büntetésnek az elhordozása kezdődik, akkor, amikor jogtalanul hordozom ezt, mert Isten fia vagyok, büntelen, még mindig azt mondom, hogy apuci. Még mindig azt mondom, mert ez az arám szónak az eredeti fordítása, még mindig azt mondom, hogy édesapám. Akkor, amikor már nincs ott, akkor, amikor miért hagytál el engem? Akkor, amikor már nincs reménységem, és lehet, hogy egy-két nap vagy néhány hónap választ el a haláltól, mert elterjedt a daganat. És azt mondom, hogy édesapám, testvérek, az apjával beszélő gyermek akkor, amikor az apja súlyosan bünteti, vagy az apja haragja, súlyosan sújtja, nem miatta, hanem miattad, és miattam nagyszerű, és példaértékű. Jézus hűséges volt, ne felejtsük el, mindvégig és jóságos volt, mindvégig. Testvérek, bennünket a bűneink elválasztanak Istentől, és eltávolítanak, és bezárnak minket, de Jézust az a teher, amit hordozott, nem távolította el az atyától. Nem azt mondta, hogy itt szakítottunk, ennyi volt. Nem számítottam arra, hogy ilyen lesz, hanem megyek mindvégig. És még mindig van nekem egy édesapám, még mindig van nekem egy drága apucim. Szoktad így szólítani az Isten? Szoktál így oda menni az Istenhez? Talán a legnagyobb mélységben is, amikor tudja Jézus, hogy el lesz vágva az atyától. Azt mondja neki, hogy drága édesapám. Mert mikor nem, ha a legnagyobb mélységben van szükségem rá? Mikor nem? És a harmadik, azt olvassuk itt a 41. versben, ugye harmadjára is visszajön, és azt mondja, aludjanak és pihenjenek tovább, és azt mondja, hogy eljött az óra. Más fordításban elkezdődött. Mi kezdődött el? Tudjátok, az a Jézus, aki az élő Istennel volt, nagyon, nagyon szoros közösségben, egyszer csak megnyitja szívét a pokol előtt. Az a Jézus, aki mindig a mennyország előtt nyitotta meg a szívét, és az állapotban egyszer csak megnyitja szívét az ítélet, a büntetés, a poklok pokla előtt. És amikor itt azt mondja, hogy elkezdődött, akkor erről szól, elkezdődött a nagy küzdelem, a nagy harc, a nagy szenvedés. Egyszer majd kimondja azt is, hogy elvégeztetett, de elkezdődött, testvérek, és ezzel nem azt mondja, hogy mindennek vége olyan értelemben, hogy győzött az ellenség, hanem azt mondja, hogy elkezdődött a nagy harc azokért, akik kárhozatban vannak, annak érdekében, hogy örök életük lehessen. Testvérek, hogy hallgatjuk ezt? Példát tudunk venni Krisztusról, és szeretném elmondani, nehogy tévedésbe essünk, hogy te nem leszel erre képes. Nélküle. Nehogy úgy menjünk most haza, hogy na itt a példa, a Jézus akkor hűséges volt, kitartott végtelenségig, tehát a legnagyobb mélységben is kiáltott az atyához, és tudjátok, akkor, amikor saját magamra nézek, és azt mondom, hogy na én aztán a nagy hívő kibírom, akkor nem fogod kibírni. Nem. De arra kérlek, hogy akkor, amikor a legnehezebb lesz, gondolj arra Krisztusra, aki akkor, amikor a legnehezebb volt neki, érted imádkozott, és érted küzdött, és azt mond az atyának, Uram, nem értem, hanem azért a Krisztusért, aki esedezett, értem. És akkor lehetőséged lesz mindvégig kitartani. Tudjátok, Jézus egyedül van. Hát, hogy fizikailag ott voltak a tanítványok, az édes kevés. És látja azt, hogy nincs visszaút. Azt mondja, ne az én akaratom legyen meg, Uram, nem, hanem a tiéd. És azt mondja, hogy megyek, elkezdődött, eljött az óra, megyek, atyám, szívesen megyek. Tehát ez nem kérdés. És tudjátok, mi történik, testvérek? Higgyétek el, hogy itt nem csak Jézus itta ki a poharat, hanem itt az atya is ki itta a poharát. Mert itt a fia, a fia, az egyetlen fia ment a halálba. Értem és érted. És tudjátok, miért történt mindez? Azért, mert szeretett minket. Azért, mert mindvégig hűséges volt hozzánk. És azért, mert megbocsájtott nekünk. Ha Jézusnak számított volna, hogy a tanítványok mit tesznek, akkor lehet, hogy azt mondta volna, hogy ezekért, még a kis ujjamat sem mozdítom meg. De testvérek, valahányszor visszajött Jézus, nem abban erősödött meg, hogy ezekért nem megyek, hanem abban erősödött meg, de hogy nem mennék. Hát nézd meg, milyen gyengék. alig bírják az életet. Nézd meg, beleszomorodtak, betegedtek az állapotukba. Hogy menjen? Még inkább megyek értük. És miért gondoljátok, hogy visszament másodjára és harmadjára? Mert látta, hogy ott vannak, és látta az állapotukat, és Jézus nem saját magát sajnálta, nehogy azt higgyük. Habár nagyon mélyben volt, hanem amikor látta őket, akkor azt mondta, megyek értük. És testvérek, amikor téged lát az Isten, akkor megerősödik az ő szeretetében, az ő hűségében, az ő megbocsátásában, amikor téged lát az Isten, akkor azt mondja, én oda megyek hozzá. Nekünk nem egy olyan Istenünk van, aki válogat, és akkor most ezt a csúnya embert, vagy ezt a nehéz helyzetben lévő embert elhagyom, hanem olyan Istenünk van, aki elénk fut. Olyan Istenünk van, aki vállalta keresztet annak érdekében, hogy te a legnagyobb mélységekben legyen kire hivatkoznod. Ne felejtsd ki soha azt, hogy Jézus nevében. Ne felejtsd ki soha azt, hogy a te szenvedéseid, a te küzdelmeid, a te bajaid, a te mélységeid csak úgy fognak elmúlni, ha Jézusra hivatkozol, ha az ő szenvedéseire gondolsz, nem a sajátaidra, ha az ő erejére gondolsz, nem a saját erődre. Testvérek, csak az fogja a koronát megkapni, aki hív lesz, mint halálig. Máté 24-ben azt olvassuk, majd ha visszajön az Úr, az elragadtatás meg, aki mindvégig kitart, 24-13, aki mindvégig kitart, az üdvözül, testvérek. De magadtól nem fogsz mindvégig kitartani. Kérlek, hidd el. Abban a pillanatban, ahogy az Úr elment onnan, tőlük, abban a pillanatban elmondtak. Kérlek, ne menj el tőle. És arra kérlek, hogy vállald fel a saját gyengeségeidet. Ne az legyen, hogy ez érdekes. Mert itt ezt úgy éltek, mintha ők azt hitték, hogy Jézus nem tudja, hogy mit tesznek, ha odébb megy. De Isten mindent lát és mindent tud. És arra hív téged, hogy mindvégig légy hűséges. Ne csak itt a templomban, ne csak pünköskor, hanem mindvégig. És testvérek, a léleknek ez a drága gyümölcse, amely Krisztusban megvolt, meg lehet bennünk is, Krisztus által. És kár lenne, ha úgy mennénk haza, hogy mindaz, amit itt hallottunk, csak elmondott ige hirdetés. Arra kérlek majd egy-két hét múlva, vagy később is, kérdezd meg a társadat, a mellette lévőt, hogy te tanultál valamit ebből? Te növekedtél? A hűségben, a szeretetben, az örömben, és a többi gyümölcsben, mert folytatni fogjuk ezt a sorozatot majd vasárnap délelőtt is, meg még azután is. A növekedés az végtelenül fontos. Adja az Úr, hogy ilyen hűséges, mindvégig kitartó, ugyan néha bukdácsoló, de ráhagyatkozó tanítványai maradjunk. Amen. Amen. Ima közösségre hívlak benneteket. Uram, kérlek, könyörülj rajtam, és bocsáss meg valahányszor, úgy gondoltam, hogy elkerülhetem a te tekintetedet, és lehetek más a te távol létedben, mint a te közelségedben. Bocsáss meg valahányszor a hűség helyett a hűtlenség, és a tisztesség helyett a képmutatás volt ott bennem. Szabadíts meg a két fajta élettől, és Urunk, add, hogy egyre inkább Krisztusibbá váljunk, és egyre inkább olyanok legyünk a hétköznapokban is, amilyenek vagyunk előtted, és amilyenek vagyunk a te közelségedbe. Amen.
1: Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A 172. énekünket énekeljük, áldásra várva az első és utolsó 6. verszakát. Ó, maradj kegyelmeddel, mi velünk, Jézusunk, 172. ének első és 6. verszaka.

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Békesség Istentől szeretettel köszöntöm az Agnus Rádió hallgatóit vasárnap téli műsorunkban, a Filippiekhez írt levél 4. részének 13. versével. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. A mikrofonnál Janicskó Mihály Noémi.

Most pedig elsőként tekintsük át a déli műsoron kínálatát, nézzük, hogy mivel várjuk hallgatóinkat itt a 88,3 MHz-es frekvencián, illetve az ecmusradio.ro honlapunkon egészen délután 3 óráig. Hamarosan istentiszteletet sugárzunk a Kolozsvár belvárosi református gyülekezetből, amelyet ma délelőtt rögzítettünk. Igét hirdett Füstös Paul lelkipásztor. 13 óra 20 perckor vasárnapi beszélgetés rovatunkkal folytatjuk, amelyben a 100 éves Fike lelkészével, Dávid Istvánnal, illetve Frideri Evelin és Beke András önkéntes munkatársakkal beszélget Bálint Enikő a közelgő jubileumi ünnepség alkalmából. 14 óra 25 perckor pedig zenélő köntös komoly zenei rovatunk kezdődik Nagyi Bolya szerkesztésében. A zenélő köntös Mozart kóstoló sorozatának harmadik része a fényes E-durban és a bánatos E-mollban írt művekhez kapcsolódó epizódokat villant fel a zeneszerző életéből. Műsorunk zárásaként pedig a nap áhítatát is meghallgatjuk. Ezzel várjuk hallgatóinkat a következőkben, ha tehetik, tartsanak velünk!

Hallgathatnak minket Kolozsváron és környékén a 88,3 MHz-es frekvencián, vagy interneten keresztül az agnusradio.ro honlapunkon. Elérhetnek minket az agnus@agnusradio.ro elektronikus posta címünkön. Hívhatnak telefonon is a 0264-44-1968-as telefonszámon, személyesen pedig megtalálnak a Konstanca utca 1-3 szám alatt. Műsorainkat pedig nem csak az agnusradio.ro honlapunkon hallgathatják vissza, hanem Spotify csatornánkon is, vagy keressék SoundCloudon.

A következő órában istentiszteletet sugárzunk a Kolozsvár belvárosi református gyülekezetből, amelyet ma délelőtt rögzítettünk. Igét hirdett Füstös Paul lelkipásztor, a felvételt Barabás Ábel munkatársunk készítette.

Ami segítségünk legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örökkévaló, igaz Isten. Ámen. Helyünket elfoglalva és a bibliaolvasásra készülve énekeljük a 476. énekünknek a negyedik verszakát. A 476. ének negyedik versét énekeljük, amely így kezdődik: harci zajban, küzdelemben, oldalunkon áll.

Istennek igéjét olvasom a Jakab apostol levele 5. részének 13-tól 20-ig terjedő verseiből a következőképpen. Szenved-e valaki közöttetek? Imádkozzék! Öröme van-e valakinek? Énekeljen dicséretet! Beteg-e valaki közöttetek? Hívassa magához a gyülekezet véneit, hogy imádkozzanak érte, és kenjék meg olajjal az Úr nevében. És a hitből fakadó imádság megszabadítja a szenvedőt. Az Úr felsegíti őt, sőt, ha bűnt követett is el, bocsánatot nyer. Valljátok meg egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. Illés ugyanolyan ember volt, mint mi, és amikor buzgón imádkozott azért, hogy ne legyen eső, nem is volt eső a földön, 3 évig és 6 hónapig. Aztán ismét imádkozott, és az ég esőt adott, és a föld meghozta termését. Testvéreim, ha valamelyikőtök eltévejedik az igazságtól, és megtéríti valaki, tudja meg, hogy aki megtérített egy bűnöst a téveigés útjáról, megmenti annak lelkét a haláltól, és sok bűnt elfedez. A kegyelem Istenet tegye áldottá az ő igéjét, hogy Isten beszéde lakozzék bennünk gazdagon, és mi sok és áldott gyümölcsöt teremjünk dicsőségére. Gyertek testvéreim, valljuk meg fennhangon bűneinket a szent és kegyelmes Isten színe előtt. Úr Isten, örökké való és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt, és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva, hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket. Növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, a mi Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hit által részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűnvallásunk és hitvallástételünk után halljátok meg Isten kegyelmes válaszát, amikor így szól hozzánk igéje által. Úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ámen. A 65. Zsoltár első 3 verszakát énekeljük. A 65. Zsoltár így kezdődik. A Sionnak hegyén, Úristen, tied a dicséret.

Imádkozzunk. Dicsőségben lakozó mennyei édes atyánk az Úr Jézus Krisztus által. A Szentlélek szelíd hangjának engedelmeskedve járulunk szent színed elé ezen az ünnepnapon, és magasztaljuk az irántunk kimutatott végtelen jóságodat, amelynek ajándékaiban nem szűnsz megrészeltetni minket. Hálát adunk, Urunk, ezért az újabb alkalomért, amelyen szent házadban elcsendesedve rád tekinthetünk, amikor megszólalsz és útmutatást nyújtasz az eltévejedetteknek, vigasztalást nyújtasz a szomorkodóknak, és reményt az elcsüggedetteknek. Köszönjük, hogy kegyelmi szövetséged jeleként résztvevőivé tettél a keresztség csodálatos ajándékának mindannyiunkat, és most különösen is a kezedbe ajánljuk az előttünk álló családot és gyermekét. Nem tudjuk megköszönni méltóképpen, Urunk, azt a sok kincset, amit a hétköznapok történéseiben elrejtve, vagy éppen nyilvánvalóan előkészítettél számunkra, és amelyekben részeltetsz nap mint nap. Arra kérünk, hogy szólalj meg most igéd által, és irányítsd figyelmünket arra, hogy hogyan végezzük a keresztény hivatásunkat nehézségek és bajok közepette is. Tedd éneklésünket és imádságunkat annak a csodálatos bizonyságává, hogy nincs az a mélység, amelyből nekiállhatnánk fel te hozzád. Nyisd meg, Szent Háromság Isten, fülünket és szívünket szent ígéd előtt, hogy szolgálhassa ez az alkalom, és minden most zajló Isten tisztelet szerte a világon a te dicsőségedet. Légy áldott azért, hogy meghallgatod imádságunkat, Szent Háromság Isten. Ámen. A 433. ének 5. és 6. versének az eléneklésével készüljünk az ige hirdetésre. A 433. ének 5. verse így kezdődik: Szólj, szólj, én Istenem!

Isten hozzánk szóló igéjét olvasom, a Királyok első könyve 19. részének 9-től 14-ig terjedő verseiből. Hogy miképpen szól hozzánk Isten a Királyok első könyve 19. részének 9-től a 14-ig terjedő verseiből, helyeteken maradva, de alázatos szívvel hallgassátok. Itt bement egy barlangba, és ott töltötte az éjszakát. Egyszer csak így szólt hozzá az Úr igéje. Mit csinálsz itt, Illés? Ő így felelt, sokat búzgolkodtam az Úrért, a seregek Istenéért, mert Izrael fiai elhagyták szövetségedet, lerombolták oltáraidat, prófétáidat pedig fegyverrel ölték meg. Egyedül én maradtam meg, de az én életemet is el akarják venni. Az Úr ezt mondta, gyere ki, és állj a hegyre az Úr színe elé. És amikor elvonult az Úr, nagy és erős szél szaggatta a hegyeket, és tördelte a sziklákat az Úr előtt, de az Úr nem volt ott a szélben. A szél után földrengés következett, de az Úr nem volt ott a földrengésben. A földrengés után tűz támadt, de az Úr nem volt ott a tűzben. A tűz után halk és szelíd hang hallatszott. Amikor Illés ezt meghallotta, palástjával eltakarta az arcát, kiment és megállt a barlang bejáratánál. Egy hang pedig így szólt hozzá. Mit csinálsz itt, Illés? Ő így felelt. Sokat buzgolkodtam az Úrért, a seregek Istenéért, mert Izrael fiai elhagyták szövetségedet, lerombolták oltáraidat, prófétáidat pedig fegyverrel ölték meg. Egyedül én maradtam meg, de az én életemet is el akarják venni. Kedves testvéreim, immár második hete, hogy az úgynevezett ünneptelen fél évbe lépve, már nem tematikusan vizsgáljuk a mi keresztjén hitünknek egy-egy jellemző vonását vagy fontos témáját, és nem tematikusan kijelölt szakaszok mentén táplálja Isten a mi lelkünket, hanem vasárnapról vasárnapra megpróbálunk beilleszkedni bizonyos bibliai történésekbe, és ezek alapján, illetve ezek üzenete alapján próbálunk meg körülnézni a világban, és értékelni azt, ami zajlik körülöttünk. Nehéz pár mondatban összefoglalni, hogy éppen mi vesz minket körül a jelenben, és mi jellemzi a mai világot. Némelyik nemzet a problémáira a megoldást a háborútól és a fegyverek hangos zajától várja. Mások hangzatos politikai szlogenekben látják a problémákra a megoldást, egyesek abban reménykednek, hogy a technológiai forradalom egy újabb szintre lép, és majd ezzel fog megoldódni minden hétköznapi probléma.

Látogatottsági statisztikákban sokkal szebb számok mutatnák azt, hogy mennyire ragaszkodunk a református hitvallásossághoz. A társadalom kisebb csoportjaiban is szüntelen vannak ellentétek és feszültségek. A szülők arra panaszkodnak, hogy a tanárok nem végzik megfelelőképpen a dolgukat. A tanárok azt mondják, hogy a szülők nem nevelik rendesen a gyermekeiket. A gyermekek a szüleik ellen fordulnak, és nincsenek megelégedve velük, a szülők szerint pedig a gyermekekkel van a legnagyobb baj. Sok probléma van tehát, és sokféle megoldási javaslat. Kiállnak a politikusok, és azt mondják, mi mindent megpróbáltunk, de nem sikerült. Kiállnak a lelkészek, és azt mondják, hogy minden energiát belefektettünk, de attól még ürülnek a templomaink. Egymásra néznek a szülők és a tanárok, és azt mondják, minden energiánkat belefektettük a nevelésbe, és mégis csődöt mondtunk benne. Gyermekek és szülők között a szakadék egyre nagyobb lesz, de a válvonogatáson kívül tulajdonképpen semmi sem történik. Mindezt látjuk, halljuk és érzékeljük magunk körül a hétköznapokban. És olyankor, amikor ilyen nagy, bennünket egyébként meghaladónak tűnő problémákkal szembesülünk, általában azt szoktuk csinálni, hogy elrejtőzünk, visszavonulunk, a háttérbe kényszerítjük magunkat, és fejet csóválva hallgatunk. Ilyenkor, amikor kívül tombol a világ, és bennünk látszólag szélcsend van, azonban megszólal Isten. Az az Isten, aki nem szereti azt látni, hogy visszavonultunk, és nem próbáltunk meg valamit hozzáadni ahhoz, hogy ezen a világon a dolgok jobban menjenek, hogy az ő országa épülni tudjon. Ebben a történetben megmutatkozik az, hogy olyankor, amikor ez az Isten megszólít bennünket, nagyon rövid és tömör, de találó kérdéseket tud feltenni nekünk. Ha elkezdjük lapozni a Bibliát, nagyon sok ilyen tömör kérdéssel találkozunk. Hol vagy? Kérdezi Isten az első emberpártól az Édenkertben. Az ember pedig azon nyomban rájön arra, hogy valamit nem jól csinált. Mit tettél? Kérdezi a testvérgyilkos Káintól kint a mezőn Isten, és a kérdésnek a hanglejtésében és a hangfekvésében már is ott van a válasz. Mit csinálsz itt, Illés? Kérdezi Isten Illéstől a felolvasott történetben, és valahogy érezzük, hogy ez a kérdés akár felénk is elhangozhatna most ezen a vasárnapon. Mit csinálsz te, testvérem, aki itt ülsz most a padban? Mit csinálsz te, Kolozsvár Farkas utcai gyülekezet? Mit csinálsz, erdélyi reformátusság? Gyere ki, és állj a hegyre az Úr színe elé. Hívja az Úr Illést, és hív most bennünket is. Nem csak az történik, hogy Illés némán kiáll a Hóreb hegyére, arra a bizonyos sziklára, hanem meg is szólal. Az ő válaszát nagyon-nagyon érdekes dinamika jellemzi. Először még csak hallgat, szótlan marad, és a palástjával eltakarja az arcát. Annak a jelképe ez az Ószövetségben, testvéreim, hogy valaki tudja, hogy Isten szól hozzá, és tudja magáról azt, hogy nem méltó arra, hogy Isten megszólítottjává váljon. Kedves testvéreim, miután Illés eltakarja az arcát, megszólal és kiönti a lelkét Isten előtt. Egyébként ennek a mozzanatnak a mai Isten tisztelet sem volt hiány. Mert hogyha megfigyeljük az Isten tiszteleteinknek a szerkezetét és azt, hogy hogyan épülnek fel, akkor meglátjuk azt, hogy a mi Isten tiszteleteink is az arcunknak a palástal való eltakarásával kezdődnek, és utána a bűnvallással, amikor kiönthetjük lelkünket Isten előtt, és ő feloldoz bennünket. Ma is megbántuk a bűneinket a bűnvalló imádság szavaival. Jó erre odafigyelni, és minden egyes szavára koncentrálni. Ma is imádkoztunk, Isten ma is megtisztított bennünket, és küldte az ő áldását, az ő feloldozó áldását ránk, és most úgy állhatunk előtte, mint Illés annak idején, azon a bizonyos Hórebhegyi sziklán. De nem csak egyszer kérdezi meg Isten Illéstől, hogy mit csinálsz itt, Illés, hanem másodszor is elhangzik a kérdés.
És szabad nekünk

is, hogyha Isten másodszor kérdez, másodszor megismételnünk a válaszunkat, ugyanúgy, ahogyan Illés is megismételte. Ezt mondja Illés, sokat buzgolkodtam az Úrért, a seregek Istenéért, mert Izrael fiai elhagyták szövetségedet, lerombolták oltáraidat, prófétáidat pedig fegyverrel ölték meg. Ma valahogy másképp mondanánk ezt. Valahogy úgy hangzana az ajkunkról, hogy mindent megpróbáltunk, Urunk. A pecsétet annak a pártnak a nevére nyomtuk oda, amelyben reménykedtünk, hogy majd elhozza a változást. Adakoztunk, megpróbáltunk segíteni a rászorulókon, sőt, befogadtuk a nyomorultakat, a betegeket, kiálltunk az elesettek mellett. Tanításban és nevelésben mindent megtettünk azért, hogy a te útjaidra vezessük azokat, akiket reánk bíztál. És ez mégsem volt elég. Vártunk, Urunk, téged, mondhatnánk ma, tűzben, szélben, földrengésben, de egyikben sem voltál ott. Bíztunk benne, hogy egyik pillanatról a másikra gyökeres változás fog beállni az életünkben, Urunk, de ez nem történt meg. Sőt, áldozataivá váltunk a saját buzgóságunknak. Mondunk ilyeneket a hétköznapokban egészen gyakran. És hogyha elkezdjük elemezni a szavainkat, akkor arra jövünk rá egészen gyorsan, hogy nem azt tesszük, amit kell, hiszen ilyenkor újjal mutogatunk Istenre. Vádoljuk őt ahelyett, hogy akkor, amikor valamilyen változásra való igényt látunk a világban, kérdeznénk őt, útmutatást kérnénk tőle. Inkább azt szeretjük csinálni mi emberek, hogy tisztázzuk magunkat, és közben észrevétlenül egyébként és szándékunkon kívül elmarasztaljuk Istent. Pedig Isten azért kérdez és olyan választ vár, amelyben az ember elkezdi önmagát elemezni, reflektál önmagára, megnézi a múltját, a jelenét és a jövőjét, és úgy áll Isten elé, hogy mindezeket elé viszi. Isten azért kérdez, hogy az ember helyes önértékelésre jusson, helyesen lássa magát a világban, és helyesen lássa azt, hogy milyennek kell lennie az Isten és az ember közötti viszonynak. Illésnek a válasza az alapigében folytatódik, azt mondja Illés, hogy egyedül én maradtam meg, és az én életemet is el akarják venni. Az olyan embernek az alakját testesíti meg Illés ebben a történetben, aki már látja az életének a végét, aki érzi azt, hogy azáltal sodródott veszélybe, hogy kimerült, hogy megtört, hogy elvesztette a reményét. Azt látjuk ezen az Úrnak egyébként kitüntetett szerepű prófétáján, hogy nagyon-nagyon elfáradt és elszomorodott amiatt, hogy látszólag totális kudarcot vallott. Úgy látja, hogy minden erőfeszítése hiába való volt. De nem tudunk ítélkezni Illés fölött. Nem tudjuk vádolni őt azzal, hogy nem próbálja meg folytatni az ő feladatát és a hivatását, mert csodálatos dolog ebben a történetben az, hogy Illés még akkor is, hogyha megtörik, még akkor is, hogyha elveszti a reményét, ezeket az érzéseit is Isten elé viszi, és vele osztja meg őket. Nem tudja, hogy mit hoz a jövő, de tudja azt, hogy a legegészségesebb és a legjobb eljárás az, hogyha Istenhez fordul és válaszol az ő kérdésére. A felolvasott történet Hórebnek a hegyén zajlik. Minden bizonnyal sokak számára ismerős Hóreb hegye, de inkább a Mózessel kapcsolatos történetekből. Jól tudjuk azt, hogy nem csak Illés találkozott Hóreb hegyén Istennel, hanem maga Mózes is, amikor Isten a 10 parancsolatot kijelentette Mózesnek, és amikor szövetséget kötött Izraelnek a népével. Jelképes dolog az, testvéreim, hogy Illés éppen a Hóreb hegyén áll. Mert miután eltávolodott a forrástól, eltávolodott attól az Istentől, aki folyamatosan új feladatokat adott neki az életben, Istennek éppen az volt a célja, hogy ismét közel hívja magához, hogy kiállítsa maga elé arra a helyre, ahol a szövetség köttetett. Az is jelképes, hogy Illés egy barlangból jön elő Isten színe előtt. Isten ugyanúgy kihív bennünket is a hétköznapi barlangjainkból, a rejtek helyekről, azokról a helyekről, ahova el szoktunk bújni akkor, amikor nem tudjuk, hogy hogyan folytassuk a feladatainkat. Állj elém és mondd el, hogy mi a helyzet. Ezt kéri Isten mindannyiunktól, és boldogító és örömteljes dolog, hogy vagyunk olyanok,
akik ezt megtesszük, és akik itt a gyülekezet közösségében jelen vagyunk. Aki Isten elé áll, kedves testvéreim, illéshez hasonlóan, az meghallhatja egy adott ponton azt a szelíd, halk suttogáshoz hasonló hangot, amit Illés is meghallott, a szél, a földrengés és a tűz után. Finom, alig érzékelhető ennek a hangnak a rezonálása, mégis valami csodálatosat garantál. Mégpedig azt, hogy Isten, még hogyha halkan is szól hozzánk, sosem marad néma. Ő mindig szól. Ő a csendet is képes felhasználni arra, hogy valamilyen üzenetet eljuttasson az elcsüggedett embernek a szívébe. Kicsit szokatlan nekünk ez, mert a mai ember a látványosságot szereti, az erődemonstrációt. Azt szeretjük, hogyha valami kellően hangos, hogy minél többen meghallják, azt szeretjük, hogyha valami kellően színes és látványos ahhoz, hogy mindenki gyönyörködhessen benne. De üzenetértékű kell legyen számunkra is az, hogy Isten Illést halk és szelíd hangon szólította meg. Csend volt, és ebben a csendben, még akkor is, hogyha fájdalmas lelki élmények közepette, találkozhatott Illés Istennel. A csend is lehet garanciája annak, hogy Isten munkálkodik. Nem látványosan, de neki mindig van terve. És mindig vannak emberei és angyalai, akiket ennek a tervnek a szolgálatába állít. Istennek a terve Illéssel az volt, hogy úgy gyógyítsa meg őt a csüggedtségéből és a reményvesztettségéből, hogy új feladatot adjon neki. Velünk is előfordul az, hogy azért nem tudunk valóban boldogok lenni, és azért nem tudunk valóban beteljesedni, mert azt érezzük, hogy céltalan az életünk, hogy nincs egy következő fázisa az életünknek, amelynek az lenne a mozgató rugója, hogy egy cél áll előttünk, amit el kell érni. De Isten Illésnek ad célt és ad feladatot. A 15. vers, amit már nem olvastam fel, így folytatja az alapigét. Ekkor azt mondta Illésnek az Úr, menj, kelj ismét a pusztán át, és tedd azt, amit én parancsolok neked, most szabadon újra fogalmazva. Illésnek tehát ismét el kell indulnia. És ez lesz valóban a gyógyulás folyamatában, az ő gyógyulásának a folyamatában a legfontosabb dolog, hogy Isten ad célt az életébe. Igaz az, hogy az útja Illésnek kezdetben a pusztán keresztül vezet. Nem túl ígéretes látvány, hogyha lelki szemeink előtt elképzeljük a pusztát. Nagyon jól tudjuk azt, hogy a puszta egy ingerszegény környezet, ahol nagyon sok veszély leselkedik az emberre. De Illés eleget tett ennek a megbízásnak is, mert az Úr parancsolta neki, és jól tudjuk, hogy életének a végén az Úr magához ragadta őt, tehát beteljesült az ő élete. Nem véletlenül olvastam fel, kedves testvéreim, a Jakab apostol levelének 5. részében a bibliaolvasás rendjén azokat a bizonyos verseket. Mert van ebben az ige szakaszban egy olyan mondat, ami talán akkor még nem ütötte meg a fületeket, de érdemes rá visszagondolni. Így hangzik ez a mondat, Illés ugyanolyan ember volt, mint mi. Hasonlíthatjuk magunkat Illéshez, és helyén való az, hogyha az ő képében megtaláljuk a saját magunk képét is. Jakab egyébként az imádsággal összefüggésben írja Illésről mindezeket, leírja, hogy mindaz, amiért Illés imádkozott, megadatott neki, ez Illés életének más történéseivel áll összefüggésben. És azért adatott meg Illésnek mindaz, amit kért Istentől, mert ő teljesítette Istennek a parancsolatait, és azért, mert imádkozott, és nagy az ereje, írja Jakab apostol, az igaz ember buzgó könyörgésének. Az Istentől kapott küldetésünknek létfontosságú eleme az imádság. Akkor is, hogyha az utunk a pusztán keresztül vezet. Sőt, akkor igazán fontos az imádság, amikor a pusztán keresztül vezet az embernek az útja. Sok különbség van, kedves testvéreim, Illés története között és a sajátunk között, még akkor is, hogyha a Szentírás a vele való azonosulásunkat lehetővé teszi. Az ige hirdetés végéhez közeledve, hadd világítsak meg ezek közül kettőt. Azokban a napokban, amikor a barlangból kihívta Illést Isten, Illés egyedül állt meg azon a bizonyos sziklán Isten előtt.
És amikor kiállt egyedül a sziklára, akkor Isten elmondta neki, és hogyha tovább olvassuk a történetet, akkor éppen ez derül ki, hogy munkatársat fog adni neki. És ez a munkatárs Elizeus volt, aki tovább kísérte Illés prófétát a feladataiban. Csodálatos dolog, testvéreim, az, hogy mi, és ez egy különbség az Illés történetéhez képest, nem egyedül állunk most itt a templomban. Minket ide, a Hórebre, a Szent templomba, az ősi falak közé nem egyedül hívott Isten, hanem közösségbe hívott. Adott nekünk társakat, keresztény testvéreket. Ezért tudjuk már, hogy kivel kell együtt dolgoznunk, és tudjuk azt, hogyha a pusztán keresztül is vezet az ösvény a továbbiakban, van akire támaszkodnunk. A másik különbség, ami Illésnek a története és a mi történetünk között fennáll, az az, hogy mi, amikor Isten tiszteletre jövünk, és itt együtt vagyunk, és Isten színe elé állunk, hogy Isten megmondja nekünk, hogy mit tegyünk, nem csak a Hórep hegyére állunk, hanem a Sion hegyére is, ahogyan énekeltük. A Hórep az Ószövetségben a kijelentésnek és a szövetség kötésnek, a prófétai elhívásnak a helye volt. De a Sion a királyságnak és az Isten tiszteletnek a helye. Az a hely, ahol Isten választott népe várja az ő Krisztusát. Csodálatos dolog, hogy a mi Isten tiszteleti jelenlétünkben Hórep és Sion összeér, és a kettő együtt tesz minket alkalmasakká arra, hogy folytassuk az utunkat, miután a templomból kilépünk. És ne felejtsük el, amiután a templom kapuján kiléptünk, hogy ugyanúgy, ahogy Illést, Isten minket is arra hív, hogyha elveszünk az élet nagy útvesztőjében, hogyha problémáink vannak, csüggettek és reményvesztettek vagyunk, akkor mindig van lehetőség az újrakezdésre. Ő mindig ad erre lehetőséget, és ad ehhez kitartást, ad ehhez fáradhatatlan szolgálat, ehhez a fáradhatatlan szolgálat végzéshez energiát és bátorságot. Lehet, testvéreim, hogy némelyiketeknek az útja most a templomból kilépve a pusztán keresztül vezet, de higgyétek azt, hogy Isten a pusztán keresztül is el tud vezetni minket a célhoz. Ámen. Válaszoljunk az ige hirdetésre a 434. ének 5. és 6. verszakának az eléneklésével. A 434. ének utolsó két versét énekeljük, az 5. vers így kezdődik: más nem tanít meg rá, csak égi bölcsességed.

imádkozzunk. Szent Istenünk, csodálattal hajtunk fejet előtted, aki sokszor szélben, földrengésben és tűzben, de sokszor csak halk szavakban és csendes ígéretekben vagy jelen az életünkben. Köszönjük neked, hogy nem szűnsz meg szólni hozzánk, és amiután elhívtál, újból és újból küldetéssel bízol meg bennünket. Kérünk, ne engedj elcsüggednünk, hogyha körülöttünk a dolgok összeomlani látszanak, hanem segíts, hogy tőled kapott illési bátorsággal imádkozzunk útmutatásért, és előtted megállva tudjuk kiönteni a szívünket. Szólaltasd meg újból és újból kérdéseidet a lelkünkben, hogy azokra választ keresve felismerjük, egyedül nálad van megoldás életünk minden egyes gondjára, bajára. Eléd hozzuk most azokat, akik ilyen gondokkal és bajokkal küzdenek. A betegeket, a nélkülözőket, a gyászolókat, az árvákat és özvegyeket, foglyokat és üldözötteket. Imádkozunk azért, hogy adj bölcsességet az egyházi és világi kormányzatnak döntéseik meghozatalában. Kérünk, Istenünk, teremts békét ott, ahol háború van. Csendet ott, ahol eluralkodott a hangzavar, és teremts szeretetet ott, ahol egymás ellen fordulnak az emberek. Légy továbbra is családjaink vezetője, népünk és nemzetünk őre, Anya Szent Egyházad és abban gyülekezeteidnek a pásztora. Viseld gondját, Urunk, a teremtett világnak és abban mindannyiunknak egyen-egyenként, hogy küldetésünket teljesítve építhessük országodat, és haladhassunk töretlenül a cél felé. Köszönjük, hogy meghallgattad hangosan, és meghallgatod csendben elmondott imánkat is. Áldott Isten, aki meghallgatja könyörgésünk szavát. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.

A jótékonyságról és az adakozásról meg ne feledkezzetek, mert az ilyen áldozatokban gyönyörködik Isten. Örömmel hirdetjük, hogy az Isten tisztelet elején a keresztség szentségében részesült Marton Szabolcs és Kun Erzsébet, Márk Dávid nevű kisfia. Isten áldása legyen a kicsiny és a hozzátartozói életén. Kegyelettel és a gyászolók iránti részvéttel emlékezünk az elmúlt héten eltemetett özvegy Takács Gyuláné Szakál Magdolna asszony testvérünkre, aki életének 78. évében hunyt el. Isten vigasztalja meg a gyászoló hozzátartozókat. Hirdetjük, hogy ma délután 6 órától Isten tisztelet lesz a templomban, holnap délután 6 órától pedig gyülekezeti bibliaórát tartunk a parókia imatermében. Szeretettel várjuk testvéreinket a meghirdetett alkalmainkra. Most pedig jöjjetek áldásra várva, énekeljük a 458. énekünket. A 458. énekünk így kezdődik, az Úr csodásan működik, de útja rejtve van.

az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.

0: Az elmúlt órában istentiszteletet sugároztunk, amelyet ma délelőtt rögzítettünk a Kolozsvár Pálvárosi Református Gyülekezetben. Igét hirdetett Füstös Paul lelkipásztor, a felvételt Barabás Ábel munkatársunk rögzítette. Szeretettel köszöntöm azokat a hallgatókat is, akik most kapcsolódnak be vasárnap déli műsorunkba június 14-én. Ma a hallgatóinkat a Pálapostól Filippiekhez írt levele 4. részének 13. versével köszöntjük. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. A mikrofonnál Janicskó Mihály Noémi, most pedig nézzük, hogy a fennmaradó időben mire számíthatnak, mivel várjuk hallgatóinkat mai déli műsorunkban. Most hamarosan a jó hírovat csendül fel, utána pedig kalendáriumot lapozunk Szabó Anitával. 13 óra 20 perckor vasárnapi beszélgetés rovatunkban a 100 éves Fike lelkészével, Dávid Istvánnal, illetve Frideri Evelin és Beke András önkéntes munkatársakkal beszélget Bálint Enikő a közelgő jubilómi ünnepség alkalmából. 14 óra 25 perckor komoly zenei műsorunkkal folytatjuk Nagy Ibolya szerkesztésében. A zenélő köntös Mozart kóstoló sorozatának 3. része a Fényes E-durban és a Bánatos E-mollban írt művekhez kapcsolódó epizódokat villant fel a zeneszerző életéből. Műsorunk zárásaként pedig a nap áhítatát hallgatjuk meg. Ezzel várjuk hallgatóinkat a továbbiakban, ha tehetik, tartsanak velünk. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Farkas László, a Kolozsvár Irisztelepi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
1: Jó hír!
2: Olyan szívet adok nekik, amellyel megismernek engem, hogy én vagyok az Úr. Jeremiás próféta könyvéből a 24. fejezet 7. verse. Ekkor így szólnak egymáshoz. Nem hevült a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton, amikor feltárta előttünk az írásokat? Lukács evangéliumának 24. részéből a 32. vers.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: A mai napra kijelölt két igét Farkas László, a Kolozsvár Irisztelepi Református Egyházközség lelkipásztora mondta el. Most pedig nézzük, hogy milyen érdekességek, évfordulók kapcsolódnak a mai naphoz. A június 14-i kalendáriumot Szabó Anitával lapozzuk.

Június 14-ét írunk, ez az év 165. szökőévben 166. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 200 nap van hátra. Tekintsük át előbb, hogy milyen fontosabb történelmi események kötődnek ehhez a naphoz.

1826. június 14-én volt az isztambuli janicsár lázadás leverése. A lázadókat lemészárolták, a túlélőket száműzték, a janicsár hadsereget felszámolták. 1866-ban ezen a napon volt a porosz-osztrák háború kezdete. 1982. június 14-én befejeződött az év áprilisában kitört Falklandi-szigeti háború, melynek során az Egyesült Királyság visszaszerezte uralmát a Falkland-szigetek, a déli Georgia és déli Sandwich szigetek felett. 1985-ben ezen a napon aláírták a Schengeni Egyezményt. Ezek voltak azok a fontosabb történelmi események, amelyek június 14-éhez kötődnek. Most lássuk, kik a nap híres szülöttei.

1800-ban ezen a napon született Kibédi Péterfi Albert, református tanár és lelkész. 1830-tól a Nagyenyedi Főiskolán filológia és szentírás magyarázat tanár, majd 1849-ben elfoglalta az üresedésben levő református lelkészi állást. 1829. június 14-én született Laki Adolf, magyar ötvös művész, mecénás. Az 1867. évi koronázásakor ő javította ki Szent István koronáját, és ő készítette a koronázási ajándék díszszekrényeit. Gazdag ember volt, de feltűnés nélkül szétosztotta vagyonát. Jótékony és egyházi célokra legalább 1 millió koronát adott. 1908-ban névtelenül 300 ezer koronát adományozott a budapesti Fasori Református templom építésére. 1858-ban ezen a napon látta meg a napvilágot Dankó István művész nevén Dankó Pista, magyar cigány muzsikus, nóta szerző. A kottaíráshoz nem értett, így dalait mások jegyezték le. Életét végig kísérte a nyomor, tüdőbaja egyre súlyosbodott. A népies műzene egyetlen olyan alakja volt, akinek személyét több író és költő megörökítette. Gárdonyi József, Gárdonyi Géza fia megírta Dankó regényes életrajzát. 1940-ben film is készült életéről, amelyben Jávor Pál alakította. Ez volt a 200. magyar hangos film. A Magyar Rádió 2012. decemberében a magyar nótát és operettet sugárzó csatornáját Dankó Rádiónak nevezte el. 1864-ben ezen a napon született Alois Alzheimer, német pszichiáter és ideggyógyász. 1907-ben elsőként írta le a degeneratív demencia betegség jellemzőit, amit róla neveztek el Alzheimer-kórnak. Az időskorral járó demenciás esetek 70%-a Alzheimer-kórnak minősül, sajnos gyakorisága világszerte rohamosan emelkedik. 1917. június 14-én látta meg a napvilágot Kónya Albert fizikus, az MTA tagja. 1956-57-ben Magyarország oktatásügyi, illetve művelődésügyi minisztere. 1925. június 14-én született Darvas Iván, kétszeres Kossuth és kétszeres Jászai Mari díjas magyar színművész, a nemzet színésze. 1928. június 14-én látta meg a napvilágot Ernesto Guevara, ismertebb nevén Che Guevara, vagy egyszerűen Che, orvos, politikus, marxista forradalmár, gerilla vezér, kubai miniszter. A kubai forradalom egyik legendás vezetője, később a Kubai Nemzeti Bank elnöke. 1961 és 65 között ipari miniszter volt. Egy kudarcot vallott kongói kísérlet után Bolíviába próbálta meg a kubai forradalmat exportálni, de a hatóságok elfogták és kivégezték. Tudatos hős volt. Azt más, gyenge szervezettel, leromlott állapotban nézett szembe a rendkívüli fizikai és erkölcsi megpróbáltatásokkal. Erről szól Bolíviai Napló című könyve. Példaképpé vált és sok hívet szerzett az amerikai és európai egyetemi ifjúság körében a gerilla háborúra vonatkozó elméletével, valamint elképzeléseivel Kuba felépítését illetően. 1931. június 14-én született Abodi Béla, József Attila díjas, magyar író, műfordító, irodalmi és zenekritikus, humorista és szerkesztő, színházigazgató. Gyakori rádiós és televíziós szereplései kabarékban, szórakoztató műsorokban tették közismerté. 1946-ban ezen a napon született Donald Trump, amerikai üzletember, politikus, az USA 45. elnöke. 1954. június 14-én látta meg a napvilágot Kemény Dénes, magyar vízilabda mesteredző. 1969. június 14-én született Steffi Graf, német teniszezőnő. Ők voltak a nap híres szülöttei, most lássuk, kiknek halálozási évfordulójuk kapcsolódik ehhez a naphoz.

1680. június 14-én hunyt el Báthori Zsófia, második Rákóczi György erdélyi fejedelem özvegye, első Rákóczi Ferenc anyja, második Rákóczi Ferenc nagyanyja. 1837-ben ezen a napon hunyt el Giacomo Leopardi, olasz költő és gondolkodó. 1859. június 14-én hunyt el Jerome K. Jerome, angol író, publicista. Humorral és iróniával megírt sikerregénye A három ember egy csónakban. 1907. június 14-én halt meg Belecskai Megvárt András, gépészmérnök, a magyarországi villamosipar elindítója. Vállalatigazgatóként és feltalálóként is kiemelkedő szerepet játszott abban, hogy a 19. század utolsó harmadában a magyar gép- és villamosgépipar világszínvonalúvá vált. 1944-ben ezen a napon hunyt el Roth Miksa, magyar üvegfestő és mozaikművész. Munkáját művészi szintre emelte, stílusát kezdetben a historizmus, majd a szecesszió és az art deco, illetve ezek ötvözete jellemezte. Számos hazai és külföldi elismerésben részesült. 1898-ban elsőként neki ítélték az iparművészeti állami aranyérmet. Az 1900-as párizsi világkiállításon ezüst, az 1902-es torinói és az 1904-es Saint-Louis-i világkiállításon pedig aranyéremmel tüntették ki. Munkái többek között az Országház, a Gresham Palota, a Magyar Nemzeti Bank, a Zeneakadémia épületeit, valamint a Marosvásárhelyi Kultúrpalota és Városháza épületeit díszítik. A fenti helyszíneken, illetve az egykori, a Roth Miksa emlékházban lehet megtekinteni. 1983. június 14-én hunyt el Köncei Ádám, erdély magyar néprajzkutató. 1994. június 14-én halt meg Henry Mancini, olasz származású amerikai zeneszerző. Nagyjából 500 film és tévésorozat zenéjét szerezte, 90 lemeze jelent meg. A The Misery Movie Dam című zeneszáma a Columbo sorozat 38. epizódjában hangzott el. Ők voltak azok az ismertebb személyek, akiknek halálozási évfordulójuk június 14-éhez kötődik. Ma van a Véradók világnapja, valamint a Zászló napja az Egyesült Államokban 1777-től és a hadsereg születésnapja 1775-től. Június 14-i kalendári munkát hallották.

0: A napkalendáriumát Szabó Anutával lapoztuk, utána pedig Franz Benda szonátája csendült fel. Most pedig vasárnapi beszélgetés rovatunk kezdődik. A mai rovatban a Kolozsvári Főiskolás Ifjúsági Keresztjén Egyesület, ismertebb nevén a FIKE, 100 éves jubileumi ünnepsége alkalmából beszélgettünk Dávid István református lelkipásztorral, illetve Frideri Evelin és Beke András önkéntes munkatársakkal. Ezt a beszélgetést hallhatják a következő percekben. A szerkesztő Bálint Enikő.
1: Vasárnapi beszélgetés.

Békesség Istentől! Sok szeretettel köszöntöm a vasárnapi beszélgetés rovat hallgatóit. A mikrofonnál Bálint Enikő. Ezen a vasárnapon egy kis nosztalgiázás által a Fike múltjáról és a jelenéről beszélgetünk a Fike lelkipásztorával, Dávid Istvánnal, Beke András és Freider Jevelin önkéntes munkatársról a 100. évforduló apropóján. Humorosan és őszintén mesélnek nekünk. Tartsanak velünk!

0: Sok szeretettel köszöntelek titeket az Agnus Rádió stúdiójában. 100 év ez nem kis idő belegondolni, és nehéz és sok szép, kedves és kívásos pillanatok gyűjteménye lehet. Először is, István, hozzád szólnék. Ha visszatekintesz a kezdeti lelkészi szolgálatra, mi jut eszedbe, milyen volt a fikében?
1: Az első időszak arról szólt, hogy szokjam a ritmust, az egésznek a dinamikáját, a hangulatát, úgyhogy így próbáltam háttérben maradni az első egy év, biztos inkább erről szólt, és aztán fokozatosan jöttek közösen az ötletek. Hú, az nagyon, nagyon erős volt, mert látva az, hogy van egy csapat, akik össze vannak zárva, meg ismerik egymást, én még ott ülök, nem tudom, hogy ki vagyok és mit akarok. Még mindenképpen megilletődött voltam, és bár voltak kész terveim, meg elképzeléseim, meg ötleteim, mégis így volt alkalom, meg lehetőség arra, hogy bele szimatoljak az egésznek a hangulatába, és aztán jöjjek a javaslataimmal.
0: És amiután beleszimatoltál ebbe az egészbe, és jöttél a javaslataiddal, milyenné vált Fike?
1: Nem a javaslataimtól vált olyanná, amilyenné, hanem mert ha nem is évente, azért 2-3 évente mindig újra kellett gondolni, és megnézni azt, hogy egyrészt milyen programpontok segítenek átadni azt, amit át szeretnénk adni, mi az, ami működik, mi az, ami nem működik, hogyan és milyen formában történjenek az önkéntesi találkozók, a munkatársi megbeszélések. Ugye nagyon hamar, már egy év után kezdődött a Farkas utcai templom felújítása, és ez indokoltá tette azt, hogy átköltözzünk onnan helyszínileg a vasárnapi alkalmakat tekintve, és az megint hozott egy egészen más szint, hogy itt a kétágú templom közel volt, könnyen át lehetett menni, könnyen közel voltunk ahhoz a irodához, ahhoz a klubhoz, ahol amúgy is élt, és ahol tevékenykedtünk, élt a csapat. Hogy megszűntek programok, születtek újak, hiszem, hogy ez így azóta is így van.
0: Mi az, ami leginkább mostanában kihívás számodra?
1: Ez jó kérdés, mert nem biztos, hogy meg tudom nevezni azt, hogy mi ez pontosan, de azt érzékelem. 3 éve költöztünk az új helyszínre, az amúgy is újabb lehetőségeket adott, és újabb nehézségeket, vagy kihívást. De azt gondolom, hogy Covid óta, de főleg az elmúlt 3 év óta egy olyan generáció jött fel egyetemre, akik már egészen másként kommunikálnak, egészen más a mindennapi életük ritmusa, más származási családhoz, gyülekezethez, közösséghez való tartozásnak a tempója, és ez nem tudom, hogy nehézsége, de ez mindenképpen egy valami egészen másfajta választ igényel. Tehát ezt már látjuk és mérhető, és ez mindenképpen egy kihívás, és a másik kihívás az nem újszerű, de valahogy mégis megint elérkezett az, hogy mindig megújul, vagy nem újul meg a munkatársi csapat, és akkor ezt megint szinte újra kezdeni, mik azok a minimumok, amiket meg kellene egyezzünk, annak a folyamatát, hogy kell kibontani, szóval ezek.
0: És hogyan éled, vagy élitek meg azt, amikor generációváltás van, új emberek jönnek, ismét egyé kell kovácsolni a csapatot? Vagy nem biztos, hogy egyé kell, hanem mindenki egy-egy-egyén.
1: Az idei év több szempontból volt nehéz, de többek között a műtétemhez is kapcsolható, ami ugye elhúzódott az eleje, meg a vége, meg minden. Szóval az idén volt az, ahol azt tapasztaltuk ősszel, hogy nagyon-nagyon sok új van. És hát most már úgy hiszem, hogy többé-kevésbé éreztük azt, hogy nekünk, házigazdáknak a felelőssége megteremteni azt a légkört, ahol ők biztonságban érzik magukat, de valahogy nem is oda ragasztani őket, tehát szabadnak is érezzék magukat. És úgy azt hiszem, hogy többször elhangzott a szánkból az, hogy hú, melyikünk tudja aztán éppen érkezőnek a nevét. És így már vakartuk a fejünket, hogy akkor na most akkor ő itt volt a múltkor, nem volt itt a múltkor. Tehát, hogy így nagyon igénybe vesz, mert figyelmet, odafigyelést igényel, és ez az egyik legnehezebb, de nagyon szép része a munkatársi szolgálatnak az, hogy már nem csak azért vagy itt, mondjuk, mert te így a programokból kapsz valamit, hanem hogy így akarsz adni is azzal, hogy a többieket meghívod, megteremted azt a teret, ahogy jól érezhetik magukat. Azt mondom, az idén volt az, ahol nagyon-nagyon negyedott ponton, nem is tudom, vagy 78-on voltunk egy csütörtökön, amiből legalább az a fele, ha nem több, egészen új volt. És volt, aki megmaradt, ott maradt, volt, aki benézett egy alkalomra, kettőre, és hát ez megint egy ilyen kicsit a nehézség is, hogy akkor engedni őket elmenni, vagy engedni őket nyilván van, hogy annyit merítsen, amennyit szeretne. És aztán pedig, aki megmarad, azt valahogy oda édesgetni, de hát nagyon nehéz a mai egyetemi oktatás ritmusához igazítva programokban gondolkodni, meg akkor este 8 órák vannak, akkor nagyon kell akarni, hogy még 8 után még valamit itt együtt csináljunk. Ráadásul néha agyaljunk, és meg gondolkozzunk, ne csak így ellenünk.
0: Mitől lesz valaki munkatárs? András, hogyan lettél te munkatárs a Fikőbe?
2: Én hogy lettem munkatárs, hogy jöttem és mondtam, hogy szolgálni szeretnék. Viszonylag régebb óta jártam szotyogva Fikére, úgyhogy néha megjelentem, néha volt egy pár hónap kihagyás, és akkor utána, amikor Covid után mesterire kellett újra feljönni, akkor csatlakoztam be újra aktívabban. Először csak alkalmakra, utána jött egy télbelépő, és utána meg az, amikor nem volt elég zenész vasárnapra, és akkor első körben úgy zenészként ugrottam be a szolgálati részbe. Utána meg következő tanévtől kezdve már nem önkéntesként, hanem munkatársként vettem részt, és ha jól számolom, ez negyedik vagy ötödik éve, amióta én munkatárs vagyok, de hogy éppen ami olyan dolog van, amit le kell fedni egy kicsit

0: nem csak eljön, persze mindenkinek örülünk, hogy ott van, de hogy az, aki, na gyere, segítek, mit segíthetek, vigyen fel a csésziket, mossam el, és akkor így ők is bekerülnek ebben, akkor már, hogyha azt mondom, hogy figyelj, főzz lejtát, akkor tudja, hogy oké, akkor be kell kapcsolni a teafőzőt, bedobni a kis teafiltereket a kancsóba, és csinálja. És nagyon vagány és csodálatos ezt látni, hogy ez így kialakul évközben.
1: Vannak-e valamilyen kritériumok, hogy hogyan lehet csatlakozni a szolgálatotokhoz?
2: Gyere és legyél ott, vegyél részt az alkalmainkon, és próbálj segíteni a munkatársaknak, hogy régebb egy kicsivel jobban el volt különülve, hogy voltak a munkatársak. Munkatársak voltak azok, akik az év elejétől ott voltak, és az adott tanévnek a programjának a megtervezésében is részt vettek, és emellé azok, akik útközben vonultak be abban a tanévben, azok voltak az idézőjeles önkéntesek, akik hát még kevésbé vonultak be a tervezésbe, inkább a bonyolítás, programok lebonyolításában segítkeztek. És hogy leginkább az idő, aki egy évet, aki jön, évelején becsatlakozik egy idő után, hogyha ott akar lenni és segíteni szeretne, és előre mozdítani az egészet, akkor csatlakozhat az önkéntesi csoportba, aztán utána meg legtöbb esetben az van, hogy akkor a következő évnek a tervezőjére is meg lesz hívva, és akkor a következő évtől munkatársként vesz részt.
0: Ez egy annyit fűznék hozzá, hogy a kettő között talán az elköteleződés az, ami különbséget tesz. Mert munkatársként, amikor ott vagy a tervezén, akkor nem az, hogy bevállalsz ezt, és azt, hanem azt tudod mondani, hogy igenis, én itt leszek egy fél évet, egy évet ki, amennyire előre tud látni, de hogy be tudja vállalni, és meghozza ezt a döntést, ami lehet, hogy olykor áldozatokkal jár, mert akkor éppenséggel nem fog kimenni este bulizni, mert hogy akkor azt mondtam, hogy ott leszek, és fogadom az embereket, vagy az előadót.
3: Sokszor neki ugrottam én ennek, hogy hogyan lehetne átláthatóbbá tenni, vagy megfelelő kritériumrendszert kialakítani, vannak fejemben ötletek még. Néha azt érzem, hogy közben nagyon erős tempót, meg odafigyelést igényel ez a szolgálat, és tényleg attól él, hogy nem egy személy csinálja, hanem többen. Talán nehezen mondjuk ki, mi vezetőként is nehezen mondjuk ki ezt, hogy vannak bizonyos kritériumok vagy szabályok, és egyre nehezebben érzékelik talán az újonnan bejövők azt, hogy hogyan rangsorolják a saját programjaikhoz képest azt, amit itt bevállaltak. Egyre nehezebben látnak előre, tudnak tervezni előre, nehezebben köteleződnek el, és hogy ennek a kettőnek, tehát az egy dolog, hogy nekem a fejemben ott van az, hogy mik lennének a kritériumrendszerek, de a valóság sokszor nagyon megnehezíti ezeknek a kivitelezését. Úgyhogy szerintem következő évek arról is szólni fognak, hogy ezt a részét is újra kell gondolni. Mindenképpen sokkal több mindent elbírna ez a város, sokkal több területet le lehetne fedni, sokkal több meghívásunk van a szolgálatra, mint amennyit meg tudunk tenni. Ez viszont talán szervezettebben, konkrétabb feladat leosztásokkal lehetne ezt végezni. Magyarországon van pár olyan egyetemi gyülekezet, akiknek a működése átültethető lenne, úgyhogy ez is terve volt az idén, csak aztán nem jött össze, hogy meglátogatjuk őket, és megnézzük azt, hogy na jó, akkor az önműködésük hogy van, milyen struktúra szerint szerveződnek. De azt mondom, hogy alkatomból, meg alkatunkból fakadóan is egy kicsit ilyen lükék vagyunk, vagy hibbantak, vagy ilyen teszetoszák, vagy ilyen improvizatív módon álljunk neki és csináljuk, ezt valahogy módon működünk, és szerintem ebben van egyfajta szabadság, hosszú távon sokkal könnyebb talán ebbe kifáradni.
1: Milyen egy hetetek a fikében? Kuliszták mögé belehallgathatunk, általatok persze.
0: Nagyon gondolkodom, mert az elmúlt időszakban bekerült egy új program, amit úgy már nagyon régóta, mint mondtuk, hogy kéne, és akkor idén végre be lett ez vállalva, a Credo, és ez ugye a KT-t, hát úgy az évek során kiderült, hogy azért jó páran vagyunk azzal úgy, hogy mivel nagyon fiatalon konfirmáltunk, hogy így egy részét azért megértettük, de úgy az összt nem biztos, hogy nagy meggyőződéssel tudnánk azt mondani, hogy igen, tudjuk most is így 20 plusz akárhány évesen, és így azért mosolyogtam el az előtt, mert úgy így ezzel a krédó alkalmakkal így az elmúlt időszak. Az egyik héten volt, hogy krédó volt, ezek keddenként szoktak történni minden

0: hónapban az első, többnyire az első kedje az a összeülünk, és a következő hónapot tervezzük meg. És ez most így váltotta egymást a Krédó, a hónaptervező, illetve a Fikeszáznak a tervezése, és akkor így két hete talán kérdeztem meg egy másik munkatársra, hogy akkor most kedden mit csinálunk pontosan? Mert ugye egy kicsit összekavarodott az egész. Fikecsütörtökök, amik az is, az már régóta bejáratott rendszeres programunk. Azért volt annak is érrendezelve, hogy volt, hogy egy hónapban volt egy dicsőítés egy csütörtökön, vagy meghívott, vagy amit István tart, és ez így váltotta egymást. A péntek reggeli ima közösségek, illetve a vasárnapi alkalmak. Ezek a fő programjaink, aztán persze még vannak ilyen extrák, hogy elmegyünk valamerre kóricálni fel a hegyre, vagy ki a bükkbe, vagy ahova éppen eljutunk, és hát most Fikeszáz nagyon nagy plusz.
1: Már is rátérhetünk akkor az évfordulóra. 100 év kicsit ijesztően hangzik számomra. Nem tudom, volt-e ilyen nyomasztó érzés bennetek, hogy oké, most kell szervezni, de mit és hogy legyen? Hogyan fogtatok hozzá? Vagy egész évben voltak programok?
2: Nagyon érdekes, mert úgy 100, hogy tulajdonképpen, ha jól számolom, 50. A Fikéhez illő módon minden évben kitalálhatunk valamit, ami miért éppen szülinapi valami kerek évfordulót ünnepelünk. Úgyhogy volt már Fikének 2 évvel ezelőtt a 25 éves szülinapja, és most hirtelen a 100. És ez fokozatosan derült ki, vagy nem, nyilván nem derült ki, de hogy került a középpontba, mert eddig az újraalapítástól számítottva ültük össze a szülinapokat, és hát ez ugye a 98-99-es tanévhez köthető az újraindítása Fikének. De ugye az IKE is megünnepelte a 100. évfordulót, ez 1921-hez kapcsolódik, és így tudtuk azt, hogy rá néhány évre érkezik meg az a gondolat, hogy ebből legyen egy egyetemi rész is, és azt is elmondhatom, hogy a mostani gyülekezethez tartozó mostani tagok között többen vagyunk olyanok, akiknek a nagyszüleik is ott voltak, vagy a dédszüleink ott voltak a Fike alapításának a éveiben. Úgyhogy nekem mindenképpen egy ilyen, egyszerre volt nyilván egy nyomasztás, hogy ezt azért meg kell csinálni, tehát egyszer 100 volt. Most így nem lehet ezt így kihagyni, de az is, hogy azért ennek mekkora szépsége van, hogy így 100 évvel ezelőtt így gondoltak valamit, és így elkezdtek, és így ebbe így be tudunk kapcsolódni, és hogy úgy néha elgondolom, hogy mennyire szép lenne, meg milyen izgalmas lenne, hogy ha el tudnának jönni azok, akik ezt alapították, és így tudnánk egy ilyen eszmecserét folytatni arról, hogy na akkor ők milyen kihívásokkal néztek szembe, mi hogyan reagálunk a mai kihívásokra, és jó lenne egy ilyen képzeletbeli beszélgetésre. És hát ennek most tere lesz, ha nem is ilyen módon, de azzal, hogy a Fike 100 ünnepi hétnek része lesz egy ilyen szakmai fórum, meg konferencia szerűség, akkor azt gondolom, hogy így erre így szakmai szemmel is rá tudunk nézni. Ennek az egyik kigondolója, meg vezetője, András.
1: András, akkor hozzád szólnék. Mesélj róla, hogyan lesz?
3: Itt egy kicsit az a kérdés merült fel bennünk, hogy hogy teremtődik meg a kontinuitás a két időszak között, mert 26-ban indult el először a Fike, és működött 48-ig, amikor az a 48-as kultusztörvénnyel felszántottak közel mindent is, és ezzel együtt a Fikének a munkája is be lett szüntetve akkor, és 98-ig volt egy szünet. És legtöbb esetben a mostani Fike munkatársaknak is egy kérdője, hogy már csak az, hogy a 98-ban meg a 2000-es évek elején hogyan működött a Fike, mennyiben különbözött a mai naptól, vagy attól, hogy a mai nap hogyan működünk, viszont ugyancsak felmerült a kérdés, hogy akkor hogy nézett ki az első időszakban. Milyen kérdések foglalkoztatták az akkori munkatársakat, hogyan indult el, milyen kérdésfelvetések vannak, milyen programokat szerveztek, milyen társadalmi felelősséget vállaltak az adott időben. És lényegében erre próbálunk válaszolni ezzel a történeti konferencia résszel, hogy ezt a kontinuitást teremtsük meg a 100 évben, és hát részben én vagyok az, aki foglalkozik a történeti anyaggal, kicsit sajton keresztül, kicsit levéltári források alapján azt próbálom megpiszkálni, hogy hogyan indult el, milyen társadalmi kérdésekre próbált válaszolni a FIKE, milyen heti programjaik voltak, milyen társadalmi kérdésekre próbáltak válaszolni, vagy adott esetben milyen nehézségekbe ütköztek.
1: Hogyan választottad ki a beszélgetőtársakat?
3: Nem én választottam ki a beszélgetőtársakat, hanem Istvánnal tárgyaltuk azt, hogy lehetőleg olyan embereket kéne összegyűjteni, akinek bármilyen emléke lehet, vagy olyan történészt, aki foglalkozott ezzel az időszakkal, ami egy eléggé nagy kihívást jelentett. Egyrészt, akinek nagyon örülünk, hogy el tud jönni, az Dávid Gyula bácsi, mert ő ott volt még az utolsó régi szabad egyetemeken is, és látta azt a felbuzdulást, azt a társadalmi felelősségvállalást, amit ezek a szabad egyetemek jelentettek erdélyi kontextusban, és még tud mesélni erről, ami szerintem egy nagyon fontos pontja, mert lényegében ő lesz az a kapocs, ami a két időszakot össze tudja kötni. Emellett Hegyi Géza vállalta el, hogy jön. Ő olyan szempontból érdekes, hogy ő is történész, viszont ő az újrainduló FIKE-nek az egyik aktív munkatársa volt, és egyrészt tud beszélni arról az időszakról is, amikor újraindul a FIKE, és hogyan indul újra, milyen programok, nehézségek, egyéb dolgaik voltak, viszont amennyire tudom, egy valamilyen formájú történeti anyaggal is készül visszaemlékezések alapján egy kicsit kontextualizálni a 26-48 közötti időszakot, illetve ott lesz a gyülekezeti lelkipásztorunk is, Dávid István, aki egy kicsit most az utóbbi időszakról fog majd mesélni.
1: És folyamatosan lesz zenei szolgálat is, és a zenei szolgálatokért azt hiszem, hogy Evelin a felelős, ő a koordinátor.
0: Hát azért lehet, hogy ez egy kicsit erős szó, de hogy igen, aktívan szolgálok. Háromnapos szülinapozásról van szó, és hát az pénteken, azaz 19-én fog kezdődni este egy koncerttel, ami azért izgalmas, ezt azért pár éve már csináltuk, csak nem feltétlenül annyira nagyon a nyilvánosság előtt. A dicsőítő dalok van, hogy kicsit egyértelmű, hogy azok miért írottak, de hogy akkor körülnéztünk, hogy a könnyű zenében hol találjuk meg Istent. És hát a 19-i koncert meg pont ez lesz, hogy könnyű zenei dalokat fogunk hozni, készülünk, és így István vezetésével egy kicsit úgy belenézünk, hogy akkor ez hogy is van, és így lehet, és szabad. Ez ugyan ilyen repertoárral voltunk már tavaly meghívva, máshol is szolgálni, és nagyon jó és pozitív visszajelzéseket kaptunk, és tényleg nagyon izgalmas volt látni, hogy jogi karosok voltak, hogy így mennyire el tudtak azon csodálkozni, hogy meg tudjuk találni Istent egy elefántdalban is. És ami még a zenei rész, az viszont már dicsőítés, az a szombati napnak a vége, egy hatalmas nagy örömzenéléssel fogjuk lezárni, amiben reménykedünk, hogy minél több zenész, és nem csak zenész, a részt tud venni, és bekapcsolódik ebbe.
1: Jelenleg számotokra mit jelent FIKE-snek lenni? Ott lenni, szolgálni, jelen lenni.
2: Amellett, hogy én vagyok a lelkipásztor, és 15 éve ez a gyülekezetem, én különösen örülök annak, hogy most egy ilyen egy ünnepi rendezvény keretén belül tudok erre az egész dologra visszanézni, és nagyon nyugodt lelkiismerettel mondhatom azt, hogy az életemnek ez a 15 év egy nagyon-nagyon meghatározó volt. Nem csak azért, mert mondjuk nyilván itt szolgáltam, hanem formálta a hitemet, az emberi kapcsolataimat. Elképzelhető, hogy bárhol lettem volna, ez egy olyan életszakasz lett volna, ahol amúgy is formálódok, de én nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy pont itt ért el ez az életszakasz. Hogy kíváncsi, érdeklődő gyülekezeti tagok között lehetek én lelkész. Én nem tudok jobbat elképzelni. Nem tudok jobbat elképzelni. Esetleg azzal tudnám jobbítani ezt a gyülekezetet, hogy állandósítsuk a tagokat. Nem mind menjenek el már, ha egyszerűen megtalálták a helyüket. De ezzel biztos, hogy sok minden adódna, de azt gondolom, hogy nekem nagyon jó volt megélni azt is, hogy itt el lehet fáradni, vagy itt megengedhetem magamnak azt, hogy bevalljam, hogy elfáradtam, mert elfáradni bárhol lehet. Most nagyon büszke vagyok rájuk, hogy csomó minden önműködő ez amúgy nem könnyű lelkészként ezt így felépíteni, hogy fölöslegessé tegyem magam. Ezzel én magam egyénileg is meg kellett, vagy meg kell küzdjek, de nagyon büszke vagyok arra, hogy tudom, hogy ha én holnap valamiért nem tudok bemenni, vagy ma este nem tudok bemenni, akkor nem dől össze a világ. Hiányozni fogok, de le fogják tudni vezetni az Isten tiszteleti alkalmaktól kezdve az ima közösségen át a csütörtököt, szóval így. És erre gondolni egy nagyon nagy biztonságot jelent. Nem érzem azt, hogy akkora nagy lenne rajtam a nyomás. Jó nekem. Jó nekem.
0: Nekem szerintem mondhatom azt még, hogy én tényleg ezt érzem, hogy én itt nőttem fel. Amikor elkezdtem az egyetemet, akkor aktívan kerestem egy olyan közösséget, akik ugye kortársak vannak ott, mert gyülekezet hovatartozom, ott is volt ifi, és nagyon jó volt, csak teljesen más korosztályok jelentek már meg az ifibe, és teljesen rendben volt az, hogy ők ott voltak, és nagyon nagy öröm volt, hogy a gyülekezetben van még ifis élet, és nem is kicsi, de hogy azon a ponton már teljesen másra volt szükség, és más életszakaszba léptem át, és azt tudom mondani így visszatekintve, hogy amellett, hogy itt nőttem fel, hogy egy teljesen más család fogadott be, és hát a nagyon szoros baráti közösség is a fikihez kapcsolódik, így nem csak a munkatársai vagyunk egymásnak, hanem barátai is, azok, akik már 3-4-5 éve akár benne vagyunk, és még itt vagyunk. Szóval, hogy nekem család, és itt nőttem fel, úgy igazán.
3: Ez egy kicsit nehéz kérdés, mert én részben azért vagyok a fikinél, mert önkénteskedni szeretnék, per fontos számomra, hogy a közösséget valamilyen formában szolgáljak, segítsem, közösséget építsek, és adott helyzetben a fikét találtam ennek a legalkalmasabb helynek, ahova ezt a hozzáállásomat, ilyen energiáimat leginkább be tudom úgy fektetni, hogy úgy ítéljem meg, hogy jó helyen van, és nem csak elszáll a szélben. De ezek mellett nekem ez van benne, hogy ne égjek ki. És mellett megtaláltam egy nagyon jó közösséget, ahova haza tudok érkezni egy adott hosszabb nap után az egyetemről.
1: A továbbiakban volt fikés tagok gondolatait hallhatják. Mit jelentett számomra fikésnek lenni? A fike meghatározó része volt sokáig az életemnek, közvetetten most is. Aktív fikésként igazi közösségre és barátokra leltem. Örömmel emlékszem vissza a fike csütörtökökre, a sítáborra, ott tanultam meg sízni, a szabad egyetemre, a fike istentiszteletekre. Nagyon szerettem az informális találkozókat is, hiszen mindig azt éreztem, hogy a csoport része lehetek, befogadnak és szeretnek. Nagyon sok értékes baráti kapcsolatot alakítottam ki a fikés éveim alatt, amelyeket ma is ápolunk. Nagyon szerettem a gondolatébresztő beszélgetéseket, és valóban igaz volt, hogy a fike egy olyan hely, ahol otthon vagyok. A fike olyan, mint egy család, néha még több is számomra. Nem az általunk választott fiatalok jöttek el vegyesen, ki mit hozott magával, az volt, és adott magából, amit tudott. Nem tökéletes társaság. Számomra azonban annyira meghatározó volt ez a kis közösség, hogy máig nap mint nap valamilyen formában része a mindennapjaimnak, bár már lassan 10 éve nem vagyok aktív tag. Formált, tanított, és segített igazán önmagam lenni. Volt, hogy nagyon idegesített, de megtanított sírni is. Általa megismertem igazán Krisztust, s bár sokszor csak a zsíros kenyérpartikról és a hétvégi kirándulásokról esik szó, egy nosztalgiázás során több volt az. Élet volt, azzal a kis furcsa plusszal, amit sokszor nem tudsz megmagyarázni, hogy mi vagy ki okozza, csak érzed, hogy kell. Kívánom, hogy még sok-sok évet éljen ez a közösség. Találjanak rá a fiataljaink erre a kis családra. Köszönet a volt jelenlegi munkatársaknak és vezetőknek.

0: 2013 őszén csatlakoztam a Fike Egyetemista gyülekezethez, és egészen 2022 tavaszáig aktív tagja voltam ennek a különleges közösségnek. Ez a közel 9 év nem csupán az egyetemi tanulmányaim időszakát ölelte fel, hanem életem egyik legmeghatározóbb lelki és emberi fejlődési szakaszát is. A Fike számomra sokkal több volt egy egyetemi gyülekezetnél. Olyan közösséget találtam benne, amely otthont jelentett, egy nagy és kezdetben idegen városban. A rendszeres alkalmak közül különösen fontosak voltak számomra a Fike Biblia tanulmányozásai, a lelki gyakorlatok, az imaséták szervezése, a Fika szilveszterek, a munkatársi alkalmak, az ifjúsági vezetőképzők, valamint az egyetemi gyülekezetek tavaszi találkozói. Ezeken nem csak résztvevőként voltam jelen, hanem több alkalommal a szervezésben is aktívan közreműködtem. Különösen szép emlékként őrzöm az egyetemi gyülekezetek tavaszi találkozóinak hangulatát és közösségi erejét. Nagy öröm volt számomra, hogy Debrecenben, Szegeden, Marosvásárhelyen és Budapesten is részt vehettem ezeken az alkalmokon. Megtapasztalva, hogy a különböző városokból érkező fiatalok ugyanazon hit és közösségi élmény mentén tudnak kapcsolódni egymáshoz. A Fikében töltött évek során számos olyan emberrel találkoztam, akik formálták a gondolkodásomat és a hitemet. Közülük külön szeretném megemlíteni Dávid Istvánt, akire ma is egyfajta lelkivezetőként és csendes állandó támaszként tekintek vissza. A vele folytatott mély és tartalmas beszélgetések meghatározó szerepet játszottak lelki fejlődésemben. Emberként és lelkipásztorként kísért a hit útján egy olyan időszakban, amikor nagy szükségem volt útmutatásra és megerősítésre. Ennyi év távlatából is mindig öröm számomra a vele való találkozás, a meleg ölelés, a jó szó, amelyet tőle kapok, és amelyet hálám jelképeként viszonozhatok. Ezek az apró, mégis mély jelentőségű gesztusok emlékeztetnek arra, hogy a Fikében nem csupán programokat és alkalmakat találtam, hanem valódi emberi kapcsolatokat, amelyek az évek múlásával sem veszítettek értékükből. A Fikében eltöltött évek megtanítottak a közösség erejére, a szolgálat örömére, a hit megélésének fontosságára, és arra, hogy mennyit jelenthet egy támogató kőzek egy fiatal ember életében. Hálával gondolok vissza erre az időszakra, az ott szerzett barátságokra, élményekre, és mindazokra az emberekre, akik részesei voltak ennek az útnak. Amikor ma visszatekintek a 2013 és 2022 közötti időszakra, nem elsősorban az eseményeket vagy a programokat látom magam előtt, hanem az embereket, a közös imádságokat, a hosszú beszélgetéseket, a szolgálat örömét és azt a megtartó közösséget, amelyben otthonra találtam. A Fike számomra nem csupán egy egyetemi gyülekezet volt, hanem egy olyan lelki család, amelynek hatása ma is elkísér. A Fikéhez való tartozás életem egyik legértékesebb közösségi és lelki tapasztalata volt, amelyért ma is hálás vagyok. ’07-2008 tanévtől kezdtem el járni Fikére, a testvérem hívott. Egy barátságos és befogadó kőzeg fogadott. A csütörtöki bibliaórákon mindenféle témáról lehetett beszélgetni, és azt az igetükrében elemezni úgy, hogy mindenki, aki akart, hozzászólhatott. Többek között ez a nyitottság fogott meg, valamint a különböző programok, amiken részt lehetett venni. Sítáborok, kirándulások, csendes hétvégék. Azóta sok év eltelt, viszont a dinamikus és nyitott barátságos közeg mára is megmaradt, amit megtapasztalhattam egyszerű résztvevőként és a munkatársi csapat részeként is. A Fike egy olyan színes közösség közeg, ahol sokféle szemléletmóddal lehet megismerkedni, ami segíthet közelebb kerülni Istenhez, az igéhez, valamint egymáshoz és önmagunkhoz. Igen, eszembe jutott a Fike egyik jelmondata, hogy itthon vagy, és meg eszembe jutott az István azt a kérdést, hogy azt tapasztalom, hogy azok, akik már felnőttek, egyetemisták és a fiatal felnőttek, nehezen tudnak leválni, vagy nem is ez a jó szó, hogy leválni, hanem nehezen találják meg azt a közösséget, ami a Fike folytatása, vagy a Fike. Igazából ez jó dolog. Mi a titka ennek?
1: A részben jó. Nagyon sok egyetemi missziós modell van. Egy időben Vitus Bulók Istvánnal összedugtuk a fejünket, és begyűjtöttük a Magyarországon működő egyetemi gyülekezeteknek a működési modelljeit, és ezt így felterjesztettük az egyházi vezetőségnek, hogy nézzék át, és gondolkozzanak azon, hogy vajon szerintük mi lenne a legalkalmasabb ennek a missziós formának a működésében. Sajnos nem lett ennek aztán így kibontása, én nagyon remélem, hogy egyszer csak lesz. Tudom, hogy a megbízóink, a földi megbízóink részéről ez egy nagyon nagy elvárás, hogy az itteni átmeneti időszakban lévő pasztoráció, lelki vezetés, igehirdetés, szolgálat lényegében azt a célt szolgálja, hogy akkor az itt helyüket megtaláló fiatalok majd bekapcsolódjanak egy gyülekezetbe. Most így nem nagyon rövid időn belül nehéz ezt kifejteni, hogy miért nehéz ezt így megcsinálni. Röviden csak annyi, hogy azért, mert a felnőtté válás folyamata az kb. 18-tól 35 évig terjed, amíg valaki férhez, meg megnősül gyereke lesz, és ott kezdődik egyfajta megérkezés valahol addig. Hát sem munkahely, semmilyen szinten így nem tudják a fiatal felnőttek elképzelni, hogy hol is gyökereződjenek ők meg. És én egyszerre tartom nehéznek, meg jónak is azt, hogy ez egy átmeneti tér, de azt látom, hogy dolgunk lenne egymással egyetem után is. És ennek a formáit kerestem, és keresem. Tudom, hogy a rádióban nem szokás a riportert kérdezni. Hát egyszer valaki meg is fedett, vagy illetve interjút akart készíteni velem, és akkor mondta azt, hogy ő megnézett egy interjút, és azt mondta, na olyat én vele ne csináljak, hogy visszakérdezek. Kérdeznének téged, Enikő, hogy te valamikor nagyon aktív tagja voltál, és hogy benned mi él ebből, és hogy vagy most?
0: Hú. Az első szó, ami eszembe jutott, az a hála. És olyan barátokat szereztem itt, akivel mai napig bármikor számíthatok rájuk. Nagyon sokat formálta az Istennel való kapcsolatomat. Emlékszek, ha egy fika csütörtököt kihagytam, már lelkiismeretfordulásom volt, hogy jaj, mi történt, és vajon mit nem hallottam, és mit nem tudok. És mai napig szoktam járni Isten tiszteletekre, most már kicsit ritkábban. Nagyon sokat szoktam utazni a magán ügyeim párkapcsolatom miatt. És hát akkor megosztom itt most ezt veletek, hogy ez az utolsó nagy beszélgetésem, és úgy veletek szerettem volna zárni, mert igen, én is megérkeztem, és egy olyan időszakban, ahonnan tovább is állok, de mindig itt lesztek velem.
1: Szeretettel várunk mindenkit ezekre az alkalmakra. Június 19-én este nyitjuk meg a Refo udvarként is ismert teret, az IKE központ hátsó udvarát, sátrat, és onnantól kezdve szeretettel várunk életkorhoztól függetlenül gyereket, időst, fiatalt ezekre az alkalmakra. Szombaton lesz ugye a szakmai rész reggel, az az apácai dísztermében tartjuk, utána Isten tisztelet lesz a kétágú templomban 12-től, és a délután megint az IKE központ udvarán beszélgetések a régi fikésekkel, régi gyülekezeti tagokkal, az újakkal, játék, műhely, sport, és este pedig dicsőítés vasárnap. Pedig úgy gondoltuk, hogy a délelőtti Isten tiszteleti időszak után így délbe felkerekedünk, és a szokásos sétafikénket, kirándulásunkat megejtjük, és valahol a közeli erdőben kivonulunk, és ott beszélgetünk, sütögetünk, énekelgetünk, és örülünk egymásnak, és annak, hogy Isten valahogy így ezt megadta nekünk, úgyhogy mindenkit szeretettel várunk ezekre az alkalmakra.
2: És regisztráljatok.
0: Igen. És én köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem, és megosztottátok ezeket a gondolatokat, és beszélgettetek velem.
3: És köszönjük.

A vasárnapi beszélgetés rovat végéhez érkeztünk. Az elmúlt percekben a kolozsvári főiskolás ifjúsági keresztény egyesület 100 éves ünnepségéről hallhattak egy előzetes beszélgetést múltról, jelenről és a jövőről is. Én búcsúzom. Sokat gondolkoztam, hogyan kellene elköszönjek hallgatóinktól. Hálás vagyok, hogy hallgattak, befogadtak, formáltak. Köszönöm az inspiráló beszélgetéseket, az értékes perceket, a kihívásokat, az elfáradásokat és az újrakezdéseket. Nem tudnám kifejezni szavakban az elmúlt évek munkáit. Hallgassák továbbra is a rádiónkat, vigyázzanak magukra. Ne felejtsenek el regisztrálni a Fikés évfordulóra, tekintsék meg a programokat és töltődjenek. További áldott vasárnapot kívánok a viszonthallásra, békesség Istentől!

0: vasárnapi beszélgetés.
1: Mai vasárnapi beszélgetés rovatunkban a Kolozsvári Főiskolás Ifjúsági Keresztény Egyesület ismertebb nevén a FIKE 100 éves jubileumi ünnepsége alkalmából beszélgettünk Dávid István református lelkipásztorral, illetve Frideri Evelin és Beke András önkéntes munkatársakkal. A szerkesztő pedig Bálint Enikő volt. Szeretettel köszöntöm most bekapcsolódó hallgatóinkat is a Filippiekhez írt levél 4. része 13. versével. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. A mikrofonnál Janicskó Mihály Noémi. Most hamarosan felcsendül a jó hír, utána pedig versrovatunkat sugározzuk, 14 óra 25 perckor pedig zenélő köntös komoly zenei rovatunkkal folytatjuk, a Mozart kóstoló sorozat 3. részével. Erre számíthatnak tehát a továbbiakban, ha tehetik, tartsanak velünk. A mai napra kijelölt két igét Farkas László, a Kolozsvár Irisztelepi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!
3: Olyan szívet adok nekik, amellyel megismernek engem, hogy én vagyok az Úr. Jeremiás próféta könyvéből a 24. fejezet 7. verse. Ekkor így szólnak egymáshoz. Nem hevült a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton, amikor feltárta előttünk az írásokat? Lukács evangéliumának 24. részéből a 32. vers.
2: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

A következő percekben versovatunkat csugározzuk. Ma Giacomo Leopardira Marosán Csaba emlékszik, majd Árva Madár című versét mondja el.

1837. június 14-én hunyt el Giacomo Leopardi, az egyik legnagyobb olasz költő és gondolkodó, vagy ahogy egyesek nevezik, filozófus költők egyike. A gyermekkorától kezdve gyenge fizikumú, egyesek által nyomoréknak tartott grófi származású fiú látása is korlátozott volt, de szelleme mégis maradandót alkotott. Giacomo Leopardi, Árva madár. Rába György fordítása. Az ótoron csúcsáról a mezőkre leleröppensz fütyülve szakadatlan árva madár, míg be nem áll az este. Az édes ének száll végig a völgyön, a tavasz fénye csattan szét a derűs mezőn, a levegőben, s látványától még a szív is megenyhül. Béget a nyáj, és hallod, bőg a csorda, és zsivajogva száz madár cikázik, vígversenyt most a megújult időnek újjongva, a szabad égen keresztül. Te félre állsz, s tűnődve nézed őket. Se szárnyalás, se társak, nem kell öröm se, te mulatni félszeg, csak dalolsz, és az élet a nagy év közben elszórja virágod. Jaj, sorsom a tiédre fájón hasonlít. Tréfa és vidámság és szerelem, te ifjúság fivére, a kikelettel hűséges barátok nem kellettek. Tőletek nem tudom miért, csak messze menekednék. Itthon is idegenként remete módra töltöm életemet, és közben tavaszom száll. Ez a nap, mely az estébe hajol már, az ünnep napja itt a mi falunkban. Most a csöndben harangok szava kondul, most hosszú puskaropogás gurul szét, és a visszhang megdöndül a falunk túl. Ünneplő viseletben a házakból kiárad a fiatalság, s már nyüzsög az utca, és néz, és nézik, csak úgy ver a szívük. Én itt letelepedtem, a mezőnek egy magányos zugában. Játéknak, mulatásnak órája máskorra marad. A fényes levegőbe merengek, s rám süt a nap a távoli hegyek közt hanyatlóban, s az árnyal versengve, mintha mondaná ez egyet. Lásd, boldog ifjúságot tova szárnyal. Te árva madár, ha életed estje eljön, amint ez csillagok parancsa, biztos egyszer se bánod, ahogy éltél, hisz benned minden érzés a természet gyümölcse. Ha napjaim betöltve a gyűlöletes akkor küszöbéig elérek, s nincs már szememnek más szívhez beszéde, mert a világ üres, és a jelennél a jövőnek csak még sűrűbb borúja, hogy nézek vissza akkor önmagamra, az eltűnt ifjúságra? Majd gyakran számva bánva, vigasztalan bár, fordulok a múltba.

0: Az elmúlt percekben Giacomo Leopardi Árvamadár című versét Marosán Csaba mondta el, utána pedig Georg Friedrich Händel második oboa versenye csendült fel. A következő percekben komoly zenei műsorunkkal folytatjuk Nagy Ibolya szerkesztésében. A zenélőköntös Mozart kóstoló sorozatának harmadik része a fényes E-durban és a bánatos E-mollban írt művekhez kapcsolódó epizódokat villant fel a zeneszerző életéből. Előtt azonban engedjék meg, hogy a Filippiekhez írt levél negyedik részének 13. versével köszöntsem most bekapcsolódó hallgatóinkat is. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Hallgathatnak minket a 88,3 MHz-es frekvencián Kolozsváron és környékén, illetve az agnusradio.ro honlapunkon interneten keresztül, vagy megtalálnak más online rádiókat gyűjtő weboldalakon is. Írhatnak is nekünk az agnus@agnusradio.ro elektronikus posta címünkre, vagy személyesen megtalálnak a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat! A Mozart kóstoló sorozat újabb állomása a harmadik fehér billentyűhöz és olyan hangnemekhez kapcsolódik, amelyekben Mozart alig néhány művet komponált. Az E-dur jelentésköre, a lélek tisztasága és a megbocsátás, a varázsfuvolában Mozart 1791-ben komponált daljátékában rajzolódik ki végérvényesen. Innen gombolítjuk időben visszafele a hangnemszálakat. Sarastro híres áriája közvetlenül az éj királynőjének bosszú áriája után hangzik el, és Harsányi Zsolt fordításában így hangzik szövege. Itt bosszú meg nem élhet, e csarnok mélye szent, mert tiszta itt a lélek, és szűzi itt a csend, és boldog, kit baráti szív e helyre védve, áldva hív.

Sarastro Édur áriájának első szakaszát a Varázsúvolából Nahuel de Pierro argentin basszus előadásában hallottuk. Még ritkábban fordul elő az Édur és az Émol Mozart hangszeres műveiben. Mindkettőhöz olyan példákat választottam, amelyek nem csak gyönyörűek, hanem történetük is érdekes. Az 542-es köheljegyzékű Édur zongoratrióval folytatjuk. 1788 nyarán a mű komponálásakor Mozart életének egyik legválságosabb korszakát élte. Ausztria háborúban állt az Oszmán Birodalommal, és a bécsi arisztokrácia elmenekült a fővárosból. Nagy zenekari művet nem lett volna kikkel és kiknek előadni. A kamarazene viszont továbbra is virágzott a polgári otthonokban, és Mozart a házi muzsikát kedvelő amatőrök vásárlásaiból gyors bevételben reménykedhetett. A szabadkőműves páholyból ismert Mikael Puchberg gazdag textilt kereskedőtől többször is kért kölcsönt, egyik levele utóiratában éppen a szóban forgó zongorás trióra utalt a következőképpen. Mikor csinálunk végre újra egy kis muzsikát a házadban? Épp most komponáltam egy új triót.

Részletet hallottunk Mozart E-dur zongorás triójának első tételéből, Daniel Barenboim, Mikael Barenboim és Kian Szoltáni előadásában. A darabot Mozart hálából Puchbergnek ajánlotta, az ő házában is mutatták be privát körben, akárcsak a többi új kamarazenei művét 1788 és 1790 között. A koncerteken a házigazda, aki jól csellózott, maga is együtt muzsikált Mozarttal. Áttérünk az e-moll hangnemre, amelyben Mozart egyetlen művet komponált, a 304-es köheljegyzékű két tételes e-moll hegedű zongora szonátát 1778-ban. A 35 hegedű szonátája közül ez az egyetlen moll alaphangnemű. A szonáta és a hangnem jelentőségét természetesen ez az egyedisége is növeli. Járjuk körül együtt! Mozart 21 évesen, 1777-ben indult el Salzburgból, hogy új méltó állást találjon Európában. Édesapja, Leopold Mozart nem kapott szabadságot a salzburgi udvartól, ezért az édesanya Anna Maria kísérte el fiát. A korszak kulturális fővárosa Párizs volt, és Mozart abban reménykedett, hogy opera megbízásokat vagy jól fizető udvari pozíciót kap. Közben a zeneszerző a Mannheimi udvarnál is megpróbált állást szerezni sikertelenül. Édesapja sürgette, hogy még a tél beállta előtt érjenek Párizsba, ahol a pezsgő zenei élet miatt érdeklődésre és bevételekre lehetett számítani. A zeneszerző azonban halogatta a távozást, mert Mannheimban különösen megkedvelte Aloysia Weber szoprán énekesnőt, későbbi feleségének nővérét. Csak kényszer hatására engedett végül apja könyörgésének, hogy 1778 márciusában Párizsba költözzenek át. Amint a legújabb papír kor meghatározás alapján kiderült, a két tételes szonáta nyitó allegrója még Mannheimban született. Így egyes elemzők azt feltételezik, hogy visszaköszönt benne az az érzelmi vihar, amelyet Mozart akkor élt át, amikor Mannheimban hátra kellett hagynia élete első szerelmét.

Arthur Grümiu és Clara Haskell előadásában részlet hangzott el Mozart E-moll hegedű zongora szonátájának első tételéből. Lépjünk tovább. A párizsi arisztokrácia már nem a csoda gyereket látta Mozartban, így kevés felkérést kapott, és anyagi helyzetük gyorsan romlott. Az édesanyja nem bírta sem a nélkülözést, sem a párizsi klímát, és 1778 tavaszán súlyosan megbetegedett, július 3-án pedig fiakarjai közt halt meg. Az E-moll szonáta más

Második tétele Párizsban keletkezett, és ha valóban Anna Maria Mozart halála után készült, akkor tartalmi magyarázatot is nyer az az érzékenység, amely áthatja, és amelyet egyszerűen csak a divatos, érzelmes, érzékeny stílus hatásának volt szokás tulajdonítani.

Mozart E-moll hegedű zongora szonátájának második tétele hangzott el ugyanabban az előadásban. Az E hang leszállított alakja az S. Ugyancsak a varázsfúvola igazít útba jelentése és töltése felől. Pamina és Papageno arról énekel, hogy a férfiak és a nők egymásnak lettek teremtve, és a szeretet ad értelmet az életnek. Mivel egyikük főhős nő, a másik pedig vígoperai karakter, nem vonhatjuk kétségbe egymás iránti elfogulatlanságukat. Így tehát minden szavukat, minden hangjukat igaznak fogadhatjuk el.

Befejezésül az S-dur hangszeres változatára idézem fel egyik kedvencemet, a Szimfónia koncertántét. A zárótételt hallgatjuk meg, hegedül Ágoston András, brácsázik Ruha István, közreműködik a Budapesti Vonósok Kamarazenekara.

0: A Sinfonia Concertante záró tételének részletével a Mozart kóstoló mai kiadása véget ért. A viszonthallásra.
1: Zenélőköntös.
2: Az elmúlt percekben zenélőköntös komoly zenei rovatunkat sugároztuk Nagyi Bolya szerkesztésében. A zenélőköntös Mozart kóstoló sorozatának harmadik része a fényes E-durban és a bánatos E-mollban írt művekhez kapcsolódó epizódokat villantott fel a zeneszerző életéből. Komoly zenei rovatunkat újra hallgathatják szerda déli műsorunkban is 13 óra 30 perctől. Most pedig hallgassuk meg a nap áhítatát, amelyet Ungvári Szende tolmácsol.

mai áida címe, nem elhagyatva. Jézus hangosan felkiáltott: Éli, Éli, lama, sabaktáni. Azaz, én Istenem, miért hagytál el engem? Máté evangéliuma 27. fejezetének 46. verse.

a mai áhítat szerzője Méri Vájá, zambiai testvérünk. Egy kis busz szűkülésén ültem, miközben a jármű zügykölődött az egyetemi oktató kórház felé, ahol tanultam. A szívemet súlyos csalódottság nyomta. Egy sor életemet meghatározó esemény miatt úgy éreztem, mennyei atyám elhagyott, Isten cserben hagyott. Önmagamat vádló gondolatok is kavarogtak bennem. Hogy merek haragudni Istenre a nehézségeim miatt. Hosszú ideig a szégyen tartott vissza attól, hogy szóba álljak Istennel. Aztán eszembe jutott a Máté evangéliumának 27. fejezetének 46. verse, ahol Jézus így kiáltott fel a kereszten: én Istenem, miért hagytál el engem? Abban a pillanatban ő úgy érezte, hogy Isten elhagyta. Ez az ige segített felismernem, hogy szabad csalódottságot éreznünk Isten iránt. Ez a felismerés vezetett vissza az Istennel való meghitt kapcsolathoz. Az önvád érzését felváltotta a bizonyosság, hogy Isten nem haragszik rám azért, mert dühös vagyok. Nem Isten tervelte ki az életem bal szerencsés fordulatait, de a fájdalmam közepette is ott volt velem. Isten jó marad akkor is, amikor az élet nem olyan jó. Csalódottság helyett már biztos voltam, hogy a kudarcok nem jelentik a történetem végét. Ahogy Jézus is végül feltámadt és győzedelmeskedett, úgy én is le fogom győzni életem nehézségeit.

Imádkozzunk. Drága atyánk, köszönjük, hogy meghallgatott imáinkat. Emlékeztess minket arra, hogy te akkor is jó vagy, amikor a körülményeink nem azok. Ámen.

Isten akkor is jó, amikor az élet nehéz. Hangsúlyozza Méri Bája, zambiai testvérünk. Ma imádkozunk azokért, akik haragudnak Istenre.

A mai elhitatott Ungvári Szende tolmácsolta, utána pedig a Szent Lelked áldott oltalmában kezdetű tézének csendült fel. És ezzel lassan műsoridőnk végéhez érkezünk. Adásra legközelebb éjjel 3 órakor várjuk Önöket itt a 88,3 MHz-es frekvencián. Éjjeli műsorunk első órájában a mai istentiszteletet sugározzuk. Második óránkban, tehát 4 óra után az áhítat hangzik el, majd kalendárium és névnap köszöntő követi, illetve a pénteki lélekhangoló rovatot is ismételjük meg, amelynek meghívottja Surman László lelkipásztor, költő volt. A homokóra 3. órájában pedig csütörtöki irodalmi kincsek rovatunkat sugározzuk, amelyben Dzsida Jenő költőre emlékeztünk. Ezt követően pedig reggel 6 órától ébreszt információs magazin műsorral várja hallgatóinkat Ungvári Szende. Online azonban továbbra is hallgathatnak minket az agnusradio.ro honlapunkon, vagy valamelyik más online rádiókat összegyűjtő honlapon. 6 óráig klasszikus zenét sugárzunk, majd a mai istentiszteletet ismételjük meg, amelyet a Kolozsvár belvárosi református gyülekezetben rögzítettünk. 20 órától pedig mai vasárnapi beszélgetés rovatunkat tűzzük műsorra, amelyben a 100 éve alakult FIKE, azaz Főiskolás Ifjúsági Keresztjén Egyesület jubileumi ünnepsége alkalmából készített beszélgetést hallhatják. Dávid István református lelkipásztorral, illetve Frideri Evelin és Beke András önkéntes munkatársakkal Bálint Enikő beszélgetett. Munkatársaim nevében is köszönöm, hogy az elmúlt órákban, percekben velünk tartottak. Én a Pál apostol Filippiekhez írt levele 4. részének 13. versével búcsúzom hallgatóinktól. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Elérhetnek minket az agnus@agnusradio.ro elektronikus postacímünkön, vagy telefonon a 0264 44 19 68-as telefonszámon, személyesen pedig szeretettel várjuk Önöket a Konstanca utca 1-3 szám alá. A déli műsor mai házigazdáját, Janicskó Mihály Noémit hallották. Áldott vasárnap délutánt kívánok minden kedves hallgatónknak. Gyűjtsünk erőt a jövő héthez, bármit is hozzon, és ne felejtsük a Filippiekhez írt levél 4. részének 13. versét sem. Békesség Istentől, viszont hallásra!

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Ami segítségünk legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örökkévaló, igaz Isten. Ámen. Helyünket elfoglalva és a Bibliaolvasásra készülve énekeljük a 476. énekünknek a negyedik verszakát. A 476. ének negyedik versét énekeljük, amely így kezdődik: harci zajban, küzdelemben, oldalunkon áll.

Istennek igéjét olvasom a Jakab apostol levele 5. részének 13-tól 20-ig terjedő verseiből a következőképpen. Szenved-e valaki közöttetek? Imádkozzék! Öröme van-e valakinek? Énekeljen dicséretet! Beteg-e valaki közöttetek? Hívassa magához a gyülekezet véneit, hogy imádkozzanak érte, és kenjék meg olajjal az Úr nevében. És a hitből fakadó imádság megszabadítja a szenvedőt. Az Úr felsegíti őt, sőt, ha bűnt követett is el, bocsánatot nyer. Valljátok meg egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. Illés ugyanolyan ember volt, mint mi, és amikor buzgón imádkozott azért, hogy ne legyen eső, nem is volt eső a földön, 3 évig és 6 hónapig. Aztán ismét imádkozott, és az ég esőt adott, és a föld meghozta termését. Testvéreim, ha valamelyikőtök eltévejedik az igazságtól, és megtéríti valaki, tudja meg, hogy aki megtérített egy bűnöst a téveigés útjáról, megmenti annak lelkét a haláltól, és sok bűnt elfedez. A kegyelem Istene tegye áldottá az ő igéjét, hogy Isten beszéde lakozzék bennünk gazdagon, és mi sok és áldott gyümölcsöt teremjünk dicsőségére. Gyertek testvéreim, valljuk meg fennhangon bűneinket a szent és kegyelmes Isten színe előtt. Úr Isten, örökké való és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt, és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva, hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket. Növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, a mi Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hit által részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűnvallásunk és hitvallástételünk után halljátok meg Isten kegyelmes válaszát, amikor így szól hozzánk igéje által. Úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ámen. A 65. Zsoltár első 3 verszakát énekeljük. A 65. Zsoltár így kezdődik. A Sionnak hegyén, Úristen, tied a dicséret.

Imádkozzunk. Dicsőségben lakozó mennyei édes atyánk, az Úr Jézus Krisztus által. A Szentlélek szelíd hangjának engedelmeskedve járulunk szent színed elé ezen az ünnepnapon, és magasztaljuk az irántunk kimutatott végtelen jóságodat, amelynek ajándékaiban nem szűnsz meg részeltetni minket. Hálát adunk, Urunk, ezért az újabb alkalomért, amelyen szent házadban elcsendesedve rád tekinthetünk, amikor megszólalsz és útmutatást nyújtasz az eltévejedetteknek, vigasztalást nyújtasz a szomorkodóknak, és reményt az elcsüggedetteknek. Köszönjük, hogy kegyelmi szövetséged jeleként résztvevőivé tettél a keresztség csodálatos ajándékának mindannyiunkat, és most különösen is a kezedbe ajánljuk az előttünk álló családot és gyermekét. Nem tudjuk megköszönni méltóképpen, Urunk, azt a sok kincset, amit a hétköznapok történéseiben elrejtve, vagy éppen nyilvánvalóan előkészítettél számunkra, és amelyekben részeltetsz nap mint nap. Arra kérünk, hogy szólalj meg most igéd által, és irányítsd figyelmünket arra, hogy hogyan végezzük a keresztény hivatásunkat nehézségek és bajok közepette is. Tedd éneklésünket és imádságunkat annak a csodálatos bizonyságává, hogy nincs az a mélység, amelyből nekiálthatnánk fel te hozzád. Nyisd meg, Szent Háromság Isten, fülünket és szívünket szent ígéd előtt, hogy szolgálhassa ez az alkalom, és minden most zajló Isten tisztelet szerte a világon a te dicsőségedet. Légy áldott azért, hogy meghallgatod imádságunkat, Szent Háromság Isten. Ámen. A 433. ének 5. és 6. versének az eléneklésével készüljünk az ige hirdetésre. A 433. ének 5. verse így kezdődik: Szólj, szólj, én Istenem!

Isten hozzánk szóló igéjét olvasom, a Királyok első könyve 19. részének 9-től 14-ig terjedő verseiből. Hogy miképpen szól hozzánk Isten a Királyok első könyve 19. részének 9-től a 14-ig terjedő verseiből, helyeteken maradva, de alázatos szívvel hallgassátok. Itt bement egy barlangba, és ott töltötte az éjszakát. Egyszer csak így szólt hozzá az Úr igéje. Mit csinálsz itt, Illés? Ő így felelt, sokat búzgolkodtam az Úrért, a seregek Istenéért, mert Izrael fiai elhagyták szövetségedet, lerombolták oltáraidat, prófétáidat pedig fegyverrel ölték meg. Egyedül én maradtam meg, de az én életemet is el akarják venni. Az Úr ezt mondta, gyere ki, és állj a hegyre az Úr színe elé. És amikor elvonult az Úr, nagy és erős szél szaggatta a hegyeket, és tördelte a sziklákat az Úr előtt, de az Úr nem volt ott a szélben. A szél után földrengés következett, de az Úr nem volt ott a földrengésben. A földrengés után tűz támadt, de az Úr nem volt ott a tűzben. A tűz után halk és szelíd hang hallatszott. Amikor Illés ezt meghallotta, palástjával eltakarta az arcát, kiment és megállt a barlang bejáratánál. Egy hang pedig így szólt hozzá. Mit csinálsz itt, Illés? Ő így felelt. Sokat búzgolkodtam az Úrért, a seregek Istenéért, mert Izrael fiai elhagyták szövetségedet, lerombolták oltáraidat, prófétáidat pedig fegyverrel ölték meg. Egyedül én maradtam meg, de az én életemet is el akarják venni. Kedves testvéreim, immár második hete, hogy az úgynevezett ünneptelen fél évbe lépve, már nem tematikusan vizsgáljuk a mi keresztjén hitünknek egy-egy jellemző vonását vagy fontos témáját, és nem tematikusan kijelölt szakaszok mentén táplálja Isten a mi lelkünket, hanem vasárnapról vasárnapra megpróbálunk beilleszkedni bizonyos bibliai történésekbe, és ezek alapján, illetve ezek üzenete alapján próbálunk meg körülnézni a világban, és értékelni azt, ami zajlik körülöttünk. Nehéz pár mondatban összefoglalni, hogy éppen mi vesz minket körül a jelenben, és mi jellemzi a mai világot. Némelyik nemzet a problémáira a megoldást a háborútól és a fegyverek hangos zajától várja. Mások hangzatos politikai szlogenekben látják a problémákra a megoldást, egyesek abban reménykednek, hogy a technológiai forradalom egy újabb szintre lép, és majd ezzel fog megoldódni minden hétköznapi probléma. Olyankor, amikor az emberek a világi kormányzatot kritizálják, sokszor megfogalmazódik, hogy több és nagyobb kórházat kellene építeni a testi és lelki betegeknek az ellátására. Hogy jobb infrastruktúrát kellene kiépíteni ahhoz, hogy a gazdaság az országunkban vagy Európának ebben a térségében jobban működjön. De nem csak a világban vannak problémák és javaslatok ezek megoldására, hanem az egyházban is. Nagyon szeretnénk, hogyha a templomok színültig megtelnének, és nem maradna szabad hely a padokban. Nagyon szeretnénk azt, hogyha az istentiszteleti látogatottsági statisztikákban sokkal szebb számok mutatnák azt, hogy mennyire ragaszkodunk a református hitvallásossághoz. A társadalom kisebb csoportjaiban is szüntelen vannak ellentétek és feszültségek. A szülők arra panaszkodnak, hogy a tanárok nem végzik megfelelőképpen a dolgukat. A tanárok azt mondják, hogy a szülők nem nevelik rendesen a gyermekeiket. A gyermekek a szüleik ellen fordulnak, és nincsenek megelégedve velük, a szülők szerint pedig a gyermekekkel van a legnagyobb baj. Sok probléma van tehát, és sokféle megoldási javaslat. Kiállnak a politikusok, és azt mondják, mi mindent megpróbáltunk, de nem sikerült. Kiállnak a lelkészek, és azt mondják, hogy minden energiát belefektettünk, de attól még ürülnek a templomaink.
egymásra néznek a szülők és a tanárok, és azt mondják, minden energiánkat belefektettük a nevelésbe, és mégis csődöt mondtunk benne. Gyermekek és szülők között a szakadék egyre nagyobb lesz, de a válvonogatáson kívül tulajdonképpen semmi sem történik. Mindezt látjuk, halljuk és érzékeljük magunk körül a hétköznapokban. És olyankor, amikor ilyen nagy, bennünket egyébként meghaladónak tűnő problémákkal szembesülünk, általában azt szoktuk csinálni, hogy elrejtőzünk, visszavonulunk, a háttérbe kényszerítjük magunkat, és fejet csóválva hallgatunk. Ilyenkor, amikor kívül tombol a világ, és bennünk látszólag szélcsend van, azonban megszólal Isten. Az az Isten, aki nem szereti azt látni, hogy visszavonultunk, és nem próbáltunk meg valamit hozzáadni ahhoz, hogy ezen a világon a dolgok jobban menjenek, hogy az ő országa épülni tudjon. Ebben a történetben megmutatkozik az, hogy olyankor, amikor ez az Isten megszólít bennünket, nagyon rövid és tömör, de találó kérdéseket tud feltenni nekünk. Ha elkezdjük lapozni a Bibliát, nagyon sok ilyen tömör kérdéssel találkozunk. Hol vagy? Kérdezi Isten az első emberpártól az Édenkertben. Az ember pedig azon nyomban rájön arra, hogy valamit nem jól csinált. Mit tettél? Kérdezi a testvérgyilkost Káintól kint a mezőn Isten, és a kérdésnek a hanglejtésében és a hangfekvésében már is ott van a válasz. Mit csinálsz itt, Illés? Kérdezi Isten Illéstől a felolvasott történetben, és valahogy érezzük, hogy ez a kérdés akár felénk is elhangozhatna most ezen a vasárnapon. Mit csinálsz te, testvérem, aki itt ülsz most a padban? Mit csinálsz te, Kolozsvár Farkas utcai gyülekezet? Mit csinálsz, erdélyi reformátusság? Gyere ki, és állj a hegyre az Úr színe elé. Hívja az Úr Illést, és hív most bennünket is. Nem csak az történik, hogy Illés némán kiáll a Hóreb hegyére, arra a bizonyos sziklára, hanem meg is szólal. Az ő válaszát nagyon-nagyon érdekes dinamika jellemzi. Először még csak hallgat, szótlan marad, és a palástjával eltakarja az arcát. Annak a jelképe ez az Ószövetségben, testvéreim, hogy valaki tudja, hogy Isten szól hozzá, és tudja magáról azt, hogy nem méltó arra, hogy Isten megszólítottjává váljon. Kedves testvéreim, miután Illés eltakarja az arcát, megszólal és kiönti a lelkét Isten előtt. Egyébként ennek a mozzanatnak a mai istentisztelet sem volt hiány. Mert hogyha megfigyeljük az istentiszteleteinknek a szerkezetét és azt, hogy hogyan épülnek fel, akkor meglátjuk azt, hogy a mi istentiszteleteink is az arcunknak a palástal való eltakarásával kezdődnek, és utána a bűnvallással, amikor kiönthetjük lelkünket Isten előtt, és ő feloldoz bennünket. Ma is megbántuk a bűneinket a bűnvalló imádság szavaival. Jó erre odafigyelni, és minden egyes szavára koncentrálni. Ma is imádkoztunk, Isten ma is megtisztított bennünket, és küldte az ő áldását, az ő feloldozó áldását ránk, és most úgy állhatunk előtte, mint Illés annak idején, azon a bizonyos Hóreb-hegyi sziklán. De nem csak egyszer kérdezi meg Isten Illéstől, hogy mit csinálsz itt, Illés, hanem másodszor is elhangzik a kérdés. És szabad nekünk is, hogyha Isten másodszor kérdez, másodszor megismételnünk a válaszunkat, ugyanúgy, ahogyan Illés is megismételte. Ezt mondja Illés, sokat buzgolkodtam az Úrért, a seregek Istenéért, mert Izrael fiai elhagyták szövetségedet, lerombolták oltáraidat, prófétáidat pedig fegyverrel ölték meg. Ma valahogy másképp mondanánk ezt. Valahogy úgy hangzana az ajkunkról, hogy mindent megpróbáltunk, Urunk. A pecsétet annak a pártnak a nevére nyomtuk oda, amelyben reménykedtünk, hogy majd elhozza a változást. Adakoztunk, megpróbáltunk segíteni a rászorulókon, sőt, befogadtuk a nyomorultakat, a betegeket, kiálltunk az elesettek mellett. Tanításban és nevelésben mindent megtettünk azért, hogy a te útjaidra vezessük azokat, akiket reánk bíztál.
És ez mégsem volt elég. Vártunk, Urunk, téged, mondhatnánk ma, tűzben, szélben, földrengésben, de egyikben sem voltál ott. Bíztunk benne, hogy egyik pillanatról a másikra gyökeres változás fog beállni az életünkben, Urunk, de ez nem történt meg. Sőt, áldozataivá váltunk a saját buzgóságunknak. Mondunk ilyeneket a hétköznapokban egészen gyakran. És hogyha elkezdjük elemezni a szavainkat, akkor arra jövünk rá egészen gyorsan, hogy nem azt tesszük, amit kell, hiszen ilyenkor újjal mutogatunk Istenre. Vádoljuk őt ahelyett, hogy akkor, amikor valamilyen változásra való igényt látunk a világban, kérdeznénk őt, útmutatást kérnénk tőle. Inkább azt szeretjük csinálni mi emberek, hogy tisztázzuk magunkat is, közben észrevétlenül egyébként és szándékunkon kívül elmarasztaljuk Istent. Pedig Isten azért kérdez és olyan választ vár, amelyben az ember elkezdi önmagát elemezni, reflektál önmagára, megnézi a múltját, a jelenét és a jövőjét, és úgy áll Isten elé, hogy mindezeket elé viszi. Isten azért kérdez, hogy az ember helyes önértékelésre jusson, helyesen lássa magát a világban, és helyesen lássa azt, hogy milyennek kell lennie az Isten és az ember közötti viszonynak. Illésnek a válasza az alapigében folytatódik, azt mondja Illés, hogy egyedül én maradtam meg, és az én életemet is el akarják venni. Az olyan embernek az alakját testesíti meg Illés ebben a történetben, aki már látja az életének a végét, aki érzi azt, hogy azáltal sodródott veszélybe, hogy kimerült, hogy megtört, hogy elvesztette a reményét. Azt látjuk ezen az Úrnak egyébként kitüntetett szerepű prófétáján, hogy nagyon-nagyon elfáradt és elszomorodott amiatt, hogy látszólag totális kudarcot vallott. Úgy látja, hogy minden erőfeszítése hiába való volt. De nem tudunk ítélkezni Illés fölött. Nem tudjuk vádolni őt azzal, hogy nem próbálja meg folytatni az ő feladatát és a hivatását, mert csodálatos dolog ebben a történetben az, hogy Illés még akkor is, hogyha megtörik, még akkor is, hogyha elveszti a reményét, ezeket az érzéseit is Isten elé viszi, és vele osztja meg őket. Nem tudja, hogy mit hoz a jövő, de tudja azt, hogy a legegészségesebb és a legjobb eljárás az, hogyha Istenhez fordul és válaszol az ő kérdésére. A felolvasott történet Hórebnek a hegyén zajlik. Minden bizonnyal sokak számára ismerős Hóreb hegye, de inkább a Mózessel kapcsolatos történetekből. Jól tudjuk azt, hogy nem csak Illés találkozott Hórebb hegyén Istennel, hanem maga Mózes is, amikor Isten a 10 parancsolatot kijelentette Mózesnek, és amikor szövetséget kötött Izraelnek a népével. Jelképes dolog az, testvéreim, hogy Illés éppen a Hórebb hegyén áll. Mert miután eltávolodott a forrástól, eltávolodott attól az Istentől, aki folyamatosan új feladatokat adott neki az életben, Istennek éppen az volt a célja, hogy ismét közel hívja magához, hogy kiállítsa maga elé arra a helyre, ahol a szövetség köttetett. Az is jelképes, hogy Illés egy barlangból jön elő Isten színe előtt. Isten ugyanúgy kihív bennünket is a hétköznapi barlangjainkból, a rejtek helyekről, azokról a helyekről, ahova el szoktunk bújni akkor, amikor nem tudjuk, hogy hogyan folytassuk a feladatainkat. Állj elém és mondd el, hogy mi a helyzet. Ezt kéri Isten mindannyiunktól, és boldogító és örömteljes dolog, hogy vagyunk olyanok, akik ezt megtesszük, és akik itt a gyülekezet közösségében jelen vagyunk. Aki Isten elé áll, kedves testvéreim, Illéshez hasonlóan, az meghallhatja egy adott ponton azt a szelíd, halk suttogáshoz hasonló hangot, amit Illés is meghallott, a szél, a földrengés és a tűz után. Finom, alig érzékelhető ennek a hangnak a rezonálása, mégis valami csodálatosat garantál. Mégpedig azt, hogy Isten, még hogyha halkan is szól hozzánk, sosem marad néma. Ő mindig szól. Ő a csendet is képes felhasználni arra, hogy valamilyen üzenetet eljuttasson az elcsüggedett embernek a szívébe. Kicsit szokatlan nekünk ez, mert a mai ember a látványosságot szereti,
az erődemonstrációt. Azt szeretjük, hogyha valami kellően hangos, hogy minél többen meghallják, azt szeretjük, hogyha valami kellően színes és látványos ahhoz, hogy mindenki gyönyörködhessen benne. De üzenetértékű kell legyen számunkra is az, hogy Isten illést halk és szelíd hangon szólította meg. Csend volt, és ebben a csendben, még akkor is, hogyha fájdalmas lelki élmények közepette, találkozhatott Illés Istennel. A csend is lehet garanciája annak, hogy Isten munkálkodik. Nem látványosan, de neki mindig van terve. És mindig vannak emberei és angyalai, akiket ennek a tervnek a szolgálatába állít. Istennek a terve Illéssel az volt, hogy úgy gyógyítsa meg őt a csüggedtségéből és a reményvesztettségéből, hogy új feladatot adjon neki. Velünk is előfordul az, hogy azért nem tudunk valóban boldogok lenni, és azért nem tudunk valóban beteljesedni, mert azt érezzük, hogy céltalan az életünk, hogy nincs egy következő fázisa az életünknek, amelynek az lenne a mozgató rugója, hogy egy cél áll előttünk, amit el kell érni. De Isten Illésnek ad célt és ad feladatot. A 15. vers, amit már nem olvastam fel, így folytatja az alapigét. Ekkor azt mondta Illésnek az Úr, menj, kelj ismét a pusztán át, és tedd azt, amit én parancsolok neked, most szabadon újra fogalmazva. Illésnek tehát ismét el kell indulnia. És ez lesz valóban a gyógyulás folyamatában, az ő gyógyulásának a folyamatában a legfontosabb dolog, hogy Isten ad célt az életébe. Igaz az, hogy az útja Illésnek kezdetben a pusztán keresztül vezet. Nem túl ígéretes látvány, hogyha lelki szemeink előtt elképzeljük a pusztát. Nagyon jól tudjuk azt, hogy a puszta egy ingerszegény környezet, ahol nagyon sok veszély leselkedik az emberre. De Illés eleget tett ennek a megbízásnak is, mert az Úr parancsolta neki, és jól tudjuk, hogy életének a végén az Úr magához ragadta őt, tehát beteljesült az ő élete. Nem véletlenül olvastam fel, kedves testvéreim, a Jakab apostol levelének 5. részében a bibliaolvasás rendjén azokat a bizonyos verseket. Mert van ebben az ige szakaszban egy olyan mondat, ami talán akkor még nem ütötte meg a fületeket, de érdemes rá visszagondolni. Így hangzik ez a mondat,

kapott küldetésünknek létfontosságú eleme az imádság. Akkor is, hogyha az utunk a pusztán keresztül vezet. Sőt, akkor igazán fontos az imádság, amikor a pusztán keresztül vezet az embernek az útja. Sok különbség van, kedves testvéreim, Illés története között és a sajátunk között, még akkor is, hogyha a Szentírás a vele való azonosulásunkat lehetővé teszi. Az ige hirdetés végéhez közeledve, hadd világítsak meg ezek közül kettőt. Azokban a napokban, amikor a barlangból kihívta Illést Isten, Illés egyedül állt meg azon a bizonyos sziklán Isten előtt. És amikor kiállt egyedül a sziklára, akkor Isten elmondta neki, és hogyha továbbolvassuk a történetet, akkor éppen ez derül ki, hogy munkatársat fog adni neki. És ez a munkatárs Elizeus volt, aki tovább kísérte Illés prófétát a feladataiban. Csodálatos dolog, testvéreim, az, hogy mi, és ez egy különbség az Illés történetéhez képest, nem egyedül állunk most itt a templomban. Minket ide, a Hórebre, a Szent templomba, az ősi falak közé nem egyedül hívott Isten, hanem közösségbe hívott. Adott nekünk társakat, keresztjén testvéreket. Ezért tudjuk már, hogy kivel kell együtt dolgoznunk, és tudjuk azt, hogy ha a pusztán keresztül is vezet az ösvény a továbbiakban, van akire támaszkodnunk. A másik különbség, ami Illésnek a története és a mi történetünk között fennáll, az az, hogy mi, amikor Isten tiszteletre jövünk, és itt együtt vagyunk, és Isten színe elé állunk, hogy Isten megmondja nekünk, hogy mit tegyünk, nem csak a Hóreb hegyére állunk, hanem a Sion hegyére is, ahogyan énekeltük. A Hóreb az Ószövetségben a kijelentésnek és a szövetségkötésnek, a prófétai elhívásnak a helye volt. De a Sion a királyságnak és az Isten tiszteletnek a helye. Az a hely, ahol Isten választott népe várja az ő Krisztusát. Csodálatos dolog, hogy a mi Isten tiszteleti jelenlétünkben Hóreb és Sion összeér, és a kettő együtt tesz minket alkalmasabbká arra, hogy folytassuk az utunkat, miután a templomból kilépünk. És ne felejtsük el, amiután a templom kapuján kiléptünk, hogy ugyanúgy, ahogy Illést, Isten minket is arra hív, hogyha elveszünk az élet nagy útvesztőjében, hogyha problémáink vannak, csüggettek és reményvesztettek vagyunk, akkor mindig van lehetőség az újrakezdésre. Ő mindig ad erre lehetőséget, és ad ehhez kitartást, ad ehhez fáradhatatlan szolgálat végzéshez energiát és bátorságot. Lehet, testvéreim, hogy némelyiketeknek az útja most a templomból kilépve a pusztán keresztül vezet, de higgyétek azt, hogy Isten a pusztán keresztül is el tud vezetni minket a célhoz. Amen. Válaszoljunk az ige hirdetésre a 434. ének 5. és 6. verszakának az eléneklésével. A 434. ének utolsó két versét énekeljük, az 5. vers így kezdődik: más nem tanít meg rá, csak égi bölcsességed.

Imádkozzunk! Szent Istenünk, csodálattal hajtunk fejet előtted, aki sokszor szélben, földrengésben és tűzben, de sokszor csak halk szavakban és csendes ígéretekben vagy jelen az életünkben. Köszönjük neked, hogy nem szűnsz meg szólni hozzánk, és amiután elhívtál, újból és újból küldetéssel bízol meg bennünket. Kérünk, ne engedj elcsüggednünk, hogyha körülöttünk a dolgok összeomlani látszanak, hanem segíts, hogy tőled kapott illési bátorsággal imádkozzunk útmutatásért, és előtted megállva tudjuk kiönteni a szívünket. Szólaltasd meg újból és újból kérdéseidet a lelkünkben, hogy azokra választ keresve felismerjük, egyedül nálad van megoldás életünk minden egyes gondjára, bajára. Eléd hozzuk most azokat, akik ilyen gondokkal és bajokkal küzdenek. A betegeket, a nélkülözőket, a gyászolókat, az árvákat és özvegyeket, foglyokat és üldözötteket. Imádkozunk azért, hogy adj bölcsességet az egyházi és világi kormányzatnak döntéseik meghozatalában. Kérünk, Istenünk, teremts békét ott, ahol háború van. Csendet ott, ahol eluralkodott a hangzavar, és teremts szeretetet ott, ahol egymás ellen fordulnak az emberek. Légy továbbra is családjaink vezetője, népünk és nemzetünk őre, anyaszent egyházad és abban gyülekezeteidnek a pásztora. Viseld gondját, Urunk, a teremtett világnak és abban mindannyiunknak egyen-egyenként, hogy küldetésünket teljesítve építhessük országodat, és haladhassunk töretlenül a cél felé. Köszönjük, hogy meghallgattad hangosan, és meghallgatod csendben elmondott imánkat is. Áldott Isten, aki meghallgatja könyörgésünk szavát. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.

A jótékonyságról és az adakozásról meg ne feledkezzetek, mert az ilyen áldozatokban gyönyörködik Isten. Örömmel hirdetjük, hogy az Isten tisztelet elején a keresztség szentségében részesült Marton Szabolcs és Kun Erzsébet, Márk Dávid nevű kisfia. Isten áldása legyen a kicsiny és a hozzátartozói életén. Kegyelettel és a gyászolók iránti részvéttel emlékezünk az elmúlt héten eltemetett özvegy Takács Gyuláné Szakál Magdolna asszony testvérünkre, aki életének 78. évében hunyt el. Isten vigasztalja meg a gyászoló hozzátartozókat. Hirdetjük, hogy ma délután 6 órától Isten tisztelet lesz a templomban, holnap délután 6 órától pedig gyülekezeti bibliaórát tartunk a parókia imatermében. Szeretettel várjuk testvéreinket a meghirdetett alkalmainkra. Most pedig jöjjetek áldásra várva, énekeljük a 458. énekünket. A 458. énekünk így kezdődik, az Úr csodásan működik, de útja rejtve van.

Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.

Békesség Istentől! Sok szeretettel köszöntöm a vasárnapi beszélgetés rovat hallgatóit. A mikrofonnál Bálint Enikő. Ezen a vasárnapon egy kis nosztalgiázás által a Fike múltjáról és a jelenéről beszélgetünk a Fike lelkipásztorával, Dávid Istvánnal, Beke András és Freider Jevelin önkéntes munkatársról a 100. évforduló apropóján. Humorosan és őszintén mesélnek nekünk. Tartsanak velünk!

0: Sok szeretettel köszöntelek titeket az Agnus Rádió stúdiójában. 100 éve ez nem kis idő belegondolni, és nehéz, és sok szép, kedves és kívásos pillanatok gyűjteménye lehet. Először is, István, hozzád szólnék. Ha visszatekintesz a kezdeti lelkészi szolgálatra, mi jut eszedbe, milyen volt a fikében?
1: Az első időszak arról szólt, hogy szokjam a ritmust, az egésznek a dinamikáját, a hangulatát, úgyhogy így próbáltam háttérben maradni az első egy év, biztos inkább erről szólt, és aztán fokozatosan jöttek közösen az ötletek. Hú, az nagyon, nagyon erős volt, mert látva az, hogy van egy csapat, akik össze vannak zárva, meg ismerik egymást, én még ott ülök, nem tudom, hogy ki vagyok és mit akarok. Még mindenképpen megilletődött voltam, és bár voltak kész terveim, meg elképzeléseim, meg ötleteim, mégis így volt alkalom, meg lehetőség arra, hogy bele szimatoljak az egésznek a hangulatába, és aztán jöjjek a javaslataimmal.
0: És amiután beleszimatoltál ebbe az egészbe, és jöttél a javaslataiddal, milyenné vált Fike?
1: Nem a javaslataimtól vált olyanná, amilyenné, hanem mert ha nem is évente, azért 2-3 évente mindig újra kellett gondolni, és megnézni azt, hogy egyrészt milyen programpontok segítenek átadni azt, amit át szeretnénk adni, mi az, ami működik, mi az, ami nem működik, hogyan és milyen formában történjenek az önkéntesi találkozók, a munkatársi megbeszélések. Ugye nagyon hamar, már egy év után kezdődött a Farkas utcai templom felújítása, és ez indokoltá tette azt, hogy átköltözzünk onnan helyszínileg a vasárnapi alkalmakat tekintve, és az megint hozott egy egészen más szint, hogy itt a kétágú templom közel volt, könnyen át lehetett menni, könnyen közel voltunk ahhoz a irodához, ahhoz a klubhoz, ahol amúgy is élt, és ahol tevékenykedtünk, élt a csapat. Hogy megszűntek programok, születtek újak, hiszem, hogy ez így azóta is így van.
0: Mi az, ami leginkább mostanában kihívás számodra?
1: Ez jó kérdés, mert nem biztos, hogy meg tudom nevezni azt, hogy mi ez pontosan, de azt érzékelem. 3 éve költöztünk az új helyszínre, az amúgy is újabb lehetőségeket adott, és újabb nehézségeket, vagy kihívást, de azt gondolom, hogy Covid óta, de főleg az elmúlt 3 év óta egy olyan generáció jött fel egyetemre, akik már egészen másként kommunikálnak, egészen más a mindennapi életük ritmusa, más származási családhoz, gyülekezethez, közösséghez való tartozásnak a tempója, és ez nem tudom, hogy nehézsége, de ez mindenképpen egy valami egészen másfajta választ igényel. Tehát ezt már látjuk és mérhető, és ez mindenképpen egy kihívás, és a másik kihívás az nem újszerű, de valahogy mégis megint elérkezett az, hogy mindig megújul, vagy nem újul meg a munkatársi csapat, és akkor ezt megint szinte újra kezdeni, mik azok a minimumok, amiket meg kellene egyezzünk, annak a folyamatát, hogy kell kibontani, szóval ezek.
0: És hogyan éled, vagy élitek meg azt, amikor generációváltás van, új emberek jönnek, ismét egyé kell kovácsolni a csapatot? Vagy nem biztos, hogy egyé kell, hanem mindenki egy-egy-egyén.
1: Az idei év több szempontból volt nehéz, de többek között a műtétemhez is kapcsolható, ami ugye elhúzódott az eleje, meg a vége, meg minden. Szóval az idén volt az, ahol azt tapasztaltuk ősszel, hogy nagyon-nagyon sok új van. És hát most már úgy hiszem, hogy többé-kevésbé éreztük azt, hogy nekünk, házigazdáknak a felelőssége megteremteni azt a légkört, ahol ők biztonságban érzik magukat, de valahogy nem is oda ragasztani őket, tehát szabadnak is érezzék magukat. És úgy azt hiszem, hogy többször elhangzott a szánkból az, hogy hú, melyikünk tudja a mostan éppen érkezőnek a nevét. És így már vakartuk a fejünket, hogy akkor na most akkor ő itt volt a múltkor, nem volt itt a múltkor, tehát hogy így nagyon igénybe vesz, mert figyelmet, odafigyelést igényel, és ez az egyik legnehezebb, de nagyon szép része a munkatársi szolgálatnak az, hogy már nem csak azért vagy itt, mondjuk, mert te így a programokból kapsz valamit, hanem hogy így akarsz adni is azzal, hogy a többieket meghívod, meg teremted azt a teret, ahogy jól érezhetik magukat. Azt mondom, az idén volt az, ahol nagyon-nagyon negy adott ponton, nem is tudom, vagy 70-80-an voltunk egy csütörtökön, amiből legalább az a fele, ha nem több, egészen új volt. És volt, aki megmaradt, ott maradt, volt, aki benézett egy alkalomra, kettőre, és hát ez megint egy ilyen kicsit a nehézség is, hogy akkor engedni őket elmenni, vagy engedni őket nyilván van, hogy annyit merítsen, amennyit szeretne. És aztán pedig, aki megmarad, azt valahogy oda édesgetni, de hát nagyon nehéz a mai egyetemi oktatás ritmusához igazítva programokban gondolkodni, meg akkor este 8-ig órák vannak, akkor nagyon kell akarni, hogy még 8 után még valamit itt együtt csináljunk. Ráadásul néha agyaljunk, és meg gondolkozzunk, ne csak így ellenjünk.
0: Mitől lesz valaki munkatárs? András, hogyan lettél te munkatárs a Fikőben?
2: Én hogy lettem munkatárs, hogy jöttem és mondtam, hogy szolgálni szeretnék. Viszonylag régebb óta jártam szotyogva Fikére, úgyhogy néha megjelentem, néha volt egy pár hónap kihagyás, és akkor utána, amikor Covid után mesterire kellett újra feljönni, akkor csatlakoztam be újra aktívabban. Először csak alkalmakra, utána jött egy télbelépő, és utána meg az, amikor nem volt elég zenész vasárnapra, és akkor első körben úgy zenészként ugrottam be a szolgálati részbe. Utána meg következő tanévtől kezdve már nem önkéntesként, hanem munkatársként vettem részt, és ha jól számolom, ez negyedik vagy ötödik éve, amióta én munkatárs vagyok, de hogy éppen ami olyan dolog van, amit le kell fedni, egy kicsit valahogy mindig arra mozdulok, úgyhogy így vettem át részben a hangosítást is.
3: Most számoltam egy gyorsat. Ha jól számolom, ez az ötödik fikés tanévem, amiből talán, hogyha ilyen nagyon szigorúan vesszük, akkor a negyedik év, amikor aktív van munkatársi létben, vagy szerepkörben vagyok jelen, és hát az én történetem, de azt legutóbb is elmondtam, hogy én hamarabb voltam behívva zenélni, mint így konkrétan a közösség tagjának lenni. Oda mentem magamtól, de hogy úgy be voltam hívva. De és szerintem az, hogy munkatársnak lenni, vagy hogyan kell, nincs külön recept rá, és ezt sokszor mondjuk, hogy ez a jelenlétből adódik a szolgálat. És mindig azt látok meg, hogy aktívan figyelünk évközben arra, hogy ki az, aki nem csak eljön, persze mindenkinek örülünk, hogy ott van, de hogy az, aki nagy gyere, segítek, mit segíthetek, vigyen fel a csésziket, mossam el, és akkor így ők is bekerülnek ebben, akkor már, hogyha azt mondom, hogy figyelj, főz lejtelt, akkor tudja, hogy oké, akkor be kell kapcsolni a teafőzőt, bedobni a kis teafiltereket a kancsóba, és csinálja. És nagyon vagány és csodálatos ezt látni, hogy ez így kialakul évközben.
0: Vannak-e valamilyen kritériumok, hogy hogyan lehet csatlakozni a szolgálatotokhoz?
2: Gyere és legyél ott, vegyél részt az alkalmainkon, és próbálj segíteni a munkatársaknak, hogy régebb egy kicsivel jobban el volt különülve, hogy voltak a munkatársak. Munkatársak voltak azok, akik az év elejétől ott voltak, és az adott tanévnek a programjának a megtervezésében is részt vettek, és emellé azok, akik útközben vonódtak be abban a tanévben, azok voltak az idézőjeles önkéntesek, akik hát még kevésbé vonódtak be a tervezésbe, inkább a bonyolítás, programok lebonyolításában segítkeztek. És hogy leginkább az idő, aki egy évet, aki jön, évelején becsatlakozik egy idő után, hogyha ott akar lenni és segíteni szeretne, és előre mozdítani az egészet, akkor csatlakozhat az önkéntesi csoportba, aztán utána meg legtöbb esetben az van, hogy akkor a következő évnek a tervezőjére is meg lesz hívva, és akkor a következő évtől munkatársként vesz részt.
3: Ez egy annyit fűznék hozzá, hogy a kettő között talán az elköteleződés az, ami különbséget tesz. Mert munkatársként, amikor ott vagy a tervezőn, akkor nem az, hogy bevállalsz ezt, és azt, hanem azt tudod mondani, hogy igenis, én itt leszek egy fél évet, egy évet ki, amennyire előre tud látni, de hogy be tudja vállalni, és meghozza ezt a döntést, ami lehet, hogy olykor áldozatokkal jár, mert akkor éppenséggel nem fog kimenni este bulizni, mert hogy akkor azt mondtam, hogy ott leszek, és fogadom az embereket, vagy az előadót.
1: Sokszor neki ugrottam én ennek, hogy hogyan lehetne átláthatóbbá tenni, vagy megfelelő kritériumrendszert kialakítani, vannak fejemben ötletek még. Néha azt érzem, hogy közben nagyon erős tempót, meg odafigyelést igényel ez a szolgálat, és tényleg attól él, hogy nem egy személy csinálja, hanem többen. Talán nehezen mondjuk ki, mi vezetőként is nehezen mondjuk ki ezt, hogy vannak bizonyos kritériumok vagy szabályok, és egyre nehezebben érzékelik talán az újonnan bejövők azt, hogy hogyan rangsorolják a saját programjaikhoz képest azt, amit itt bevállaltak. Egyre nehezebben látnak előre, tudnak tervezni előre, nehezebben köteleződnek el. És hogy ennek a kettőnek, tehát az egy dolog, hogy nekem a fejemben ott van az, hogy mik lennének a kritériumrendszerek, de a valóság sokszor nagyon megnehezíti ezeknek a kivitelezését. Úgyhogy szerintem következő évek arról is szólni fognak, hogy ezt a részét is újra kell gondolni. Mindenképpen sokkal több mindent elbírna ez a város, sokkal több területet le lehetne fedni, sokkal több meghívásunk van a szolgálatra, mint amennyit meg tudunk tenni. Ez viszont talán szervezettebben, konkrétabb feladatleosztásokkal lehetne ezt végezni. Magyarországon van pár olyan egyetemi gyülekezet, akiknek a működése átültethető lenne, úgyhogy ez is terve volt az idén, csak aztán nem jött össze, hogy meglátogatjuk őket, és megnézzük azt, hogy na jó, akkor az önműködésük hogy van, milyen struktúra szerint szerveződnek. De azt mondom, hogy alkatomból, meg alkatunkból fakadóan is egy kicsit ilyen lükék vagyunk, vagy hibbantak, vagy ilyen teszetoszák, hogy ilyen improvizatív módon álljunk neki, és csináljuk, ezt valahogy módon működünk, és szerintem ebben van egyfajta szabadság, hosszú távon sokkal könnyebb talán ebbe kifáradni.
0: Milyen egy hetetek a fikében? Kuliszták mögé belehallgathatunk, általatok persze.
3: Nagyon gondolkodom, mert az elmúlt időszakban bekerült egy új program, amit úgy már nagyon régóta, mint mondtuk, hogy kéne, és akkor idén végre be lett ez vállalva, a Credo, és ez ugye a KT-t, hát úgy az évek során kiderült, hogy azért jó páran vagyunk azzal úgy, hogy mivel nagyon fiatalon konfirmáltunk, hogy így egy részét azért megértettük, de úgy az összt nem biztos, hogy nagy meggyőződéssel tudnánk azt mondani, hogy igen, tudjuk most is így 20 plusz akárhány évesen, és így azért nem mosolyogtam el az elő, mert úgy így ezzel a Credo alkalmakkal így az elmúlt időszak, az egyik héten volt, hogy Credo volt, ezek keddenként szoktak történni, minden hónapban az első, többnyire az első kedje, az a összeülünk, és a következő hónapot tervezzük meg. És ez most így váltotta egymást a Credo, a hónaptervező, illetve a Fikeszáznak a tervezése, és akkor így két hete talán kérdeztem meg egy másik munkatársra, hogy akkor most kedden mit csinálunk pontosan? Mert ugye egy kicsit összekavarodott az egész. Fike csütörtökök, amik az is az már régóta bejáratott rendszeres programunk. Azért volt annak is érrendezelve, hogy volt, hogy egy hónapban volt hogy dicsőítés egy csütörtökön, vagy meghívott, vagy amit István tart, és ez így váltotta egymást. A péntek reggeli ima közösségek, illetve a vasárnapi alkalmak, ezek a fő programjaink, aztán persze még vannak ilyen extrák, hogy elmegyünk valamerre kóricálni fel a hegyre, vagy ki a bükkbe, vagy ahova éppen eljutunk, és hát most Fikeszáz nagyon nagy plusz.
0: Már is rátérhetünk akkor az évfordulóra. 100 év kicsit ijesztően hangzik számomra. Nem tudom, volt egy ilyen nyomasztó érzés bennetek, hogy oké, most kell szervezni, de mit és hogy legyen? Hogyan fogtatok hozzá? Vagy egész évben voltak programok?
1: Nagyon érdekes, mert úgy 100, hogy tulajdonképpen, ha jól számolom, 50. A Fikéhez illő módon minden évben kitalálhatunk valamit, ami miért éppen szülinapi valami kerek évfordulót ünnepelünk. Úgyhogy volt már Fikének 2 évvel ezelőtt a 25 éves szülinapja, és most hirtelen a 100. És ez fokozatosan derült ki, vagy nem, nyilván nem derült ki, de hogy került a középpontba, mert eddig az újraalapítástól számítottva ültük össze a szülinapokat, és hát ez ugye a 98-99-es tanévhez köthető az újraindítása Fikének. De ugye az IKE is megünnepelte a 100. évfordulót, ez 1921-hez kapcsolódik, és így tudtuk azt, hogy rá néhány évre érkezik meg az a gondolat, hogy ebből legyen egy egyetemi rész is, és azt is elmondhatom, hogy a mostani gyülekezethez tartozó mostani tagok között többen vagyunk olyanok, akiknek a nagyszüleik is ott voltak, vagy a dédszüleink ott voltak a Fike alapításának a éveiben. Úgyhogy nekem mindenképpen egy ilyen, egyszer volt nyilván egy nyomasztás, hogy ezt azért meg kell csinálni, tehát egyszer 100-val. Most így nem lehet ezt így kihagyni, de az is, hogy azért ennek mekkora szépsége van, hogy így 100 évvel ezelőtt így gondoltak valamit, és így elkezdtek, és így ebbe így be tudunk kapcsolódni, és hogy úgy, hogy néha így elgondolom, hogy mennyire szép lenne, meg milyen izgalmas lenne, hogy ha el tudnának jönni azok, akik ezt alapították, és így tudnánk egy ilyen eszmecserét folytatni arról, hogy na akkor ők milyen kihívásokkal néztek szembe, mi hogyan reagálunk a mai kihívásokra, és jó lenne egy ilyen képzeletbeli beszélgetésre. És hát ennek most tere lesz, ha nem is ilyen módon, de azzal, hogy a FIKE 100 ünnepi hétnek része lesz egy ilyen szakmai fórum, meg konferenciaszerűség, akkor azt gondolom, hogy így erre így szakmai szemmel is rá tudunk nézni. Ennek az egyik kigondolója, meg vezetője, András.
0: András, akkor hozzád szólnék. Mesélj róla, hogyan lesz?
2: Itt egy kicsit az a kérdés merült fel bennünk, hogy hogy teremtődik meg a kontinuitás a két időszak között, mert 26-ban indult el először a FIKE, és működött 48-ig, amikor az a 48-as kultusztörvénnyel felszántottak közel mindent is, és ezzel együtt a FIKE-nek a munkája is be lett szüntetve akkor, és 98-ig volt egy szünet. És legtöbb esetben a mostani FIKE munkatársaknak is egy kérdője, hogy már csak az, hogy a 98-ban meg a 2000-es évek elején hogyan működött a FIKE, mennyiben különbözött a mai naptól, vagy attól, hogy a mai nap hogyan működünk, viszont ugyancsak felmerült a kérdés, hogy akkor hogy nézett ki az első időszakban. Milyen kérdések foglalkoztatták az akkori munkatársakat, hogyan indult el, milyen kérdésfelvetések vannak, milyen programokat szerveztek, milyen társadalmi felelősséget vállaltak az adott időben. És lényegében erre próbálunk válaszolni ezzel a történeti konferencia résszel, hogy ezt a kontinuitást teremtsük meg a 100 évben, és hát részben én vagyok az, aki foglalkozik a történeti anyaggal, kicsit sajton keresztül, kicsit levéltári források alapján azt próbálom megpiszkálni, hogy hogyan indult el, milyen társadalmi kérdésekre próbált válaszolni a FIKE, milyen heti programjaik voltak, milyen társadalmi kérdésekre próbáltak válaszolni, vagy adott esetben milyen nehézségekbe ütköztek.
0: Hogyan választottad ki a beszélgetőtársakat?
2: Nem én választottam ki a beszélgetőtársakat, hanem Istvánnal tárgyaltuk azt, hogy lehetőleg olyan embereket kéne összegyűjteni, akinek bármilyen emléke lehet, vagy olyan történészt, aki foglalkozott ezzel az időszakkal, ami egy eléggé nagy kihívást jelentett. Egyrészt, akinek nagyon örülünk, hogy el tud jönni, az Dávid Gyula bácsi, mert ő ott volt még az utolsó régi szabad egyetemeken is, és látta azt a felbuzdulást, azt a társadalmi felelősségvállalást, amit ezek a szabad egyetemek jelentettek erdélyi kontextusban, és még tud mesélni erről, ami szerintem egy nagyon fontos pontja, mert lényegében ő lesz az a kapocs, ami a két időszakot össze tudja kötni. Emellett Hegyi Géza vállalta el, hogy jön. Ő olyan szempontból érdekes, hogy ő is történész, viszont ő az újrainduló FIKE-nek az egyik aktív munkatársa volt, és egyrészt tud beszélni arról az időszakról is, amikor újraindul a FIKE, és hogyan indul újra, milyen programok, nehézségek, egyéb dolgaik voltak, viszont amennyire tudom, egy valamilyen formájú történeti anyaggal is készül visszaemlékezések alapján egy kicsit kontextualizálni a 26-48 közötti időszakot, illetve ott lesz a gyülekezeti lelkipásztorunk is, Dávid István, aki egy kicsit most az utóbbi időszakról fog majd mesélni.
0: És folyamatosan lesz zenei szolgálat is, és a zenei szolgálatokért azt hiszem, hogy Evelin a felelős, ő a koordinátor.
3: Hát azért lehet, hogy ez egy kicsit erős szó, de hogy igen, aktívan szolgálok. Háromnapos szülinapozásról van szó, és hát az pénteken, azaz 19-én fog kezdődni este egy koncerttel, ami azért izgalmas, ezt azért pár éve már csináltuk, csak nem feltétlenül annyira nagyon a nyilvánosság előtt. A dicsőítő dalok van, hogy kicsit egyértelmű, hogy azok miért írottak, de hogy akkor körülnéztünk, hogy a könnyű zenében hol találjuk meg Istent. És hát a 19-i koncert meg pont ez lesz, hogy könnyű zenei dalokat fogunk hozni, készülünk, és így István vezetésével egy kicsit úgy belenézünk, hogy akkor ez hogy is van, és így lehet, és szabad. Ez ugyan ilyen repertoárral voltunk már tavaly meghívva, máshol is szolgálni, és nagyon jó és pozitív visszajelzéseket kaptunk. És tényleg nagyon izgalmas volt látni, hogy jogi karosok voltak, hogy így mennyire el tudtak azon csodálkozni, hogy meg tudjuk találni Istent egy elefánt dalban is. És ami még a zenei rész, az viszont már dicsőítés, az a szombati napnak a vége, egy hatalmas nagy örömzenéléssel fogjuk lezárni, amiben reménykedünk, hogy minél több zenész, és nem csak zenész, a részt tud venni, és bekapcsolódik ebbe.
4: Jelenleg számotokra mit jelent Fikésnek lenni, ott lenni, szolgálni, jelen lenni?
1: Amellett, hogy én vagyok a lelkipásztor, és 15 éve ez a gyülekezetem. Én különösen örülök annak, hogy most egy ilyen egy ünnepi rendezvény keretén belül tudok erre az egész dologra így visszanézni, és nagyon nyugodt lelkiismerettel mondhatom azt, hogy az életemnek ez a 15 év egy nagyon-nagyon meghatározó volt. Nem csak azért, mert mondjuk nyilván itt szolgáltam, hanem formálta a hitemet, az emberi kapcsolataimat. Elképzelhető, hogy bárhol lettem volna, ez egy olyan életszakasz lett volna, ahol amúgy is formálódok, de én nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy pont itt ért el ez az életszakasz. Hogy kíváncsi, érdeklődő gyülekezeti tagok között lehetek én lelkész. Én nem tudok jobbat elképzelni. Nem tudok jobbat elképzelni. Esetleg azzal tudnám jobbítani ezt a gyülekezetet, hogy állandósítsuk a tagokat, nem mind menjenek el már, ha egyszerűen megtalálták a helyüket. De ezzel biztos, hogy sok minden adódna, de azt gondolom, hogy nekem nagyon jó volt megélni azt is, hogy itt el lehet fáradni, vagy itt megengedhetem magamnak azt, hogy bevalljam, hogy elfáradtam, mert elfáradni bárhol lehet. Most nagyon büszke vagyok rájuk, hogy csomó minden önműködő. Ez amúgy nem könnyű lelkészként ezt így felépíteni, hogy fölöslegessé tegyem magam. Ezzel én magam egyénileg is meg kell küzdjek, de nagyon büszke vagyok arra, hogy tudom, hogy ha én holnap valamiért nem tudok bemenni, vagy ma este nem tudok bemenni, akkor nem dől össze a világ. Hiányozni fogok, de le fogják tudni vezetni az Isten tiszteleti alkalmaktól kezdve az ima közösségen át a csütörtököt, szóval így. És erre gondolni egy nagyon nagy biztonságot jelent. Nem érzem azt, hogy akkora nagy lenne rajtam a nyomás. Jó nekem. Jó nekem.
3: Nekem szerintem mondhatom azt meg, hogy én tényleg ezt érzem, hogy én itt nőttem fel. Amikor elkezdtem az egyetemet, akkor aktívan kerestem egy olyan közösséget, akik ugye kortársak vannak ott, mert a gyülekezet hova tartozom, ott is volt ifi, és nagyon jó volt, csak teljesen más korosztályok jelentek már meg az ifibe, és teljesen rendben volt az, hogy ők ott voltak, és nagyon nagy öröm volt, hogy a gyülekezetben van még ifis élet, és nem is kicsi, de hogy azon a ponton már teljesen másra volt szükség, és már más életszakaszba léptem át, és azt tudom mondani így visszatekintve, hogy amellett, hogy itt nőttem fel, hogy egy teljesen más család fogadott be, és hát a nagyon szoros baráti közösség is a Fikéhez kapcsolódik, így nem csak a munkatársai vagyunk egymásnak, hanem barátai is, azok, akik már 3-4-5 éve akár benne vagyunk, és még itt vagyunk. Szóval, hogy nekem család, és itt nőttem fel, úgy igazán.
2: Ez egy kicsit nehéz kérdés, mert én részben azért vagyok a Fikinél, mert önkénteskedni szeretnék, per fontos számomra, hogy a közösséget valamilyen formában szolgáljak, segítsem, közösséget építsek. És adott helyzetben a Fikét találtam ennek a legalkalmasabb helynek, ahova ezt a hozzáállásomat, ilyen energiáimat leginkább be tudom úgy fektetni, hogy úgy ítéljem meg, hogy jó helyen van, és nem csak elszáll a szélben. De ezek mellett nekem ez van benne, hogy ne égjek ki. És mellett megtaláltam egy nagyon jó közösséget, ahova haza tudok érkezni egy adott hosszabb nap után az egyetemről.
4: A továbbiakban volt fikés tagok gondolatait hallhatják. Mit jelentett számomra fikésnek lenni? A fike meghatározó része volt sokáig az életemnek, közvetetten most is. Aktív fikésként igazi közösségre és barátokra leltem. Örömmel emlékszem vissza a fike csütörtökökre, a sítáborra, ott tanultam meg sízni, a szabad egyetemre, a fike istentiszteletekre. Nagyon szerettem az informális találkozókat is, hiszen mindig azt éreztem, hogy a csoport része lehetek, befogadnak és szeretnek. Nagyon sok értékes baráti kapcsolatot alakítottam ki a fikés éveim alatt, amelyeket ma is ápolunk. Nagyon szerettem a gondolatébresztő beszélgetéseket, és valóban igaz volt, hogy a fike egy olyan hely, ahol otthon vagyok. A fike olyan, mint egy család, néha még több is számomra. Nem az általunk választott fiatalok jöttek el vegyesen. Ki mit hozott magával, az volt, és adott magából, amit tudott. Nem tökéletes társaság. Számomra azonban annyira meghatározó volt ez a kis közösség, hogy máig nap mint nap valamilyen formában része a mindennapjaimnak, bár már lassan 10 éve nem vagyok aktív tag. Formált, tanított, és segített igazán önmagam lenni. Volt, hogy nagyon idegesített, de megtanított sírni is. Általában megismertem igazán Krisztust, és bár sokszor csak a zsíros kenyérpartikról és a hétvégi kirándulásokról esik szó, egy nosztalgiázás során több volt az. Élet volt, azzal a kis furcsa plusszal, amit sokszor nem tudsz megmagyarázni, hogy mi vagy ki okozza, csak érzed, hogy kell. Kívánom, hogy még sok-sok évet éljen ez a közösség. Találjanak rá a fiataljaink erre a kis családra. Köszönet a volt jelenlegi munkatársaknak és vezetőknek.

0: 2013 őszén csatlakoztam a Fike Egyetemista gyülekezethez, és egészen 2022 tavaszáig aktív tagja voltam ennek a különleges közösségnek. Ez a közel 9 év nem csupán az egyetemi tanulmányaim időszakát ölelte fel, hanem életem egyik legmeghatározóbb lelki és emberi fejlődési szakaszát is. A Fike számomra sokkal több volt egy egyetemi gyülekezetnél. Olyan közösséget találtam benne, amely otthont jelentett, egy nagy és kezdetben idegen városban. A rendszeres alkalmak közül különösen fontosak voltak számomra a Fike Biblia tanulmányozásai, a lelki gyakorlatok, az imaséták szervezése, a Fika szilveszterek, a munkatársi alkalmak, az ifjúsági vezetőképzők, valamint az egyetemi gyülekezetek tavaszi találkozói. Ezeken nem csak résztvevőként voltam jelen, hanem több alkalommal a szervezésben is aktívan közreműködtem. Különösen szép emlékként őrzöm az egyetemi gyülekezetek tavaszi találkozóinak hangulatát és közösségi erejét. Nagy öröm volt számomra, hogy Debrecenben, Szegeden, Marosvásárhelyen és Budapesten is részt vettem ezeken az alkalmokon, megtapasztalva, hogy a különböző városokból érkező fiatalok ugyanazon hit és közösségi élmény mentén tudnak kapcsolódni egymáshoz. A Fikében töltött évek során számos olyan emberrel találkoztam, akik formálták a gondolkodásomat és a hitemet. Közülük külön szeretném megemlíteni Dávid Istvánt, akire ma is egyfajta lelkivezetőként és csendes állandó támaszként tekintek vissza. A vele folytatott mély és tartalmas beszélgetések meghatározó szerepet játszottak lelki fejlődésemben. Emberként és lelkipásztorként kísért a hit útján egy olyan időszakban, amikor nagy szükségem volt útmutatásra és megerősítésre. Ennyi év távlatából is mindig öröm számomra a vele való találkozás, a meleg ölelés, a jó szó, amelyet tőle kapok, és amelyet hálám jelképeként viszonozhatok. Ezek az apró, mégis mély jelentőségű gesztusok emlékeztetnek arra, hogy a Fikében nem csupán programokat és alkalmakat találtam, hanem valódi emberi kapcsolatokat, amelyek az évek múlásával sem veszítettek értékükből. A Fikében eltöltött évek megtanítottak a közösség erejére, a szolgálat örömére, a hit megélésének fontosságára, és arra, hogy mennyit jelenthet egy támogató közeg egy fiatal ember életében. Hálával gondolok vissza erre az időszakra, az ott szerzett barátságokra, élményekre, és mindazokra az emberekre, akik részesei voltak ennek az útnak. Amikor ma visszatekintek a 2013 és 2022 közötti időszakra, nem elsősorban az eseményeket vagy a programokat látom magam előtt, hanem az embereket, a közös imádságokat, a hosszú beszélgetéseket, a szolgálat örömét és azt a megtartó közösséget, amelyben otthonra találtam. A Fike számomra nem csupán egy egyetemi gyülekezet volt, hanem egy olyan lelki család, amelynek hatása ma is elkísér. A Fikéhez való tartozás életem egyik legértékesebb közösségi és lelki tapasztalata volt, amelyért ma is hálás vagyok. ...2007-2008 tanévtől kezdtem el járni Fikére, a testvérem hívott. Egy barátságos és befogadó közeg fogadott. A csütörtöki bibliaórákon mindenféle témáról lehetett beszélgetni, és azt az igetükrében elemezni úgy, hogy mindenki, aki akart, hozzászólhatott. Többek között ez a nyitottság fogott meg, valamint a különböző programok, amiken részt lehetett venni. Sítáborok, kirándulások, csendes hétvégék. Azóta sok év eltelt. Viszont a dinamikus és nyitott barátságos közeg mára is megmaradt, amit megtapasztalhattam egyszerű résztvevőként és a munkatársi csapat részeként is. A Fike egy olyan színes közösség közeg, ahol sokféle szemléletmóddal lehet megismerkedni, ami segíthet közelebb kerülni Istenhez, az igéhez, valamint egymáshoz és önmagunkhoz. Igen, eszembe jutott a Fike egyik jelmondata, hogy itthon vagy, és meg eszembe jutott az István azt a kérdést, hogy azt tapasztalom, hogy azok, akik már felnőttek, egyetemisták és a fiatal felnőttek, nehezen tudnak leválni, vagy nem is ez a jó szó, hogy leválni, hanem nehezen találják meg azt a közösséget, ami a Fike folytatása, vagy a Fike. Igazából ez jó dolog. Mi a titka ennek?
1: A részben jó. Nagyon sok egyetemi missziós modell van. Egy időben Vitus Bulók Istvánnal összedugtuk a fejünket, és begyűjtöttük a Magyarországon működő egyetemi gyülekezeteknek a működési modelljeit. és ezt így felterjesztettük az egyházi vezetőségnek, hogy nézzék át, és gondolkozzanak azon, hogy vajon szerintük mi lenne a legalkalmasabb ennek a missziós formának a működésében. Sajnos nem lett ennek aztán így kibontása, én nagyon remélem, hogy egyszer csak lesz. Tudom, hogy a megbízóink, a földi megbízóink részéről ez egy nagyon nagy elvárás, hogy az itteni átmeneti időszakban lévő pasztoráció, lelki vezetés, igehirdetés, szolgálat lényegében azt a célt szolgálja, hogy akkor az itt helyüket megtaláló fiatalok majd bekapcsolódjanak egy gyülekezetbe. Most én nem nagyon rövid időn belül nehéz ezt kifejteni, hogy miért nehéz ezt így megcsinálni. Röviden csak annyi, hogy azért, mert a felnőtti válás folyamata az kb. 18-tól 35 évig terjed, amíg valaki férhezve megnősül gyereke lesz, és ott kezdődik egyfajta megérkezés valahol addig. Hát sem munkahely, semmilyen szinten így nem tudják a fiatal felnőttek elképzelni, hogy hol is gyökereződjenek ők meg. És én egyszerre tartom nehéznek, meg jónak is azt, hogy ez egy átmeneti tér, de azt látom, hogy dolgunk lenne egymással, egyetem dolgunk lenne egymással, egyetem után is.

0: kapcsolatomat. Emlékszek, ha egy fikacsütörtököt kihagytam, a lelkismeret furdalásom volt, hogy jaj, mi történt, és vajon mit nem hallottam, és mit nem tudok. És mai napig szoktam járni istentiszteletekre, most már kicsit ritkábban. Nagyon sokat szoktam utazni a magán ügyeim párkapcsolatom miatt. És hát akkor megosztom itt most ezt veletek, hogy ez az utolsó nagy beszélgetésem, és úgy veletek szerettem volna zárni, mert igen, én is megérkeztem, és egy olyan időszakban, honnan tovább is állok, de mindig itt lesztek velem.
1: Szeretettel várunk mindenkit ezekre az alkalmakra. Június 19-én este nyitjuk meg a Refo udvarként is ismert teret, az IKE központ hátsó udvarát, sátrat, és onnantól kezdve szeretettel várunk életkorhoztól függetlenül gyereket, időst, fiatalt ezekre az alkalmakra. Szombaton lesz ugye a szakmai rész reggel, az az apácai dísztermében tartjuk, utána istentisztelet lesz a kétágú templomba 12-től, és a délután megint az IKE központ udvarán beszélgetések a régi fikésekkel, régi gyülekezeti tagokkal, az újakkal, játék, műhely, sport, és este pedig dicsőítés vasárnap. Pedig úgy gondoltuk, hogy a délelőtti istentiszteleti időszak után így délbe felkerekedünk, és a szokásos sétafikénket, kirándulásunkat megejtjük, és valahol a közeli erdőben kivonulunk, és ott beszélgetünk, sütögetünk, énekelgetünk, és örülünk egymásnak, és annak, hogy az Isten valahogy így ezt megadta nekünk, úgyhogy mindenkit szeretettel várunk ezekre az alkalmakra.
2: És regisztráljatok.
0: Igen. És én köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem, és megosztottátok ezeket a gondolatokat, és beszélgettetek velem.
3: Mi is köszönjük.

A vasárnapi beszélgetés rovat végéhez érkeztünk. Az elmúlt percekben a Kolozsvári Főiskolás Ifjúsági Keresztény Egyesület 100 éves ünnepségéről hallhattak egy előzetes beszélgetést múltról, jelenről és a jövőről is. Én búcsúzom. Sokat gondolkoztam, hogyan kellene elköszönjek hallgatóinktól. Hálás vagyok, hogy hallgattak, befogadtak, formáltak. Köszönöm az inspiráló beszélgetéseket, az értékes perceket, a kihívásokat, az elfáradásukat és az újrakezdéseket. Nem tudnám kifejezni szavakban az elmúlt évek munkáit. Hallgassák továbbra is a rádiónkat, vigyázzanak magukra. Ne felejtsenek el regisztrálni a Fikés évfordulóra, tekintsék meg a programokat és töltődjenek. További áldott vasárnapot kívánok, a viszonthallásra, békesség Istentől!

csöndesen mosolyogván, te szép, te kedves, fiatal, úgy szálljon hozzád ez a dal. És úgy szálljon hozzád ez a dal, mint hófehér galamb az estve, fáradtan, enyhelyet keresve, míg csöndben zörren az avar, úgy szálljon hozzád ez a dal. Ne legyen soha ez a dal búgó sirálma bánatomnak, én hordozom csak, én tudom csak, sugaras, rózsás fiatal, mint te, olyan épp ez a dal.

Az évek jöttek, mentek, elmaradtál emlékeimből lassan. Elfakult arcképed a szívemben, elmosódott a vállaidnak íve. Elsohant a hangod, és én nem mentem utánad az élet egyre mélyebb erdejében. Ma már nyugodtan ejtem a neved ki. Ma már nem reszketek tekintetedre. Ma már tudom, hogy egy voltál a sokból, hogy ifjúság, bolondság. Ó, de mégis, ne higgy szívem, hogy ez hiába volt, és hogy egészen elmúlt, ó, ne hidd. Mert benne élsz te minden félrecsúszott nyakkendőmben és elvétett szavamban, és minden eltévesztett köszönésben, és minden összetépet levelemben, és egész elhibázott életben.

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.